Ilyen naturalisztikusan vannak olyanok, hogy Sanhérib, akiről ma beszélek, az például az ellenségeinek így kinyomja a szemét. Épp azt lehet látni, hogy két ujjal így kinyomja, két ember fogja az ellenséget, oda van támasztva a falhoz a feje, jön a Sanhérib, a nagykirály, és kinyomja a szemét. Akkor van olyan, hogy kivégzi az ellenségeit, tehát nem úgy, hogy agyon csapja, ne, az túl egyszerű lett volna. Van egy ilyen bárthoz hasonló szerszám a kezébe, és először ugye jelenetről jelenetre mutatja, az új perceit így levágja sorba, aztán csuklóból, aztán könyökbe, aztán az egész kart, akkor a fejet, a másik kart is, a lábat is. Tehát ilyen vagdalt húst készít, már bocsánat, hogy ilyen pusztustalanul mondom, az ellenségből. Na most, ez az Asszíria kezd növekedni. És azt lehet mondani, azt, amit termékeny félholdnak nevezünk, tudják, ez az arab sivatag által körülölelt ősi kultúrterület, amit Mezopotámiának szokás mondani, de hát ebben ennek a nyugati szárnya Palesztina. Ezt ugye nagyon hamar uralma alá akarja hajtani. Igen ám, de különösen itt a nyugati oldalon, tehát Palesztina és északi szomszédja Szíria, nagyon erősen ellenáll ennek a hódításnak. És ez létérdeke Egyiptomnak is. Éppen ezért ezeket a kis államocskákat, amelyek alig nagyobbak, mint egy városállam, elkezdi bújtogatni Egyiptom. Ezeket olyan ütköző államoknak használták, hogy az asszírokkal ne kelljen ezzel a kegyetlen népséggel uralkodni, és lázadás-lázadás után, és hódítás-hódítás után történik ebben az időben. Ez az idő az, amiben ami profétánk, Mikeás proféta él, aki Ézsaiásnak kortársa volt, és a profétai könyve egy nagyon érdekes és gyönyörű könyv, nem csak tartalmilag gyönyörű, formailag gyönyörű könyv. Ha azt kérdezik tőlem, hogyha héberül a legfejlettebb és legnagyszerűbb stílusú könyvet meg kellene nevezni a Bibliába, akkor egészen biztosan Mikeás benne lenne a választásba. Csodálatos, szép szójátékokkal, formai elemekkel, amiről néhányat ugye el fogok árulni, bár ehhez héberül kellene olvasni a könyvet, mert a fordítás az mindig ferdítés, ez így van. Nézzük ezt a hátteret egy kicsit közelebbről. Az első, ahol elindul Mikeás élete, azt úgy hívjuk, hogy szír-efraimi háború. Ez tulajdonképpen Damaszkusznak és az északi országrésznek, Izraelnek a szövetségén alapult, akik egy Asszíria ellenes koalíciót akartak létrehozni, és ebbe a koalícióba, és ez sokszor történik akkor, mindenkit be akartak terelgetni. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen varsói szerződés, vagy NATO, mindegy, most mit mondok, egy ilyenféle koalíció lett volna az asszírok ellen. Ézsaiás proféta ebben az időben él, azt tanácsolja az izraelieknek, hogy ebből maradjanak ki, és nagyon óvatosan politizáljanak. És valóban úgy van, hogy Júda nem vesz részt ebben a koalícióban. Ez az északi országrészt, Izraelt, ahogy hívjuk, és Damaszkuszt óriási nagy haragra gerjeszti, ez a 730-as években van, 30-as éveknek a végén, és ezért lerohanják Júdeát, ezt hívjuk úgy, hogy szír-efraimi háború Jeruzsálem vagy Júdea ellen. Ekkor Áház a király, és lesz a király, és hát már előtt elkezdődött ez a harc, ezt a papától örökölte, Jótámtól, és Áház ezt a nagyon nehéz helyzetet, hogy az északi országrészt lerohanta Jeruzsálemet, damaszkusziak lerohanták Jeruzsálemet, úgy akarja kivédeni, hogy szövetséget köt Asszíriával. Nem. Hát mindig úgy van, az ellenségem ellensége a barátom, nem? Ez egy ősi elv. Az ellenségem ellensége a barátom. És valóban úgy van, hogy Tiglat-Pilézer 745 és 726 között uralkodik, eljön és rendet teremt. Először Damaszkuszt romokká, tehát tényleg elfoglalja, és szíriaiakat tönkreteszi. Ez azt jelenti viszont Palesztinának, hogy az közvetlen pajzs, aki közvetlen határos volt Asszíriával, az megszűnik, mert ugye bedarálja az asszír birodalomba a szíriaiakat, és így most már közvetlen határosak lesznek.
végig rabolja az egész északi ország részt, a legértékesebb részeket, Jezreel síkságot, azt Asszíriához csatolja, Samária még megúszza ezt az egészet. Igen ám, de Júdeának is ezért nagy árat kell fizetni. Hogy felszabadította őket, ugye ekkor is vannak ilyen felszabadító, ismerjük, hogy mi ez, hogy felszabadítás, akkor felszabadította őket Tiglat-Pilézernek az asszír seregei, és itt nem csak a gazdasági nagy ár volt a lényeges, hanem az, hogy az asszírok megkövetelték, hogy az ő isteneiket imádják a jeruzsálemi templomba is. És ez meglehetősen nagy feszültséget okozott, úgyhogy az asszír csillagistenek, azok megjelentek Jeruzsálemben, és 80-100 évig onnan alig lehetett őket kiirtani. Tehát ez fenyegette, hogy így mondjam, a Jahvé vallás, tehát az Ószövetség vallásának a tisztaságát. Hogy teltek az évek, Egyiptom állandóan bújtogatott. Mert Egyiptomnak létérdeke volt, hogy ugráljanak ezek a kis államok, mert hát, ha sikerül, csúran cseppen valami. És így Egyiptom, amikor Tiglat-Pilézer meghalt, akkor megint egy összeesküvésre bújtatta most az izraelieket, az északi országrészt, egy Hóseás nevezetű királyuk van ekkor, ez az utolsó izraeli király, és Hóseás a lázadókhoz csatlakozott, ezt a lázadást persze 5. Szalmaneszer, aki a következő uralkodó volt 722-től 705-ig, ezt leverte, és ő volt az, aki elkezdte ostromolni Samáriát. Samária az egy nagyon nehezen bevehető város volt, ahogyan Jeruzsálem is. 3 évig tartott az ostrom, és Szalmaneszer halálakor ért véget ez az ostrom. De ennek az lett a következménye, hogy Tiglat-Pilézer kitalált valami teljesen újat. Ez a teljesen új, ez a telepítési politika volt. Mi ezt fogságnak szoktuk mondani, de ez nem olyan fogság volt, hogy gulágba zárták az embereket, hanem az a fogság az volt, hogy széttelepítették az egyes emberek, embercsoportokat, városokat, családokat széttelepítettek, annak érdekében, hogy ne legyen egy olyan egységes kulturális, mondjuk egy nemzetecske, vagy egy országocska, amelyik összetart, hanem ilyen elegyvel egy népség lett, tehát létrehozták az első olvasztó pohót. Ezt aztán később Nabukodonozor is csinálta, ez lett a déli országrésznek is a sorsa, csak jóval később, 100-valahány év után. Ez egy ilyen technika volt, amit az asszírok találtak ki. Samáriával vége lett az északi országrésznek. Széttelepítették az embereket, ez olyan fogság volt, amiből nem volt visszatérés, felszívta őket az a nagy-nagy olvasztó kohó, amit úgy hívunk, hogy a népek olvasztó kohója. És Júda pillanatnyilag megmenekült a pusztítástól, de alig várta, hogy valami változás legyen. Ahogy meghalt 5. Szalmaneszer 720 körül, egy újabb ellenállást az adófizetés megtagadásával szerveztek, ez a Szír-Palesztin koalíció volt, amelyik 2. Szárgón ellen irányult, ezt persze 2. Szárgón leverte, Ezékiásnak sikerült viszont ezt megúsznia, úgyhogy nagy-nagy hadisarcot fizetett, és biztatgatta, hogy ő mennyire barátja. Viszont ez belpolitikai nehézségeket okozott. Szóval azt lehet mondani, hogy teljes egészében kiuzsorázta ezt a kis Júdát, aki amúgy sem volt valami gazdag ország, hiszen a déli országrész nagyrészt pásztorkodásból ért, az igazi gazdag országrész az az északi országrész volt, mert itt volt egy belterjes földművelő kultúra, ez a kis folyóknak az öntöző gazdálkodása és a gyümölcs, olaj, szőlő termelésen nyugodott, és a nagyon jó kapcsolaton a föníciai városokkal, mert ezt nagyszerűen lehetett teríteni a földközi tenger medencéjével. Igen ám, de azért a jó politikusok látták, hogy a fák nem nőnek az égig, és a diktatúrák sem örök.
kormányzási formák. Ez nagyon érdekes, hogy minden diktatúra magába hordozza a saját omlását. Így volt az asszíroknál is. És ahogyan egymás után jöttek az erősebbnél erősebb, tehetségesebbnél tehetségesebb uralkodók, úgy kezdett a birodalom egy kicsikét hasonlítani egy ilyen állandó lázongó társasághoz. Ezek a palesztinai városok ugye elég messze voltak Ninivétől, ezért jobban mertek mocorogni, de ekkor egy szövetséges támad, nem Egyiptomban, Egyiptom az állandóan ott volt mögötte, igaz, hogy nem nagyon sokat áldozott, viszont jelentősen anyagilag, meg katonailag is támogatta ezeket a kis országocskákat. Az új szövetséges egy Melodák Baladán nevezetű babilóniai uralkodó. Ez a termékeny félhold másik oldala. Na most ezért politikailag egy nagyobb esélye lett a lázadásnak, mert gondoljuk el, hogy a termékeny félholdon közben van az arab sivatagot, nem lehetett hadsereggel vonulni, és akkor ez olyan volt, mint mikor mit csináltunk, ilyen gyerekek a borotva fengét bedugtuk a padba, és így pengettünk. Oda rohant a tanár, akkor az ellenkező oldalról pengettük. Ezt most nincsenek gyerekek, ezt ne csinálják. Halálra tudtuk bosszantani szegény osztályfőnökünket vele. Szóval ez körülbelül olyasmi volt, hogy ha itt lázadás, akkor oda kell a hadsereg, ott lázadás, oda kell a hadsereg. Nagy nehezen sikerült rendet teremteni, viszont ezután a lázadás után is Szanhéribnek. És Szanhérib éppen ezt a lázadást nem messze a júdeaiaktól, a filiszteai és a júdea határán lévő Ekron nevezetű városnál verte le, és erről egész pontos adatunk van, mert egy nagyon szerencsés régészeti lelet van a British Museum tulajdonában, ez a Taylor prizma, ez egy ilyen hatszögletű hasáv, ami cseréből készült, amire rá van írva természetesen ékírással a Szanhéribnek a győzelmi krónikája, hogy így mondjam, az udvari levéltár részére, amiben eldicsekszi, hogy 46 fallal körbevett város, többek között olyan jelentős erődöt, mint Lákisz bevettek Izraelnél, és ez az a jelenet, amit jól ismerünk Ézsaiás proféta könyvéből, arról azt hiszem itt mi beszéltünk. Na most én nem is mondom tovább, mert ez körülbelül Mikiás proféta könyvének a háttere, de tessék elképzelni ezután, hogy ez milyen közhangulatot teremt. Két nagy irányzat van. Az első, ez ilyen belekeseredett, ahogy lesz, úgy lesz irányzat, és ez az az emberfajta, aki egyre kevesebbet foglalkozik a társadalom a közügyeivel, hanem egyre inkább éli az édes életet, egyszer élünk, együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Viszont van egy másik fajta társaság, ezek a vakhívők. Azok a vakhívők, akik azt mondják, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma nem veszhet el. Ez még Jeremiás idejéig is van ez a párt. Ezek pedig azt mondják, hogy nem baj, a realitásokkal ne törődjünk, hanem hát csak bízunk az Úrba, az majd csak lesz valahogy, meg mindig volt valahogy, hogy legyen. Ez a másik csoport. Most ebben a légkörben szólal meg egy proféta, aki azért alkot nagyszerűt, mert egy hallatlan realitás érzékkel mondja el azt a proféta üzenetet, amit Isten rábízott. És ez a hallatlan realitás érzéke, ez abban van, hogy egyrészt nagyon komoly szociális, politikai, vallási kritikát gyakorol, de ugyanakkor egy óriási szíve van ennek az embernek, mert tele van a népe iránti féltő szeretettel, és tele van az Isten iránti hűséggel. Ha szép könyvet akarnak olvasni, akkor Mikiás könyve az, amit én ajánlom. Ezért hát tegyük azt, hogy egy kicsikét megismerkedünk ezzel a könyvvel, és picit valami szerkezetet is tudok mondani, valami érdekességet is el szeretnék erről mondani. Na most, hosszú ideje beszélnek ugye a Bibliával foglalkozó irodalomtörténészek, hogy egységes mű vagy nem egységes mű, Mikiás könyv, ezt minden könyvnél felvetik. Na most, nem nagyon értelmes ez a kérdés, ez valamikor a 18. század végén indult el,
amikor volt egy olyan munkahipotézis, hogy egy könyvet úgy írnak, ahogy ma írnak egy könyvet, hogy Mikeás leült és leírta a könyvet. Minden bizonnyal az első részét, ezt még a legvadabb kritikusok sem tudják, Mikeás tényleg leírta, de emögött nem egy írói szándék volt, hanem Mikeásnak volt egy olyan feladata, hogy proféta volt, és ezért a Mikeás könyve is szóban született, hiszen neki át kellett adni ezeket az üzeneteket. Nézzük ezt a könyvet egy kicsit közelebbről. Ez a könyv három részre osztható. Mindig a felosztás az a felfedezés. Minden irodalmi műnél nagyon fontos, hogy hogy tudom felosztani, mert a felosztás az felfedezés, de minden tudott anyagnál így van ez. Én mindig azért könyörgök a mai gyerekeknek, sajnos a középiskola nehezen tanítja meg a gyerekeket tanulni, vagy nem akarom én bántani a középiskolákat, de sehogy nem tanítja meg tanulni. Én mindig azt mondom, hogy a tankönyv legfontosabb része a tartalomjegyzék. Ha te nem tudod, hogy miről van abban a könyvben szó, hova megyünk, milyen lépésekkel megyünk, akkor mindenfajta csirkefogóságra hajlamos vagy, szoktam mondani a diákokra. Minden beszédnek is ez a dolga, hogy nekem kell tudni, hogy hol kezdem, és kell tudni, hogy hova akarok érni, és kell tudni, hogy milyen 3-4 lépést akarok meglépni. Nem? Ehhez én tudom, akkor el tudom 10 perc alatt mondani, el tudom másfél óra alatt mondani ezt. De ha nem, akkor eltévedek, mint kis csirke a kózba. Nem? Tehát kell tudnom a mondani valónak a lényegét. Na most, így van ez minden bibliai könyvnél is. Ha én egy irodalmi alkotást, ebben az esetben ezt a gyönyörű irodalmi művet meg akarom érteni, akkor azt kell mondanom, hogy ez három nagy egységre osztható. És oszlik is, formailag is. Az első egység az ítélettel foglalkozik, és ennek az ítéletnek az a lényege, hogy azért az életért, amit élt ebben az időben Jeruzsálem és Júda, ezért ítélet vár rá. És ez az első rész. Ez az első három fejezet. Utána van egy formailag nagyon nagyszerű szakasz, majd remélem, hogy el tudom mondani ennek a formának a lényegét, egy jellegzetes keleti párhuzamos forma, egy kiasztikus szerkezet, majd ezt is elmondom, hogy mit jelent, ami az ígérettel foglalkozik. Ez az egyik legjobban ismert része Mikeás proféta könyvének. A hatodik és hetedik fejezet pedig a bűnbánattal foglalkozik. Tehát először a büntetésről van szó, aztán az újjáéledés reménységéről van szó, és utána azt mondja el, hogy az újjáéledés reménysége hogy léphet érvénybe, és ezért a bűnbánatról kezd beszélni. Na most, milyen proféta is ez a Mikeás? Ézsaiás kortársa. Ézsaiás is nagyon nagyszerű stílusú könyv. Azt hiszem, ott emlegettem. Az egyik legklasszikusabb héber szöveg, ugye? Mert a héber nyelv a babiloniai fogságba kihalt, utána már arámul beszéltek, Jézus már nem tudott héberül, Jézus idejében fordították a Bibliát állandóan, mert a Biblia megmaradt a hébernek, és a targumok, azok mindig odaálltak, és fordították héberből a népnek a Bibliát, hogy értsék, mert az arám nyelv az egy másféle nyelv, ugyanannak a nyelvcsaládnak egy másféle formája, úgyhogy sok-sok hasonlóság van, de azért nem ugyanaz. Ugye a holland is megérti az angolt, meg a németet, mert ugye hasonlít, de azért a holland az nem angol és nem német. Bár a rossz nyelvek szerint hollandul mindenki tud, aki angolul és németül tud, csak egy kell egy forró krumplit a szájába venni, és aszerint kimondani a szavakat. Egyszer ezzel hollandokat szoktuk cukkolni. Ez így van, mert nagyon sok a hasonlóság egy nyelvcsalád, és sok a hasonlóság. Na de társadalmilag is van ám ennek a könyvnek egy nagyon nagy érdekessége. Ézsaiás az udvari körökben forgolódott. És az udvari körökben Jeruzsálem mondjuk így politikusabb rétegei között mondja el azt, és világítja meg azt, hogy mi az, amit az Úr mond. Nem így Mikeás. Mikeás egy paraszt gyerek. Ugye megtudjuk a könyvéből azt, hogy Mikeás egy Jeruzsálemtől délnyugat
partra fekvő kicsi kis faluban Morészetből származik, ezt kiásták ma, Tel el-Jadid a neve, Jeruzsálemtől 35 kilométerre van délnyugatra. Egy vidéki gyerek, aki valószínűleg állattenyésztésből élt, kis emberek életét élte, és ezért nem véletlenül, hogy a kis emberek közkedvelt prófétája lett. Ő az, aki a kis emberek kritikáját mondja el erre a korra. Tehát, hogyha Ézsaiással összevettem, akkor Ézsaiás az udvari emberek előtt mondja el, hogy így szól az Úr, Mikiás pedig odafordul a kis emberekhez, és nagyon sok ponton nagyon hasonló. Elmondja a kis emberek felé, hogy így szól az Úr. Úgyhogy ezt a nagyon fontos szakaszt, ezt a 8.-7. század fordulóját, ami sorsdöntője az egész izraeli és az ószövetségi történelem szempontjából, ezt mi két dimenzióból látjuk. És ez nagyon jó, mert azért látunk teret ugye szemünkkel is, mert két szögből látjuk a valóságot, és ez a történelemből mindig így van. Ez egy ilyen két szempontú látást tesz lehetővé, és ez egy nagyon érdekes képet ad. Na induljunk el, hogy hogy indul ez a könyv, és olvasgassunk bele ebbe a könyvbe, ha van türelmük. Biztos van, mert biztos nagyon fog tetszeni ez a könyv. Én egy új fordításból olvasom, ezért elnézést kérek, illetve hát azért olvasom, hogy jobban a régiességek ne nagyon zavarjanak. Ez volt az Úr igéje, amely a Mór eseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Akháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálem. Ez egy címfelirat, ami az ókori címzéshez teljesen korrekt. Ugye úgy kezdődik, hogy ez volt az Úr igéje. Dábár Jahvé van itt. Tehát ugye Dábár, mondtam, hogy ez a profétáknak az ige szava, ami cselekvést és ünnepélyesen elmondott szavakat egyszerre jelent. Mert a profécia az nem egyszerűen csak elmondott fantázia, hanem a proféciának pontosan az a lényege, hogy megszólal az Isten, és az Isten szava nyomán épp úgy, ahogy a teremtés történetben történik valami. Az ige nyomán mindig történik valami, mert az ige a héberben is cselekvés történés jelentő szó, ha így tetszik, most a magyar ige jelentését vetítettem rá a héber dábára. Tehát ez az Úr igéje, megnevezi, hogy ki ez a prófét, ahogy Móreszeti Mikiáshoz szól, megnevezi a kort, hogy Jótámnak, Aháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében ott megvan, hogy ez mit jelent a vázlatban, a történelmi áttekintésben. De durván azt mondhatjuk, hogy ez a 750 és 690 közötti időt tekinti át, tehát azt lehet mondani, hogy a 8. század második felét, mert ugye mindig fordítva számolunk, ugye Krisztus előtt ugye fordítva számolunk, és a 7. század elejét. Ezt ölelik át ez a könyv. Az első nagy szakasza az ítéletről szól. Méghozzá a nép ítéletéről. Ez az első fejezet 2. versétől egészen a 2. fejezet 13. verséig tart ez a szakasz. Tehát az egész 2. fejezet ide tartozik. A 3. fejezetben pedig lényegében arról van szó, hogy a vezetőket is megítéli az Isten. És ez egy nagyon érdekes szemléleti mód. Tehát először a nép ítéletéről, azután a vezetők ítéletéről van szó, és ez nagyon érdekes párhuzamos szerkezetben jelenik meg az egész könyvben. És itt valamit hadd áruljak el. Mikeás proféta könyve, tessék bekapcsolni a biztonsági öveket, vers. Végig az egész vers, a profétai könyvek nagy része vers. Bizonyára megtetszenek kérdezni, hogy miért. Egyszerűen miért találták ki a verset? Könnyebben legyen emlékelni, nem? Nyilvánvalóan. Na most, ez a héber költészetnek az egyik remeke. Most mitől vers a vers? Ugye hát erre azt szoktuk mondani, hogy a ritmustól. Na de,
Mibe lehet a ritmus? Azt mondjuk, hogy van olyan, hogy a hosszú és rövid szótagok, szabályos váltakozás, ez az időmértékes verselés. Aztán a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása, ez a hangsúlyos verselés. Aztán szoktuk mondani, hogy a gondolatritmusoktól, ez a modern gondolatritmusokra épülő vers. A héber vers ettől eltér. A héber vers az a párhuzamokra épülő vers. És ez nagyon fontos, mert a párhuzam az valahol ismételgetés. Hát hogy szoktunk magolni, hogy emlékeljük, hogy emlékelünk valamit, hogy többször megismételjük. Nem? Na most ezért ez egy művészi párhuzam alkotás mindig, és itt mindig a párhuzamos gondolatok találkoznak. Tehát, hogy is indul ez az egész? Nézzük a szöveget. Elsősorban egy nagyon fenséges, gyönyörű szép költői szakasszal indul ez az első része a könyvnek. Halljátok meg, minti népek, figyeljen föl a föld, és aki rajta él, mert az én uram az Úr tanúskodik ellenetek. Igen, az Úr az ő szent templomából. Az Úr eljön szent helyéről, leszáll, és a föld magaslatain lépked. Megolvadnak alatta a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint a lejtő a leduzdoló víztől. Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Ez egy ilyen általános bevezető. Ez egy óriási látomás, nem? Jön az Úr. A hegyeken lépdel. Minden megolvad előtte. Gondoljuk meg, amikor mindenki a hatalom kérdésévelről beszél ebben a században, hogy Asszíria hogy van, mint van, honnan van, erősek vagyunk, nem? Megjelenik az Úr, mint a hatalom Isten. És előtte minden eltörpül. Igen ám, de most nekem ez jó vagy rossz? Ott van Samária. Szír-efraimi háború, ugye Judeába született Mikeás, szír-efraimi háború, elmondtam, hogy tulajdon testvérét leigázza, tönkre teszi. Ugyanakkor ott van az egész északi országrésznek a problémája, tessék Illés történetére gondolni, tessék arra gondolni, amit az északi országrészről a királyok könyvében tanultunk. Politikai okból ne jár Jeruzsálembe, ne az igaz Istent higgyed, mert így megkérdőjelezhetődik az én hatalmam. Mondja az északi országrész uralkodója. És most nem véletlen, hogy jön az ítélet. Honnan ered Jákob bűne? Nem Samáriából? Honnan ered Júda vétke? Nem Jeruzsálemből? Nem a fejtől büdösödik a hal? Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szöllőskerté, lezúdítom köveit a völgybe, még alapjai is eltűnnek. Ugye tudjuk a történeti háttérből, hogy ugye a szír-efraimi háború végén ugye volt egy büntető expedíció, de nem sikerült Samáriát elfoglalni. Samária még, mint városállam létezett. És büszke volt, hogy ugye az Isten nem engedi meg, hogy a mi városunk elpusztuljon. Volt egy hatalmas nagy nemzeti öntudat ezekbe az emberekbe. Jön a próféta, és azt mondja, hogy Samáriát romhalmazzá teszem, mezővés szőlős kerté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapja is előtűnnek. Bálvány szobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben égel, minden bálványát megsemmisíti, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. Paráznák bére, ugye az egy pejoratív kifejezés volt, ez a lelki, tehát a vallási paráznaságra szól, hogy azt mondták az izraeliek, hogy ugye az élőisten Jahvé az az Isten, és ez láthatatlan, csak hát ezt nem Jeruzsálembe kell ünnepelni, hanem különböző bálványokon keresztül, baálokon keresztül, ezek a baálok uracskák voltak, azt jelenti a baál különben, hogy Úr, minden területnek megvolt a baálja, és minden terület baálja
oda kötődött, csak ott volt hatalma, és csak ott lehetett tisztelni. Tudják, hogy miről lehet megtudni, hogy ezek egy Isten szobor.

most ebben mi a bálvány? Mert az volt a bálvány, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy oda lehetett a helyhez kötni. Tetszik érteni? Nem univerzálisan uralkodik az én életemen, hanem bezártam a templomba, akarok valamit, akkor majd elmegyek hozzá, azt megkérem. Aztán, ha majd kijövök a templomba, hagyjon engem békén. Erről van itt szó. És utána Samária ítélete után jön Júda ítélete, a 9-től 16. versig. Na, még a 8-at hadd olvassam. Emiatt gyászolok és jajgatok, mezítláb és ruhátlanul járok, üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struc. Megjelenik a proféta. A proféta nem dörzsöli a markát, na, kellett nektek Samária. Ez Mikiásnak az óriási nagy érdeme, hogy kemény ítéletet mond, és ő mindig szolidáris marad a néppel. Nem kívülről kritizál. Nincs undorítóbb, mint hogy kívülről kritizálni. Na most ezt itt ne lapjam meg semmi, mezítláb és ruhátlanul járok. Ez a ruhátlanság, ez nem azt jelenti, hogy pucéran, mert ez elképzelhetetlen, hanem a felső ruhát és az alsó ruhát leveszi egy héber, az alatta van csak az ágyékkötő. Itt csak a rabszolgák jártak, meg a gyász, nagyon mély gyász viselő. Mert a ruha az mindig az a társadalmi rangot kifejező valami volt. Ez ezt jelenti. És utána jön Júda ítélete. Mert halálos csapás, amely Júdát érte, egész népem kapujáig, Jeruzsálemig eljutott. És utána következik egy nagyon érdekes költői szakasz. Itt városokat sorol fel, ezek valós júdeai városok, de a városnevek mindig jelentenek valamit, és amit mond róla, az mindig a jelentéséből következik. Nem mondjátok el Gádban, ne sírjatok. A Gád szó, az hasonlóan hangzik, mint a tudós itt elmond. Igen, nem mondjátok el Gádban, tehát ez héberül rímel egymásra, elmondani, és a Gád neve. De továbbra is ugyan azt mondja, Bét Afrában lakók porban fetrengenek. Az Afra az azt jelenti, hogy por. A porháza ezt jelenti, hogy Bét Afra. Aztán azt mondja, hogy vonulj el Sáfír lakossága szégyenkezve mezítelenül. A Sáf az azt jelenti, hogy szégyenkezni, mezítelennek lenni. Tehát teljesedjen be a városod neve rajtad. Ez egy kicsit azt jelenti. Vagy azt mondja, nem mer kijönni a lakosság Canaából Bét Étel gyásza miatt. A Caná az azt jelenti, hogy kijönni. Ugye nem jön ki, kijönni ezt jelenti a városnak a neve. Vagy azt mondja, hogy Márót, mennyire várja a jó hírt Márót lakossága. Márót az úgy hangzik, mint keserű, és így adható vissza ezt, hogy egy kicsit másképp értjük a szavakat, hogy keserűség városának a polgárai aggódnak jólétükért. Ugye? Tehát, és végig így van, aztán itt tovább is, egészen a 16. versig, így a városok nevével játszik. Ez egy költői eszköz. Arra költői eszköz, hogy ne felejts el, hogy ez az ítélet egyetemes lesz az egész Júdán, és minden városnak a neve visszafordul. Ugye ez egy nagyon szép költői eszköz, ahogy elmondja Júda pusztulását. Na, most csak ennyit akar elmondani? Proféta? Hát ugye itt rögtön azt kérdezi az ember, na jó, rendben van, ez egy ilyen csúnya nagy ítélet, ezt megszoktuk a profétáktól, ugye a rettentő szavak tudójától, Ézsaiástól, ahogy mondta Radnóti. De mi az ítélet oka? Ez következik, az ítélet oka a második fejezet 11. versében. És itt most rögtön világos lesz, hogy miről van szó. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztettet terveznek a fekvőhelyükön, kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk, megkívánják a mezőket, elrabolják a házakat is, elveszik, kihasználják az embereket, stb. És leír egy csomó szociális bűnt. Aztán utána elkezdi nem csak ezt elmondani az ítélet okánál, hanem a 6. verstől például megemlíti a hamis prófétákat. Ne prédikáljatok, prédikálják ők, ne prédikáljatok ilyeneket, nem érhet minket ilyen szégyen. Ugye a hamis proféták azt mondják az embereknek, azt mondják Mikiásnak, hogy ne prédikálj ilyet, nem érhet ilyen bennünket szégyen. Ezek ilyen hurrá optimista emberek.

akik kiszolgálják a hatalmat, és azt akarják mondani, amit a hatalom hallani akar. Ezekről is lerántja a leplet, a nyolcadik verstől pedig a proféta elkezd válaszolni: ti ellenségként támadtok népemre, letépitek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, mondja a gazdagoknak. Tehát a népre ti támadtok ellenségként, nem kell megvárni az asszírokat. Ti támadtok a népre ellenségként, hiszen letépitek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, akik kerülik a háborúskodást. Népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeiktől elveszitek az ékes országomat örökre. Keljetek föl, menjetek innen, mert nincs itt néktek helyetek. Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztítás miatt. Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna, borról és italról prédikálna, az lenne csak proféta ennek a népnek. Hát ez bizony nagyon kemény, amit odavág az urakhoz. De ugyanakkor, és ez megint a mikeási gondolat, ennek a nagyon kemény ítéletnek a hátterén megjelenik az ígéret. Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát, összeterelem őket, mint a juhokat a karámba, mint a nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek, előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun és kivonulnak, előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr. Ez egy csodálatos nagy reménység. Most megint következik, ez a népítélete volt, és a népreménysége. Most következik a vezetők ítélete, mert a vezetők felelősek a népért. És ugye először a nagyuraknak az ítéletéről van szó, az első négy vers, nem olvasok el mindent, mert az idő nagyon elrohant. Azután a proféták ítéletéről van szó, de utána a pusztulás képében még a papok is előkerülnek, mert a harmadik fejezet végén egy szükségszerűségként jelenik meg, hogy el kell ennek a Júdának pusztulni. Halljátok meg ezt Jákob házának előjárói, mondja a 9. vers, 3. fejezetben. Izrael házának vezetői, aki utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Előjárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak. Profétái pénzért jósolnak. És még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet baj minket. Ez egy nagyon gunyoros és nagyon, nagyon kemény költői szövege. És ezzel zárul az első szakasz. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templom egy pedig erdős magaslat. Akkor vége mindennek? Következik a nagy második rész, a negyedik és ötödik fejezet. A negyedik és ötödik fejezetnek a szerkezeti képletét, ha megnézzük, és így próbálnám, ahogy elmondani, van egy A, B, C rész, akkor van egy C vesző, B vesző, A vesző rész. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, a ki betűből, ami egy ilyen X betű a görögbe, ebből kapta a nevét, aminek az a lényege, hogy az eleje és a vége, utána a második rész és az utolsó előtti rész, tehát az A veszővel, B a B veszővel, C a C veszővel párhuzamos. Tehát ez így megy előre, hogy A, B, C, C vesző, B vesző, A vesző. Ez lehet ám A, B, C, D, F, így lehet. Ez egy jellegzetes szerkesztés, nagyon sok könyv, például a Rút könyve az teljesen erre a szerkezetre épül. Új szövetségből mondják példát, Máté evangéliumának ez a szerkezete, vagy a Jelenések könyvének ez a szerkezete, vagy nagyon sok profétai könyvnek, nagyon sok Zsoltárnak ez a szerkezete. Ennek az a lényege, mindig középen van a mondani való, és ahonnan indulunk, odaérünk vissza. Ez egy nagyon jellegzetes és az emlékelés nagyon könnyen megsegítő eljárási mód volt. Tessék most így megnézni ezt a szakaszt. Az első, negyedik fejezet első öt verse, az nem más, mint a béke korszakáról egy gyönyörű szép kép, ezt nagyon sokszor szokták idézni. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni, a hegyek közül kimagaslik, a halmok közül. Itt van, hogy a nép kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul, kardjaikból kovácsolnak kapákat, a lándzsáikból meccőkéseket,
és beáll az egyetemes béke korszaka. Ez az Isten ígérete. Innen indul, ez az A tag. És nézzük meg az A vesszőt. Az A vessző az az 5. fejezet 9-14. versék. Azon alapon így szól az Úr, kiirtom a lovat, és elpusztítom a harci kocsikat. A ló az a, ugye mindig negatíven szerepel a hébereknél, mert ő náluk az okos állat, a szamár volt, a buta állat, a ló, mert az olyan volt, mint a tank. Nem volt lótenyésztő sohasem Izrael, a talaj viszonyok nem engedték meg. Tehát elpusztítom harci kocsikat, kiirtom az ország városait, és lerontom minden erődöt, kiirtom a varázs szereidet is a kezedből, és nem lesznek többé jelmagyarázói, kiirtom a bálványszobrokat, stb. Tehát az ítélet hozza meg ezt a békét. Ez az A és A vesző. A B az a maradékról beszél. Azon alapon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összeszedem a szétszórottakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fogknak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, stb. Ugyanígy, ha megnézzük az 5. fejezet 6. versétől 8-ig, olyan lesz Jákob maradéka, mint a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. Mert nem emberekben reménykedik, nem emberekben bízik, és akkor elmondja a maradéknak a tulajdonságát. Tehát a B vessző, ez így találkozik egymással. Jön a C, az a Sion megpróbáltatásáról, a vajudásról beszél. Azt mondja, miért kiáltozol annyira, nincsen királyod, vagy elpusztult a tanácsadót, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülő asszonyt, és akkor jön a vajódásnak a fájdalma. Ennek a párhuzamosa a C vessző, amit így jelölünk, ez az 5. fejezet eleje. Te pedig Efratának, Betleheme, már kisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorban, tehát a vajódástól a születésig. Hogy fog megszületni ez az új. Ez is párhuzamban van egymással. Egymás kiegészítő párhuzamban. Ez a könyvnek a dereka. Ezt szoktuk legtöbbször idézni, mert a mi hitünk szerint ez Jézus Krisztusban teljesedett, az evangélisták is így idézik ezt az ígét állandóan innen Mikeás próféta könyvét. Ugye volt az ítélet, és ez a második szakasz az ígéret volt. A proféta nem csak azt mondja el, hogy a rosszat megítéli az Isten, hanem azt is elmondja, hogy az Isten ígér. Na de, hogyan lehet az ígéret az ítéletben az enyém? Ez a harmadik szakasznak a mondani valója, bűnbánat által. A bűnbánat az nem azt jelenti, amit mi nagyon sokszor érteni szoktunk alatt, hogy szánom, bánom, és 45 fokos szögben nézem a talajt, és lelkizek, és vajudok, és mit tudom én, önértékelési zavarokkal küzdök. Nem ez a bűnbánat. A bűnbánat azt jelenti, hogy felismerem az új lehetőséget, de tudom azt, hogy ez csak a régi megítélése által lehet az enyém. Az a bűnbánatnak az a lényege, ami a megtérésnek a lényege, a megtérés is vallásos szó lett. A megtérés az ez, megpróbálom mutatni. Mentem erre a saját logikám szerint, és történt valami. Hátra arc, és indulok vissza. Tetszik érteni? Ez a fordulat, ez a megtérés. A bűnbánatnak is ez a lényeg. Nem a szánom bánom. Ó, jaj, jó volt az a bűn, nagyon, de hát sajnos nem lehet, ezért hát szánom bánom, mert valami bajom lesz, ugye? Ez éppen olyan, mint amikor anyám föl akart pofozni, gyerek voltam, és akkor azt mondtam, jaj, anyukám, én lehozom mindig felhozom mindig az összes tüzelőt, nem is kell a testvéreimnek segíteni, és leviszem a szemetet mindig, csak most az egyszer ne tessék bántani. Ez nem bűnbánat volt, mert nem azt ismertem fel, hogy mi az, amiért a büntetést érdemeltem volna, hanem egy ilyen fogadkozás. Na nézzük ezt a bűnbánatot. Nagyon érdekes ennek is a szerkezet. Ez úgy épül fel, megint három szakaszból épül fel, hogy először az Isten első panaszát a 6. fejezet első versében olvassuk, és ez a panasz a következő. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok, az Úr perbeszédét. Ti is őségi alapjai a földnek, mert pere van a népével az Úrnak, törvénykezni és ítélni akar. Én népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felej nekem.
hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiválasztottálak a szolgaság házából, elküldtem Mózest, Áront, Miriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak, mit terveztek a Bálok, Moáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig. Akkor megismerted az Úr igaz tettét. Ugye, miről van itt szó? Isten elmondja, hogy ő egy szövetséget kötött ezzel a néppel. És a nép megtagadta a szövetségi hűséget. Miért? Mert Isten nem tartotta meg a szövetséget. Azt mondja, nézd vissza a történelmedre. Ezek mind-mind jellegzetes ószövetségi történeti események, amire utal a próféta. És ezekben Isten cselekedett. Hát akkor... egy nyitott kérdésre megszólal a próféta. A próféta, aki hitként akar most a népért közbejárni, és megkérdezi, hogy mivel járuljak az Úr elé? Hajlunk-e ki a magasságos Isten előtt áll égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben? Tehát menjek áldozatra, és akkor sorolja mindazt, amit az emberek akartak tenni. Isten ezt nem fogadja el. És azt mondja, ember, megmondta néked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos az Istennel szemben. Ez egy jellegzetes mikeási válasz. Nagyon evangéliumi válasz, nem? Jellegzetesen arról van szó, hogy ne ígér, ne szánom bánom, ne varázsolj, ne áldozatot hozzál. Az Istennel való kapcsolat az etikai kérdés. Élj emberül, ezt így lehetne összefoglalni az egészet. Jön az Úrnak a második panasza. Az első ugye a szövetségi hűség megszegése volt. Mi az Úr második panasza? Az Úr hangosan kiállt a városnak. Üdvös dolog félni az ő nevét. Engedelmeskedjetek a vesszőnek és annak, aki azt rendelte. Még mindig van bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagytam-e a hamis mérleget és a zacskóba lévő hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk csupán rabolt hormi, a város lakói hazugságot beszélnek, családnyelv van a szájukban, és így tovább. Jönnek a jellegzetes társadalmi bűnök. Ez a kész átverés, ugye? Hamis súly, hamis mérleg, hamis ez, hamis az, hamis szó. És azt mondja az Úr, hogy én ellenem azzal vétettetek, hogy nem voltatok emberek egymással kapcsolatban. Egymással szembe kerültetek. És azt mondja, pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt, hogy észhez térj. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félreraksz is, nem mented meg, mert azt, amit akarsz megtenni, fegyver martalékává teszem. Azt mondja, hiába akarod magadat boldogítani, megítélem. És akkor megszólal megint a próféta a 7. fejezetnek az elején. Jaj nékem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar születelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódik, kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Egy nagy-nagy panasz jön. Szinte, mintha ma szólna, nem? Ez nagyon mai. Jön a nagy befejezés. Az egészet az üdvösség reménysége járja át, és azt mondja, de én az Úrat várom. És ez az egész könyvnek a nagy mondani vagy. De én az Úrat várom. Nem az, hogy majd ez, majd az, így és így történik, ilyen szerencsém lesz. Én az Úrat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak ellenségem. És kezdődik egy ilyen befejező ének, hogy így mondjam, ilyen befejező ének, amiben úgy összefoglalja a könyvnek a tartalmát. Ne őrülj bajomnak ellenségem,
mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és az igazságot szolgáltat nékem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt az ellenségem, és szégyen borítja el, stb. És azt mondja a profétai ígéret, eljön a nap, amikor felépítik a falaidat, azon a napon szélesre tárul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából, Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország, lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. És akkor egy imádsággal fejeződik be ez a tapasztalatok imádsága. Pásztorod, bottoddal, népedet, tulajdonnyájadat, amely elhagyva ért az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben, stb. Egy ilyen nagyszerű hűségének a néphez, és végül az Isten dicsőítésével fejezi be. Kicsoda olyan, mint Isten, mint te, aki megbocsájtod a bűnt, elengeded népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltokossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, hogy megesküdtél őseinknek a régi időben. És itt ér, itt a vége, itt a pont. Ugye gyönyörű ez az egész szerkezetében és mondani valójában.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és egy kórusszám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Szász Ernő adventista lelkész az isteni szeretet Krisztusban megnyilvánuló gyakorlati vetületeiről fog egy néhány értékes gondolatot velünk is megosztani. Ha önök is szeretnének többet megtudni e szeretet nagyszerűségéről, kérem tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Az Úr Jézus, amikor ezen a földön volt, tanítványainak és az akkori embereknek szívesen beszélt az Atyáról. És az egyik alkalommal így mutatta be a mindenható Istent, hogy ő a szeretet. Nos, Isten ígéje alapján áttekintjük, hogy mit is üzen a szeretet, azaz mit üzen számunkra az Isten. Tavaszodott, rügyezni kezdtek a fák, és az idősödő házaspár együtt elindult egy kerti sétára. A madarak csicseregtek, énekelték zenéjüket, és ebben a romantikus hangulatban a férj arra gondolt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha valami szépet mondana a feleségének. És miközben a madár dalolt a dallamát, odafordult a feleségéhez, és megkérdezte, hogy anyuka, mit szólsz? Mit dalol a madár a madárkának? Kicsit elgondolkozott az asszony, aztán huncutul férjére nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. Megmondja? Mondjad? Hát a madár azt dalolja a madárkának, hogy szeretlek, szeretlek. Aztán tovább sétáltak kéz a kézben, és most az asszony sora volt. És megkérdezte a férjét, hogy apuka, mit szólsz? Mit válaszol a madárka a madárnak? Nem tudom. Megmondja, hát igen, mutasd meg. Problémában volt az emberiség a bűnbeesés miatt. És mi lett volna, hogyha a mennyei tanács összegyűl, és megfogalmaztak volna egy szóbeli üzenetet, aztán kirepült volna millió angyal, s végig kürtölték volna, szeret titeket az Isten. Amikor az emberiség válsághelyzetbe került, a menny úgy döntött, hogy a szeretet üzenetét azt bemutatja és megéli az emberiség számára. Az Efézus belekhez írott levél, pontosabban a Róma belekhez írott levél 5. fejezetében, a 8. versben Pál apostol a következőket mondja. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ehhez kapcsolódik a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, a Szentírás közismert aranyszövege, amely ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezekben a versekben megismerjük az emberiség, azaz saját helyzetünket. A János 3.16 elmondja, hogy az emberiség elveszett, remény nélküli helyzetben volt. A Róma belekhez írott levélben pedig Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök voltunk. És ugyanakkor mind a két versben bemutatja, hogy ilyen körülmények között hogyan is cselekedett Isten az Úr Jézus Krisztus által. Az elveszett ember számára a szeretet adott. Azaz Isten adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az Isten úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy akkor, amikor még idegenek voltunk Istentől, távol voltunk tőle, a bűneinkben éltünk, az Úr Jézus eljött és meghalt. A Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés következtében zsákutcába került az emberiség. Saját helyzetére nem talált megoldást. És Pál apostol meg is állapítja a Róma beliekhez írott levél 3. fejezet 23. versében, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És mindannyiunkról beszél a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket a mi anyánk. Majd Pál apostol folytatja a gondolatot, és így még hangsúlyozottabban leírja az emberiség kilátástalan helyzetét, amikor a bűn következményéről, a bűn zsoldjáról beszél. És ez mindannyiunkra vonatkozik, mert mindnyájan vétkeztünk, és a Róma 6.23 szerint ennek a következménye a zsoldja, a halál. És itt nem arról a halálról van szó, amit az Úr Jézus az evangéliumokban álomnak nevez, mondván jövök és felköltöm őt, hanem a megsemmisítő második a halálról. Az Isten képére teremtett ember szabad akarata szerint választott, és lám most szembe találja magát választásának eredményével. A bűn zsoldja a halál. Ilyen körülmények között vajon milyen döntést hoz az Isten? Az az Isten, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a szeretet. 3 lehetőség volt. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy Isten figyelmen kívül hagyja a helyzetet és a bűnt, de ezt nem tehette. Hisz a törvény Isten jellemének a tükre. És mi lett volna az ember sorsa, hogyha Isten közbeavatkozás nélkül engedi, hogy az emberiség ezen az úton haladjon? Az emberiségnek szüksége volt egy mentőövre. És a mennyei tanácsban megszületett a szeretet döntése, miszerint az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy az emberiség segítségére jön. Bizony, ez a döntés sokba került Istennek, és áldozatot jelentett. Egy kínai bölcs megpróbálta szemléltetni az emberiség helyzetét, és hogy egy ilyen szituációban különböző vallás vezetők, képviselők hogyan nyilvánultak volna meg. Elmondása szerint egy szerencsétlen ember egy nagyon-nagyon mély gödörbe esett, És ez a gödör annyira mély volt, hogy az ember hiába próbálkozott onnan kijönni, mert minden próbálkozása sikertelen volt. És ott volt immár az ember, kétségbe esett helyzetében, amikor megérkezett a gödör széléhez Konfuciusz. Amikor meglátta ezt a vergődő és tehetetlen embert, akkor megesett a szíve rajta. És meg is szólította mondván, szegény ember, annyira sajnállak téged, de hát hogy lehettél annyira balga és ügyetlen, hogy nem tudtad elkerülni ezt a gödröt, és beleestél. És miután jól megfette, egy tanácsot adott neki. Ha valamilyen módon sikerül neked onnan kijönni, akkor a jövőben legyél körültekintőbb. És tovább ment. Aztán Buddha is arra járt, és ő is meglátta a szerencsétlen embert, az ő szíve is megesett rajta, sajnálkozó szavakat mondott, mondván, szegény ember, fáj a szívem, amikor téged ebben a mély gödörben, ebben a börtönben látlak. Aztán gondolkodott egy kicsit. És azt mondta, hogy ha tudnál magadnak segíteni, hogy valamennyire följöjj a gödörből, hogy én megfoghassam a kezed, anélkül, hogy esetleg én is beesnék a gödörbe, akkor segíthetnék, hogy kigyere onnan. De az illető nem tudott segíteni magán, s a gödörbe maradt. És arra járt az Úr Jézus. Amikor hallotta a kétségbe esett ember hangját, akkor megállt a gödör szélénél, letérdelt, lehajolt, aztán minden veszélyt vállalva azt is, hogy ő maga gödörbe essen, lenyúlt a mélybe, egészen addig, amíg megfogta a szerencsétlen embert, s magához ölelve biztos talajra helyezte a lábát, akkor ezt mondta neki, fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked, eredj el és többé ne vétkezzél. A bűn betolakodása világunkba döntés elé állította az Istent. De az Atya, Fiú és Szentlélek úgy döntött, hogy nem hagyja az emberiséget saját sorsára. Vállalta az Úr Jézus a kockázatot. És amikor a kockázatról beszélünk, ez jelenti betlehemi születését. Hisz már földre jövetele megaláztatást jelentett. Magára vállalt az emberiség sorsát. Lejött oda a mélyre, hogy ott legyen velünk, és helyzetünket megélje. Ezért mondja Pál apostol, hogy áruljunk bizodalommal az Isten kegyelmi trónusához. Mert az Úr Jézus érti az ember helyzetét, nyomorúságát, és hallja a kiáltószót. Maga az Úr Jézus volt az emberiség számára a szeretet üzenete. Az íge testé lett, az emberek közé jött. Pál apostol elmondja a Korintusbelekhez írott levélben, hogy az Úr Jézus, aki nem ismerte a bűnt, ő bűnné lett mi érettünk. És úgy, hogy olvastuk a római levélből is, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isaiás próféta a közismert 53. fejezetben a 4. verssel elkezdődően a 6. versig a következőkben írja ezt le. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vette.

Adásidőnk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk. A társadalom legkisebb egysége a család, a családok gyöngyszemei pedig a gyermekek. A mai viszonyok mellett azonban nem is olyan könnyű jól nevelni a gyerekeket. Műsorunk első részében gyakorlati tanácsokkal szeretnénk segíteni ebben a kérdésben, majd a receptárban egy zöldséges kuszkussaláta elkészítését tanulhatják meg. A magányosság korunk egyik nagy problémája. Hiába vesznek körül bennünket emberek százai, mégis egyedül érezzük magunkat. A magányosság kérdésével foglalkozik Ócsai Tamás lelkész. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma a gyermekeink fegyelmezéséről szeretném, ha beszélgetnénk. Édesapám kertész, és nagyon szerette a gyümölcsfákat. Minden tavasszal elcsodálkoztam, amikor láttam, hogy egy metszőollóval végigmegy a kerten, és jó alaposan megnyesi a fákat. Ő azt mondja, hogy szükség van a meccésre. Aztán, amikor jött az ősz, akkor annyi gyümölcsünk volt, hogy szinte roskadoztak a fák. Mindig tavasszal metszett, sőt, kora tavasszal. Alig ment ki a tél, ő már ment és metszett. Ennek két tanulsága is van. Az egyik az, hogy a gyermekeinket a legkorábbi korban el kell kezdeni úgymond metszegetni. A másik, hogy néha bizony jó hosszú ágakat le kell róluk metszeni ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy igazi gyümölcstermők legyenek. A szülő a fegyelmezésben a legfontosabb, amit megtehet, hogy következetes legyen. Határozottan és világosan mondja el a gyermekének, hogy mit vár el tőle, és amit mondott, ahhoz ragaszkodjon. Két gyermekünk van, és amikor kicsik voltak, akkor egy kollégám eljött meglátogatni minket, és hozott nekem egy ajándékot. Ez az ajándék az volt, hogy azt mondta, vigyázz, hogy mindig következetes légy a gyermekeiddel. Ez még a mai nap is a fülemben cseng, holott már ők is nagyok. Nagyon lényeges az, hogy amit egyszer kimondunk, hogy ne tegye, azt másodszor is, harmadszor is, negyedszer is úgy mondjuk. De amit tehet, azt hadd tegye, és ne legyen olyan, hogy most fáj a fejem, most rossz kedvem van, most megváltoztatom azt, amit tegnap lehetett, most másként gondolom azt, amit tegnap nem lehetett, hanem legyek folyamatosan következetes. Hogyha a szülő mindig kifogásol valamit a gyermekén, hogy hogyan állsz, húzd ki magad, akkor egy gyerek egy félelemben, egy rettegésben él. Legyen felszabadult, legyen örömteli, és mindig adja meg a szülő a módját annak, hogy hogyan fegyelmezze, hogyan segítse a gyermekét. Lényeges az is, hogy a férj és a feleség egységes legyen a nevelésben. Soha ne engedjék meg azt, hogy kijátsszák a gyermekek az egyik szülőt a másik ellen. De ha a szülő vétkezik, ha a szülő hibázik, akkor lássa be a hibáit, akár a házastársa előtt, akár a gyermek előtt, és kérjen bocsánatot. Ettől nem fog az ő presztízse lejjebb esni. A szülő soha ne kiabáljon a gyermekével. A kiabálás az a tehetetlenség jele. A leghelyesebb, ha mindig szeliden, szeretettel, határozottan beszélünk a gyermekeinkkel, amikor érzik, hogy tényleg a szülőm, az édesapám, az édesanyám szeret engem. Nagyon jó megvizsgálni a fegyelmezési módszereket, és olyan megfelelő büntetést választani, amiben a szülő nem a haragját fejezi ki, hanem nem az ellenségeskedését, hanem egy segítő szeretetet, hogy érezze belőle a gyermek azt, hogy az én szülőm szeret engem, és tényleg ez egy nevelés, amit ő most tesz. És adjon alkalmat a gyermekének arra, hogy ő is tudjon bocsánatot kérni, hogy ő is el tudja mondani, hogy ezt sajnálom. Könnyebben elfogadja a gyermek a szülei tekintélyét, hogyha nap mint nap azt látja, hogy ők is engedelmesen alárendelik magukat a Jóistennek, és a Bibliához igazítják az ő életüket, neki is könnyebb lesz az engedelmesség, könnyebb lesz a fegyelmezést elfogadni. Nagyon lényeges dolog, hogy a szülő próbálja meg elképzelni magát.

Kereszteződésen ott van a piros, sárga, zöld lámpa, gyermekünk egy darabig figyeli, hogy most piros, most sárga, most zöld, aztán egyszer csak úgy elindul, lehet, hogy éppen egy piroson. És akkor mi ott állunk, és nézzük, hogy hát, hadd menjen csak, majd legalább tapasztalatokat szerez. Ez egy buta gondolat. A leghelyesebb az, ha mi segítünk nekik a jót választani. Abban a naponkénti hajszában és feszültségben, amelyben ma egy átlagos család él, a szülők könnyen összezavarodnak és elbátortalanodnak. A válások növekvő aránya, a gazdasági válság, a nevelés és oktatás romló színvonala, az állami vezetők iránt érzett bizalmatlanság kiszipolyozza érzelmi életüket. Ahogy nő a szülők fizikai, érzelmi és szellemi megterhelése, úgy válik egyre nehezebbé a gyermeknevelés. E nehéz idők legfőbb áldozatai a gyermekek. Azt hiszem, ezt mindannyian tapasztalhatjuk. Ha a mi családunk lesz a világ legvonzóbb helye, akkor a gyermekeink bátran, bizalommal mernek kilépni onnan, és tudják, hogy ez az otthon az, ahol mindig melegséget, védettséget és szeretetet fognak kapni. Tegyük meg azt, hogy a mi otthonunk legyen a legjobb otthon a világon.

következő, amit elkészítünk, kuszkussaláta gazdag zöldségekkel. A kuszkusz az lehet, hogy egy kicsit idegenül hangzik, meg viccesen is talán, de érdemes megbarátkozni, megismerkedni vele. Az arab konyha közkedvelt gabonaféléje, amit durum búzának a törete, illetve egy kis tarhonyánál kisebb daránál pedig nagyobb szemcseméretű gabonaköret. Főleg az arab országokban használják. Mi is használhatjuk köretként, valamilyen mártás vagy ragú mellé. Most egy salátát fogunk elkészíteni sok-sok zöldséggel, sok-sok vitaminnal, ásványi anyaggal. Ezt tálalhatjuk melegen is, hidegen is, ugye évszaktól függően. Úgy készül, hogy külön forralunk vizet a kuszkusznak, 9 decit, fél kiló kuszkuszhoz. Ez azért így van, mert a kuszkusz már egy előgőzölt formában található a boltokban, így nem kell egy liter, tehát a duplája nem kell, 9 deci elegendő hozzá. Úgyhogy már rakom is, felforralt 9 deci vízhez, hozzákeverjük a fél kiló kuszkuszt. Vegamix-el ízesítjük. Vegamix az a vegetának az egészséges változata, szárított zöldségkeverék só és ízfokozó nélkül. Nagyon jó ízt kölcsönöz az ételeinknek, érdemes ezzel dolgozni. Sózzuk is, és olívaolajat használok hozzá, 1 decit. Pillanatok alatt készen van ez a köret, hiszen csak épp egy kicsit forr, felszívja a vizet, körülbelül 5 percet elegendő ezt főzni, és lekapcsolhatjuk alatta a gázt. Kisebb lángra veszem. Jó. Közben felszeleteljük a zöldségeket, uborkát, kockára vágjuk őket. Kígyóborkából egy fél szálat használunk, ezt elfelejtettem mondani. Egy tába belerakjuk, és jöhet a paradicsom is hozzá. 2 darab megmosott paradicsomot használunk. 2, és ezt is nagyobb kockákra vágjuk, ugyanúgy, mint az uborkát.

paradicsom nagyon értékes anyagokat, leginkább a likopint tartalmazza, ami manapság fontos a rák elleni küzdelemben. Nagyon jó immunerősítő. Hozzárakjuk ezt is az uborkához és a többi paradicsomhoz, és még fekete olívabogyót használunk. Ez szintén egy nagyon értékes növényünk. Emésztést rendkívül

jól elősegíti egy 5-6 olívabogyót, hogyha fogyasztunk. Na pont ez tanácsolják is szakemberek. Elég, hogyha félbevágjuk. Feketét, zöldet is használhatunk. Fekete olívában sok vas is található. Azért is érdemes ezt választani. Szintén a többi zöldséghez rakjuk. Még maradt néhány szem, azt is hozzá vágjuk. Így, né? És két csokor apróra vágott zöld petrezselymet, leginkább a frisset ajánljuk. Ezt is hozzá keverjük ehhez a zöldségkeverékhez. Zöld petrezselyem nagyon jó víztisztító, vízhajtó, vesetisztító. Érdemes bőven használni belőle frissen. Még van 45 deka mexikai zöldségkeverékünk, ezt előre megpároljuk egy kevés vízen és lehetőleg olívaolajon. Ezt is hozzárakjuk a többi zöldséghez. Majd a kuszkusszal együtt összekeverjük. Miután alaposan összekevertük, hidegen vagy melegen tálaljuk. Lehet hozzá valamilyen növényi alapanyagokból készült fasírtot is sütni, így még tápláló, még gazdagabb ételt kapunk. De egy könnyű vacsorát, vagy egy nyári ebédet is elfogyaszthatunk.

0: Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A magányosság korunk betegsége. Világ tele van magányos emberekkel. Salamon király egyszer megjegyezte, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik és nincsen, aki őt felemelje. Pszichológusok azt mondják, hogy életünkben legalább egy embernek lennie kell, aki törődik velünk, és akivel mi magunk is törődünk. Sok boldogtalanság, lehangoltság és öngyilkosság annak a következménye, hogy az emberek magányosnak érzik magukat, és nincs, aki szeresse őket. A múltunknak nincsen értelme, jelenünkben nincsen öröm. Ha nem tudunk a jövőben reménykedni, és úgy tűnik, hogy senki sem törődik velünk, akkor minek élünk? Sokan keresik, miként menekülhetnének meg a magányosságtól. Egyesek tablettákat szednek, mások heroint fecskendeznek magukba, sokan utcai bandákhoz csatlakoznak. Egyesek az alkoholhoz folyamodnak, mások mókákat, játékokat keresnek. Sokan erkölcstelenségbe merülnek, míg mások harácsolnak. Ad-e az élet ennél többet? Van-e egyáltalán értelme? Van-e valaki, aki igazán szeret bennünket? Biblia szerint igen, van valaki, aki szeret. Egyesek azt mondják, hogy Isten messze van. Hogyan bízhatok egy olyan Istenben, akit nem látok? Olyan Istenben, akit nem ismerek? Tudhatja-e valaki igazán, milyen az Isten? Isten szólít bennünket, hogy ismerjük meg őt. Ismerkedjünk meg vele. Továbbá a Biblia azt mondja, hogy amikor megismerjük Istent, békére lelünk. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Mi a bizonyíték arra, hogy létezik? Ézsaiás próféta úgy érezte, hogy van erre bizonyíték. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját néven szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hiúk sincsen. Sötét középkorban az egyház megpróbálta megakadályozni az embereket abban, hogy teleszkopon keresztül nézzék a világegyetemet. Pedig az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Az emberi agynak nehéz felfogni, hogy milyen megszámlálhatatlan sok világ van, milyen felmérhetetlen az űr, és milyen bonyolult tervszerűség nyilvánul meg mindenütt a világegyetemben. Pál apostol is felismerte ezt, amikor így szólt, minden ő benne áll fenn. Akár parányi atomokat, akár óriási galaxisokat tanulmányozunk, a mester intelligencia, a hihetetlen tervszerűség, rendszeresség látható. Az egész teremtett világ tanúsítja, hogy van egy teremtő. De Isten nem csak megalkotta az embert, és egy gyönyörű világot adott neki lakóhelyül, hanem törődik is az ember szükségleteivel. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. De Isten legvigasztalóbb jellemvonása az, hogy az Isten szeretet. Itt kezd személyessé válni a dolog. Egy olyan valami, ami egy kicsit már meg tudunk érteni, és semmi nincs a világon, ami el tudna szakítani bennünket Isten szeretetétől. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban, mondja Pál. Isten szeret bennünket, ha szeretetreméltóak vagyunk, de akkor is, ha nem vagyunk szeretetreméltóak. Ő szeret bennünket, ha feketék, ha fehérek, ha férfiak, ha nők, ha szépek vagy ha csúnyák vagyunk, ha szegények, ha gazdagok, ha tanultak, ha tanulatlanok vagyunk. Senki sincs hozzá hasonló. És mintha még mindig némileg kételkednénk szeretetében, Isten olyan egyszerű szavakkal szólít meg, hogy könnyen megérthetjük. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. Bármilyen furcsa is, de ez már megtörtént. Létezett már ilyen. Figyeljük meg, mit is mond Isten. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem, ímé az én markaimban metszettelek fel téged. Isten megpróbálta szemléltetni az ember iránti szeretetét, proféták által közvetített üzenetekben. Az ember nem értette meg ezt az üzenetet, ezért Isten elküldte fiát, Jézust. Amikor látjuk őt, milyen szégyent, sértéseket és megaláztatást viselt el a Golgotán, kezdjük részben megérteni, hogy mennyire szereti Isten gyermekeit földnevű bolygón. Isten odaadta fiát az elbukott emberiségnek egy fellázadt bolygónak, mit tehetett volna még, hogy megmutassa könyörülő szeretetét? Ilyen az Isten. Az a valaki, aki vadvirágokkal díszíti a földet, és látja, ha egy veréb leesik, az a valaki, aki ismeri az állatokat az ezernyi hegyeken, számon tartja fejünk hajszálait, ő az, aki lát minden könycseppet. És miközben mennyei csodával irányítja a világegyetemet, néven szólít minden csillagot, nem feledkezik el az én nevemről sem. Micsoda Isten? Elég nagy ahhoz, hogy uralkodjék az egész világegyetemen, de elég kicsi ahhoz, hogy szívemben lakjon. Ez az élet igazi értelme, dicsőíteni egy ilyen Istent. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem, meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Köszöntöm a kedves gyülekezetet itt Bürgezden, ugyanakkor a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor Isten nevét szeretnénk dicsérni, dicsőíteni, énekek, költemények és az íge által. Programunk arról fog szólni, hogy mit jelent az a felelősség, amit Isten ránk helyezett, mint fiatalokra, mint idősökre, a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, ugyanakkor Jézus Krisztus visszajövetelének várása. Kérem, fogadják sok szeretettel!

0: Kedves gyülekezet, köszönöm, hogy ma délelőtt együtt szolgálunk, és köszönöm azt is, hogy megörökítjük ezt az alkalmat olyan módon, hogy egyházunk szolgálatában a Speranza Reménység televízió adásaiba is sugározni tudjuk ezeket a gyönyörű énekeket, költeményeket, és egy néhány igei gondolatot. Ugye amikor énekeltétek az elején Jézus Krisztus visszajöveteléről az éneket, és hogy meglátjuk őt eljön, és mi vagyunk az a nemzedék, akkor megerősödött bennem az a gondolat, amit előkészítettem, hogy szükség van folytonosságra, folyamatosságra ahhoz, hogy Istennek terve megvalósuljon népe életében. A legdrámai pillanat itt ezen a földön azt gondolom, hogy az özönvíz alkalma volt. Amikor világunk annyira elsodródott egy olyan helyzetbe, amiből már nem látott megoldást az Úr, csak olyat, hogy eltöröl mindenkit, aki hosszú idő után mégsem őt választja, és megtartja azokat, akik mellette döntenek. Ez az esemény más módon, más formában, de meg fog ismétlődni a világtörténelem színpadán. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele fogja megvalósítani ezt. Addig kellő kegyelmet tapasztalva, hogy döntést tudjunk hozni mi és minden ember ezen a földön. Minden ember. Olyan jó, hogy olyan Istenünk van, aki nem azt keresi, hogy mikor tévedünk, hanem hogy mikor tud nekünk segíteni, mikor tudja az ő kegyelmét alkalmazni a mi életünkben. És olyan jó, hogy nem lesz olyan ember, aki úgy állna az ítélet napján Isten előtt, hogy elmondhatná, hogy én akartam volna szolgálni az Isten, de nem volt rá lehetőségem. Mert mindenkinek megvan rá a lehetősége. Jó lehet, nem mindenki rendelkezik azzal a, szoktuk mi mondani, teljes igazsággal, ismerettel, amit jelen időnkben megértettünk a Biblia alapján, de hogy a római levélben olvassuk, Isten dolgozik a lelkiismeret által, az ő szent lelke által, és mindenkit annak alapján von felelősségre majd, amit megismert, amit hallott, és végül, amit elfogadott. Az özönvíz után azt olvassuk, hogy azt mondja az Úr, ennek után, amíg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Tehát van egy körforgás, van egy folytonosság, és el kell, hogy mondjuk azt, hogy nem csak a természetben, nem csak az évszakok cserélődésében, hanem generációról generációra. Az a csalódás és öröm, amit Ádám és Éva megéltek, az Úr kegyelméből átjön, és egy folytonosságról van szó. Ez a folytonosság nagyon tetszik a Mózes 4. könyve 27. fejezet 18. versében, ahogy megjeleníti az író, Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, és ez egy olyan jelképes megjelenítése annak, hogy az Úr miként adja át generációról generációra népének vezetését és népe körében az igazságot. Azt olvassuk a Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, az Úr pedig mondta Mózesnek, vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd őre a te kezedet. És részletezi az íge ezt a momentumot. És megfigyeltem itt bürgezden egy dolgot. Nem tudom, ha mindig így van, de ez nagyon tetszett. Hogy a tapasztalt vezetők bevonják a szolgálatba a fiatalabbakat. És ez olyan jó, hogy közösen végezzük a szolgálatot. Mert Isten művében szó van egy folytonosságról. És hogyan tudná átvenni a fiatalabb azt az ismeretet és azt a gyakorlatot az előtte levő generációból, ha nem kapja meg erre a lehetőséget elméleti és gyakorlati szinten. A Mózes 5. könyve 6. fejezet 7. versében olvassuk azt a gyönyörű leírást, isteni parancsot, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 7. versében, amely elsősorban az érett, tapasztaltak, a szülők feladat körébe tartozik. Azt mondja, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz, és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. És a gondolatokat nem olvasom tovább, de elragadó és megragadó az, hogy gyakoroljad ezekben a te fiaidat. Mikor van értéke egy ismeretnek, egy tapasztalatnak? A család életében, a gyülekezet életében? Ha azt át tudjuk adni, át tudjuk ruházni gyermekeinkre, a következő nemzedék életére, hogyha ezzel, akik utánunk jönnek, többek tudnak lenni ismeretben és tapasztalatban. És kedves gyülekezet, az, hogy mint advent közösség, azok lehetünk, akik vagyunk, az nem nekünk köszönhető. Mert nekünk egy kevés részünk van az egészben. Köszönhető szüleinknek, nagyszüleinknek, az advent úttörőknek, köszönhetjük azoknak, akik előttünk úgy jártak, hogy továbbadták az igazságot. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben minden szülő a gyermeke javát akarja, minden gyülekezet a közösség javát akarja. És feltevődik a kérdés, hogy akkor a felelősség csak a tapasztalt felnőtt személyeken van, nincs-e felelősség az ifjabbakon is? Én azt látom, hogy egyházi életünkben volt olyan időszak, amikor inkább talán a tapasztaltabbak domináltak, és volt olyan időszak, amikor a tapasztaltak megértették azt, hogy ebből a tekintélyből, ebből a szolgálatból egy töredéket meg kell osztani a fiatalabbakkal is, hogy legyen, aki tovább vigye az evangélium üzenetét. És abban az életkorban, amikor lelkesek vagyunk, amikor van életerünk, amikor tervezünk, amikor előttünk van még az élet, és ebbe a tervbe, élettervbe, ha beletartozik az Isten ügye, az felelőssége a szülőnek, a gyülekezetnek, a vezetőknek, hogy mikor adnak erre lehetőséget azoknak a fiataloknak, ifjaknak. De a felelősség nem csak az idős nemzedéké, hanem az ifjú nemzedéké is. A 10 parancsolatban olvassuk azt, a felhívást, parancsot, amit a Jóisten ad gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, mindazoknak, akiknek szüleik élnek, és mindazok, akik valamilyen formában fiatalabbak vagyunk egy közösségben, mert vannak nálunk idősebbek. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Olyan gyönyörű ez az ígéret, amely a 10 parancsolat szívében van együtt a 4. és az 5. parancsolatot, a szombat parancsa, és ez a parancs, ami kifejezi nem csak a szülők, az idősebbek iránti tiszteletet, hanem az Isten iránti tiszteletet is. Minden bizonnyal tudjátok jól ti is azt, hogy azok a fiatalok, akiket a szülők a maga idejében megtanítottak arra, hogy tiszteljék a szülőket, azt a két kezet, amely eledelt teremt a család számára, amely szeretni és fenyíteni egyaránt tud, úgy, ahogy Istenre jellemző a szeretet és az igazság, és a kettő elválaszthatatlan. Amikor a szülők ezt gyakorolják a családban, a gyermekeik iránt, akkor azok a fiatalok, könnyebben fogják Istent választani az életben, és Istent imádni. Mert megtanulják, hogy van egy felsőbb tekintély, egy felsőbb hatalom. Nem csak rólam szól az élet, nem én vagyok az élet középpontjában. És sajnos ez a világ, amiben én élek, és ti is, és ami ezután következik, igazából arra tanít, hogy te vagy egyedül. Csak rólad szól az élet. Te kell domináld a dolgokat, és hogyha a dolgok nem úgy vannak, ahogy te akarod, akkor hagyd ott azt a csoportot, azt a közösséget. Mert igazából élj a pillanatnak, és légy te önmagad. És ebbe a légy te önmagadba, amiről mi is beszélünk, és nagyon fontos a hívő ember életében, hogy legyen egyéniségünk, azonosságunk, A világ szemléletében azért benne van a lázadás is, és benne van az, hogy ne fogadjuk el azt, ami a közös jó. Vagyis jobban mondva, a közös jót úgy alkalmazza ez a világ, hogy nem az a jó, ami az erkölcsi természet feletti, amiről a Biblia tanít, hanem az a jó, amit egy közösség eldönt. És ez már nem biztos, hogy jó, ez már inkább rossz, mint jó. Egy ilyen világban élünk, és egy ilyen világban fontos, hogy mi fiatalabbak, gyerekek, fiatal felnőttek, a tiszteletet meg tudjuk adni szüleinknek, de leginkább Istennek. Tiszteld atyádat és anyádat. Természetesen, amikor felnőtté válunk, és kialakul egy életszemléletünk, egy gondolkodásmódunk, vannak dolgok, amikben lehet, hogy nem értünk egyet elődeinkkel. A kérdés az, hogy melyek ezek. Mert gyerekkorban lehet azon osztozódott a családban, a szülő a gyermekkel, hogy milyen ruhát vegyen fel, hogy hány órakor jöjjön haza, hogy hova mehet el, és már tudjátok, gyerekkorban, fiatalkorban is kialakulnak ezek a menetek, kis közelharcok. És felnőtt korban, ha ez elvekről van szó, ez nehéz kérdés. De hogyha az élet gyakorlatában olyan dolgokról, hogy most milyen színű legyen a cserép a háztetőn, hogy milyen legyen a mintája a kapunak, hogy milyen autóval járjunk a hétköznapokban, ezekben a dolgokban jó, ha van más véleményünk. De az Isten ügyében, még hogyha sajátos megközelítésünk is van, az eredmény ugyanaz kell legyen. Isten dicsőítése és imádata. A példabeszédek könyve 20. fejezet, 29. verse olyan nagy igazságokat mond el arról, hogy mi rejlik a fiatalban és mi rejlik az idősben, és hogy ezt a kettőt össze kell hangolni. Azt mondja példa 20-29. Az ifjaknak ékessége az ő erejük. Hát mert mivel dicsekedhet egy fiatal? A tapasztalattal? Hogy hány éve adventista, hogy mit valósított meg az életben? Hát ezt nem tudja elmondani egy fiatal, mert nincs. De van valamije. Az ő lendülete, az ő ereje, az ő hozzáállása, az ő megvalósításra való vágya. És azt mondja, és a véneknek dísze az őszhaj. A tapasztalat, a megértés, a rálátás, a vezetés, hogy úgy irányítod te azt a gyülekezetet, azt a családot, azt a fiatalt, azt a gyermeket, hogy megnyerd. Ez művészet. Ebben tanulunk a jó Istentől. Ez nehéz. Ez nem mindig sikerül. Van, hogy tévedünk ebben. De ez egy olyan kihívás, amit a jó Isten az ő igé által elénk helyezett. És ebben az igében összefogást látok. Az ifjak a vénekkel. Nagyon nagy tévedés az ebben a modern világban, modern egyházi életünkben, hogy az ifjú nemzedék próbál leválni valamilyen szinten, valamilyen formában az elődök életéből, gyakorlatából, megértéséből. És így az Úr Jézus eljövetelére nem leszünk készen. Bármennyire is mi fiatalok, talán idézőjelbe jobbnak látunk dolgokat, mert a modern technológia, a tudás, a megismerés. Ne felejtsük el, hogy az a tapasztalat, amivel rendelkeznek az elődök, az egy megerősödött olyan dolog, ami generációról generációra átjött, és nézd csak meg, kedves fiatal. Ahogy telnek az évek, és figyelje meg más személyeket, mint fiú, mint lány. Ugyanazok a dolgok jönnek elő egy családban, hiszen az az édesapa és az az édesanyja nevelt, és nem tudsz más lenni, sőt, a küzdelmeid is hasonlóak olykor, nem minden esetben. Ezért az a tanács, amire egy hívő szülő eljutott, nagyon értékes lehet egy olyan fiatal számára, aki még nem ismeri önmagát. És mikor mondhatom el azt, lehet 40 évesen sem mondhatom el azt, a 70 éves édesapámmal szemben, hogy eljutottam minden olyan felismerésre, amire ő. Mert ő előbb jár, egy-két lépéssel előttünk jár. És nekünk fiatalabbaknak fontos ezt mindig tiszteletben tartani, és megérteni ezt a valóságot. Az ifjú nemzedék és az idős generáció összefogása, így fog Jézus Krisztus eljövetele megvalósulni. Mielőtt tovább lépnénk egy másik megközelítésre a Jézus Krisztus várásában, szeretném, hogyha meghallgatnánk egy költeményt, és majd azután folytatjuk a gondolatokat azzal kapcsolatosan, hogy a mostani nemzedék milyen időben él, és mi a mi feladatunk.
1: Ó, becsüljés, megszeressétek az öregeket! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket! A reszkető kezű őrszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a láncos és eres kezeket, az elszürkült csápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a láncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szülkodukba, ne rakjátok őket otthonunkba. Hallgassátok meg a panaszukat, tenyítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyatok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg föl nevelkedtetek. Felvettek ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közeljük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindaz, mint nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Amen.
0: Köszönjük a költeményt. Nagy igazság volt ebben a szavalatban. És a legnagyobb igazság benne valóság, mondjuk így, hogy valóság, hogy az idő repül. Az idő repül. De nem mindegy, hogy hogy. De nem mindegy, hogy hogy. Nem azzal van baj, hogy az idő eltelik. Mert e földön, bűnös földi létben ez így van. Hanem azzal van a baj, hogyha nem úgy telik, ahogy az javunkra válna. És éppen ezért nagyon fontos az időket felismerni, amelyekben élünk. Most egy olyan igei részt szeretnék megosztani veletek, amelyet megértettem, hogy mi, az én nemzedékem, az a nemzedék, amely a 2000-es években született, az a nemzedék, amely most készül felnőni és felnőtté válni, az a nemzedék, amelyet ti, kedves szülők, felneveltetek, és az egyházunknak oszlopai voltatok és vagytok, milyen időkben élünk, és milyen idő az, amiben tevékenykednünk kell. A Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől olvasom az ígéket. Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, a holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Mondd pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen. Olyan jelekről olvastunk itt ebben a leírásban, amelyek részben már nagyon rég beteljesedtek, és részben napjainkban. És szeretném, hogyha részleteznénk ezeket, de azt mondja az ige, hogy lesznek a napban, a holdban, a csillagokban jelek. És itt nyilván azokról az égi jelenségekről van szó, amelyek legnagyobb erőteljességgel történtek meg valamikor a Földünk történelmében, és azóta sem történtek meg úgy, ahogy meg fognak történni közvetlenül Jézus eljövetele előtt. A nap elsötétedés 1780. május 19-én. Olvasunk erről egy idézetet, a Yale Egyetem elnöke Timothy Dwight következőket írta. 1780. május 19 nevezetes nap volt. Sok házban gyertyát gyújtottak, a madarak elcsendesedtek és eltűntek, a házi szárnyasok pedig elpihentek az olban. Általánosan az a vélemény uralkodott, hogy az ítélet napja közel van. És az érdekessége ennek a nap elsötétedésnek az, hogy nem csak úgy egyszerűen éjszaka indult be ez a folyamat, hanem nappal. Azt olvassuk egy másik idézetből, Samuel William Harvard jelentette, hogy a sötétség délnyugatról közeledett a felhőkkel délelőtt 10 és 11 óra között, és a következő éjjel közepéig tartott. Tehát napvilág, olyan korom sötétség köszöntött be a térségre és világunknak a bazónájába, hogy egyszerűen az állatok elültek és éjszakának minősítették az élethelyzetet. Most, ha egy ilyen dolog jelenség történik, egyesek azt mondják, hogy az Isten jele, mások azt mondják, hát mindig volt, és történik egy ilyen dolog, nincs abba semmi szenzáció. De amikor egy folyamatról van szó, és több dolog történik, akkor már mindenki felkapja a fejét. Aznap este, ami bizonyította azt, hogy bibliai jelenségről van szó, úgy lehetett olvasni a Times magazin beszámolójába, azon az estén 9 órakor felkelt a teli hold, de a sötétség éjfél utánig tartott. Amikor a hold láthatóvá lett, olyannak tűnt, mint a vér. És bibliai leírás, bibliai kép tárulkozik elénk a proféciákból. Aztán a csillagok bizonyságtétele, mert ugye a napban és a csillagokban, ahogy olvastuk. A csillagok bizonyságtétele 1833. november 13-án meteorit eső, a történelem legnagyobb területére kiterjedő csillaghullás. Kanadától Mexikóig és az Atlanti-óceán közepétől a Csendes-óceánig látható volt. 60 ezer meteorotot számítottak ebben a jelenségben, és azt mondják a tudósok, a megfigyelők, hogy nem volt olyan hely az égbolton, hogy ne legyen csillag. Tehát teljesen beborította a csillagok özöne az éget, az eget. És Jézus Krisztus ezeket a jeleket azért adta, hogy valamit mondjon. És azt olvastuk itt az ígében, a későbbiekben, mert igazából Jézusnak ez a válasza a tanítványok számára, hogy mi lesz a jele a te eljöveteletnek. És azt mondja, mikor ezeket látjátok, úgy, ahogy látjátok a fügefának és minden fáknak, hogy mikor hajtanak, és látjátok, hogy elkezdnek növekedni, és virágzanak, és gyümölcsöt hoznak, ahogy látjátok, hogy ez a folyamat beindul, tudjátok, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele. Ami az égi jelenségeket illeti, megfigyelték azóta azt, hogy 1993-ig 300 napkitörést lehetett számítani, megszámolni. 1993-ig, amióta ilyen felméréseket végeznek. 1993-tól napjainkig 800 napkitörést figyeltek meg. Tehát a jelek a napban, az égi jelenségekben sokkal gyakoribbak, jó lehet nem olyan erőteljességgel, mint az első napelsötétedés alkalmával. A globális napelsötétedés beborulást figyelik meg a tudósok. A napnak nem olyan ereje van, mint annak előtte. És mi azt mondjuk, hát nyáron olyan erősen süt a nap, soha így nem volt, ezelőtt 20-30 évvel nem tapasztaltuk. Igen, ám csak az ózonréteg is kezd meggyengülni, és mi azért érezzük a napnak ezt az erejét. De a napnak ereje az elmúlt 50 évben minden 10 év alatt 3%-kal csökkent. A tudósok ezt figyelték meg. És most pedig oda térünk, ami közelebb áll mi hozzánk, és ugyancsak a 25. versben olvasunk arról, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Itt egy olyan jelenségről olvasunk, ami 2004-ben a cunami alkalmával az Indiai óceán partján történt meg. És miért gondolok én erre a jelenségre? Azt olvastuk az ígében, hogy pogány földön kell, hogy történjen, tehát ahol a kereszténység nincs jelen, vagy szinte az arány az a semmit jelenti, a kétség miatt, és elmondom, hogy miért van kétség most abban a zónában, mikor a tenger és a hab zúgni fog. A cunami jelenségnek a velejárója az, hogy ugye a tenger visszahúzódik, a vízszint visszahúzódik, majd óriási nagy erővel csap vissza. És az annak tudható be, hogy a tengerszint alatt, úgy ahogy esetleg a Földön, amikor a vulkánkitörések vannak, de ott nincs víz, és akkor másképpen zajlik a folyamat, a tengerszint alatt az úgynevezett tektonikus lemezek, így nevezi a tudomány, azok mozognak. És egy adott pillanatban, amikor azok a lemezek erőteljesebben szétmennek, akkor beszippantja a nagy nyomással a vizet, és mikor azok újból összejönnek és találkoznak, kipréselik. És így keletkezik a cunami. Akkor, amikor a víz visszahúzódik, megfigyelték azt, hogy habzik a tengervize. Habzik a tengervize. Itt pedig azt olvassuk, hogy a hab zúgni fog. Sőt, mi több, nem csak habos lesz a tengervize, hanem egy morajlás hallatszik. Ugye az az óriási víztömeg, ahogy bemegy a föld mélyébe, majd utána visszajön. Ez óriási nagy zajjal történik, és habbal. Én ezt a jelenséget 2004. december 24-én látom beteljesedni, amely ebben a leírásban egy fordulópontot hoz a Krisztusvárók számára. Mert Jézus Krisztus beszámolt azokról a nagy égi jelenségekről, amelyek megtörténtek az 1700-as, 1800-as években, de hagyott még egyet hátra a valójában utolsó nemzedék számára, amelyet mi képviselünk, amelyet mi mutatunk, vagy mi képezünk. És miért a pogányok szorongása azon a vidéken? Tudjátok, hogy hogyan fekszenek le azóta azok az emberek, akik megmaradtak, és abban a zónában? Mert ugye abban az évben még 6 cunamit jegyeztek fel, de egyik sem haladta meg a 250 halottat. 250 halott, vagy 150 ezer halott, azért óriási a különbség. És azóta a pogányok szorongva fekszenek le, hogy vajon megérik-e a reggelt. Kétségbe esetten, hogy a természet mit hoz rájuk, mert nincs ahova menjenek. Tehát ott csak a turizmus működik, és a nagy gazdagok mennek abba a zónába nyaralni. És a szegény ember pedig az halászatból él, és a partvidékre szorítkozik, és ott élnek. Nincs ahova menjen, nincsen lehetőség. Ez pogányföld és pogány nemzet. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ekkor, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, hogy mi fog történni, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és itt az 1755-ös lisszaboni földrengést nevezhetjük meg, de én megkockáztatom azt, hogy voltak földrengések az elmúlt években, törökországi földrengés, és nagy földrengések, amelyekről beszélt a világ, és lehet, hogy még ezután következik egy ennél még nagyobb földrengés, mert ugye, hogyha a sorrendbe állítjuk fel, akkor az égi jelenségek, a 2004-es esemény, ugye a cunámival, és ebben az időszakban az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, és az egeknek erősségei mind jobban megrendülnek. És Jézus Krisztus eljövetele előtt ezek megismétlődnek még nagyobb erőteljességgel, és a 27. vers azt mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. És ez szerint a leírás szerint, amit Jézus adott, minden jel azt bizonyítja, hogy már nagyon közel van Jézusnak az eljövetele. Azt mondja a 30. vers, mikor immár hajtanak és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És a 32. vers, ami nagyon fontos számunkra. Bizony mondom nektek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. És tudjuk jól a Biblia leírás alapján, hogy egy nemzetség 40 évet jelent. 40 évet jelent. És hogyha számítjuk azt, hogy belemerek menni ebbe a megértésbe, hogyha 2004-ben volt ez a jelenség, amit felismertünk, és addig akkora cunami nem volt, akkor az a nemzedék, ami ebben az időszakban élt, vagy akkor született, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ami ennél fontosabb, az, hogy készen legyünk. Mert ezt a készülődést megrontja az életnek az a jó helyzete, amiben mi most élünk. És olvasom a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok!

0: életre, amikor mindenből sok van, és dobzódó életet élhetünk, amikor nem számít, hogy hány papír zsebkendőt használunk el. Mikor én gyerek voltam, akkor volt egy kendő, és azt használtuk, és azt kimosta édesanyám, és ezt használtuk. Ma csak esetleg díszből tesszük ki valahová, vagy aki még megőrizte. Egy pazar életmódot élünk. Tehát még egyel arra vonatkozólag, hogy ennek a generációnak, nemzetnek az életében jelen van az a veszély, fenyegetettség, hogy meg ne nehezedjen az ő szíve. A jó életmód miatt. És mi vezet el bennünket a jó Istentől, és mi az a kísértés, ami eltereli a figyelmünket az Istenről és az Isten dolgairól? Kényelem van, jól visszük. Még a legszegényebbnek is több van annál, mint ezelőtt 50 évvel, 100 évvel valakinek. Mi lenne az, ami még kényszeríteni bennünket arra, hogy készüljünk Jézus eljövetelére? Ezért azt mondja az ige, legyetek éberek. És itt most már nem csak az idősebbekhez, hanem a fiatalabbakhoz is szólok, hogy legyünk éberek. És hogy ez a kísértés ne vegyen erőt rajtunk. Azt mondja, imádkozzatok minden időben, hogy tudjatok megállni. És mi a kulcs? Visszatérek a 28. versre. Emeljétek fel a ti fejeteket. Istenre való tekintés, Istenbe való kapaszkodás, Istenhez való folyamodás imában, mert elközelget a ti váltságtok. Ezt fordíthatjuk úgy is, hogy válságos élethelyzet, vagy megoldott élethelyzet, amiben Istennél van a megoldás. Kedves gyülekezet, kedves ifjúság, ennek az igének az alapján azt gondolom, hogy az a nemzet, amely most aktív, amely most felnövekvőben van, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Persze, én ezzel nem mondtam azt, hogy mikor jön el az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy ez nem így van, de tetszik ezt az ígét így érteni. És hiszem azt, hogy a mi nemzetségünk, a mi generációnk, vagy ha én nem is élem meg, de azok, akik a 2000-es évben születtek, meglátják Jézus Krisztus eljövetelét. Adja meg az Úr, hogy motiváljon bennünket az, hogy az ige által tudjuk, hogy milyen időkben élünk, és hogy legyünk készen, hogy ne válságos helyzet legyen Jézus eljövetele, hanem egy megoldás az ő kegyelméből. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy imádkozzunk. Jó Istenünk, szívünk telve van hálával azért, a kegyelemért, amiben világosságban lehetünk, és láthatjuk azt, hogy mi történik a történelemben, de mi történik a jövőben, és hogy ezt kijelentetted a te ígéd által. Köszönjük ezt a megértést. Jó Istenünk, imádkozunk azért a nemzedékért, akik minden nap meg kell vívjuk azt a közelharcot, a jó és a rossz közötti harcban, amiben bizonyságot tehetünk és kell tegyünk Istenről, hogy szerezzünk tapasztalatokat, hogy szerezzünk jó megértést azokról a dolgokról, amelyek előttünk vannak, és Isten dicsőségéről. Köszönjük, Urunk, hogy ez a délelőtti alkalom is, az ének, a költemény, és az ige által ezt erősíti meg bennünk. Kérünk, teljesítsd be akaratod az életünkbe, és hogy tudjuk elfogadni mindazt, amit megengedsz, ahogy vezetsz bennünket. Az Úr Jézus által, hogy készen legyünk a te eljöveteledre. Amen. Amen.
1: Túrmezei Erzsébet, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özene, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, s hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor

elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokaira Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törj bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kínlódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember filélekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliókat költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskodj bele, nézz fel a magasba, s tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a mindennapi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, mikor lázad benned, hogy tagad meg őt, ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsáss meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, s munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségben, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagy hatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol, Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor megszólal a Mester, keményen, szeliden. Távozz, sátán, szűnj, vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek ti kicsinyhitűek? Bízzatok! Hisz én megígértem néktek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.

0: Köszönjük szépen a gyülekezetnek, köszönjük szépen a kórusnak, hogy itt Bürgeszden ma délelőtt együtt lehettünk, együtt énekeltünk, költeményt hallgattunk, és Isten igéjét is meghallgathattuk. Tegye az Úr maradandóvá ezt az alkalmat a mi számunkra, a mi elménkbe, és találkozzunk legközelebb. A kedves televíziónézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Úr áldásával búcsúzzunk el. Békesség Istentől!
1: Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, ír nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltó.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor útnak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle. Van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben. És az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelkivilágának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatok meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiteljesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítünk majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz, és mosolyog, és mosolyog, és mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk,
némelyik arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesen, ma megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt. Amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarja az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács, nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt nem orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik szívesen a rendelőintézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, MR-vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igen kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulásod érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, amikor a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át.
még szomorúság vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek, hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Alvászalagokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az érkezésük nevén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajtuk. És azt mondják, nem ér az én életem semmi, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben. És egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre az esetekre a későbbiek során visszatérünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk, mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezetnek. És a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak. Azért nagyon kell vigyázni. Sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot, és nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túlélet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agyérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agyérzés. A
megváltoztatja a vérállamban keringő vérlemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkenti őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét. És ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalnak. A depresszió előidézheti azt, hogy két éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól hiszed orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás. Ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bárcsak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkával, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok, vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket, hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Az egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, akkor az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által bárcsak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit, bárcsak tudnánk segíteni egymásnak. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bárcsak azt sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hitáltal üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyeget. Mindannyiunkat fenyeget. Bárcsak Isten segítene minket. Így látunk az életet. Így látunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk, és így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés és a bátorítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem minden csütörtök délután 4 órától.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt vannak, és itt lehetünk közösen. Mikeás próféta könyvéről kell beszélni, de sajnos Mikeás próféta könyvéhez egy kis történeti háttér is tartozik. Amennyire színesen tudom elmondani, úgy mondom el. Tudnélik, a 8.-7. században vagyunk. Ugye a Mikeás könyvének első verse elmondja, hogy melyik királyok idején, ezek mikor uralkodtak. Én nem az adatokat mondom el, hanem megpróbálom érzékeltetni azt a helyzetet, amiben a próféta szól. Azt is elmondom, hogy miért. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a próféta egy olyan személy, aki ül a világ végén, lógatja a nagy semmibe a lábát, aztán égre akadt a szeme, és fantáziál valamit a jövőről. Lehet, hogy a mi eszünkbe vagy fogalmi rendszerünkben így van a próféta, de ez az ószövetségi profétáknál nem így volt. Már említettem azt, hogy a próféta az nem jós volt, hanem egyszerűen egy olyan valaki, aki azt tudta elmondani a jelenbe, jelen időben, hogy most hogy gondolkodik az Isten arról, ami történik. Ez volt a prófétának az igazi szerepe. Mikeás prófétának a kora azért is izgalmas, mert ezt a szerepet ugye nagyon hamar felismerték a politikusok. És a politika az mindig a manipulációra épül. Most nem a mai politikáról van szó, a világ minden kincsérse, de a politika az mindig a manipulációra épül. Mikeásnak a kora egy olyan kor, amikor Asszíria tör előre. Az asszír birodalom egy borzalmas birodalom. Gondolják csak végig. Egy kis maroknyi csoport, lényegében egy katonai demokráciához hasonló uralmi rendszerrel, egy csomó ősi kultúrát maga alá gyűrt. Hogy sikerült ez? Vérrel. Az asszír birodalom volt az első vérengző hatalom. Hogyha tetszenek nézni egy képes könyvet, amiben mondjuk Asszíriának a csodálatos szép ninivei domborművekről van szó, az egyes palotákról, ezek nagyrészt ugye a British Múzeumban találhatók, mert a derék angolok ezt szétszették be, vagonírozták és elvitték haza Angliába, a British Múzeumnak a féltett kincsei. Ha ezeket végignézzük, akkor ezeken ilyen naturalisztikusan vannak olyanok, hogy Sanhérib, akiről ma beszélek, az például az ellenségeinek így kinyomja a szemét. Épp azt lehet látni, hogy két ujjal így kinyomja, két ember fogja az ellenséget, oda van támasztva a falhoz a feje, jön a Sanhérib, a nagykirály, és kinyomja a szemét. Akkor van olyan, hogy kivégzi az ellenségeit, tehát nem úgy, hogy agyoncsapja, ne, az túl egyszerű lett volna. Van egy ilyen bárthoz hasonló szerszám a kezébe, és először ugye jelenetről jelenetre mutatja, az új perceit így levágja sorba, aztán csuklóból, aztán könyökbe, aztán az egész kart, akkor a fejet, a másik kart is, a lábat is. Tehát ilyen vagdalt húst készít, már bocsánat, hogy ilyen gusztustalanul mondom, az ellenségből. Na most, ez az Asszíria kezd növekedni. És azt lehet mondani, azt, amit termékeny félholdnak nevezünk, tudják, ez az arab sivatag által körülölelt ősi kultúrterület, amit Mezopotámiának szokás mondani, de hát ebben ennek a nyugati szárnya Palesztina, ezt ugye nagyon hamar uralma alá akarja hajtani. Igen ám, de különösen itt a nyugati oldalon, tehát Palesztina és északi szomszédja Szíria, nagyon erősen ellenáll ennek a hódításnak. És ez létérdeke Egyiptomnak is. Éppen ezért ezeket a kis államocskákat, amelyek alig nagyobbak, mint egy városállam, elkezdi bújtogatni Egyiptom. Ezeket olyan ütköző államoknak használták, hogy az asszírokkal ne kelljen ezzel a kegyetlen népséggel uralkodni, és lázadás után, és hódítás után történik ebben az időben. Ez az idő az, amiben a mi prófétánk, Mikeás próféta él, aki Ézsaiásnak kortársa volt, és a prófétai könyve egy nagyon érdekes és gyönyörű könyv, nem csak tartalmilag gyönyörű, formailag gyönyörű könyv. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ha héberül a legfejlettebb és legnagyszerűbb stílusú könyvet meg kellene nevezni a Bibliába, akkor egészen biztosan Mikeás benne lenne a választásba.
csodálatos, szép szójátékokkal, formai elemekkel, amiről néhányat ugye el fogok árulni, bár ehhez héberül kellene olvasni a könyvet, mert a fordítás az mindig ferdítés, ez így van. Nézzük ezt a hátteret egy kicsit közelebbről. Az első, ahol elindul Mikiás élete, azt úgy hívjuk, hogy szír-efraimi háború. Ez tulajdonképpen Damaszkusznak és az északi országrésznek, Izraelnek a szövetségén alapult, akik egy asszíria ellenes koalíciót akartak létrehozni, és ebbe a koalícióba, és ez sokszor történik akkor, mindenkit be akartak terelgetni. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam én, varsói szerződés, vagy NATO, mindegy, most mit mondok, egy ilyenféle koalíció lett volna az asszírok ellen. Ézsaiás próféta ebben az időben él, azt tanácsolja az izraelieknek, hogy ebből maradjanak ki, és nagyon óvatosan politizáljanak. És valóban úgy van, hogy Júda nem vesz részt ebben a koalícióban. Ez az északi országrészt, Izraelt, ahogy hívjuk, és Damaszkuszt óriási nagy haragra gerjeszti, ez a 730-as években van, 30-as éveknek a végén, és ezért lerohanják Júdeát, ezt hívjuk úgy, hogy szír-efraimi háború Jeruzsálem vagy Júdea ellen. Ekkor Áház a király, és lesz a király, és hát már előtt elkezdődött ez a harc, ez a papától örökölte, Jótámtól, és Áház ezt a nagyon nehéz helyzetet, hogy az északi országrész lerohanta Jeruzsálemet, damaszkusziak lerohanták Jeruzsálemet, úgy akarja kivédeni, hogy szövetséget köt Asszíriával. Nem. Hát mindig úgy van, az ellenségem ellensége a barátom, nem? Ez egy ősi elv. Az ellenségem ellensége a barátom. És valóban úgy van, hogy Tiglat-Pilézer 745 és 726 között uralkodik, eljön és rendet teremt. Először Damaszkuszt romokká, tehát tényleg elfoglalja, és szíriaiakat tönkreteszi. Ez azt jelenti viszont Palesztinának, hogy az közvetlen pajzs, aki közvetlen határos volt Asszíriával, az megszűnik, mert ugye bedarálja az asszír birodalomba a szíriaiakat, és így most már közvetlen határosok lesznek. Végig rabolja az egész északi országrészt, a legértékesebb részeket, Jezreel síkságot, azt Asszíriához csatolja. Samária még megúszza ezt az egészet. Igen ám, de Júdeának is ezért nagy árat kell fizetni. Hogy felszabadította őket, ugye ekkor is vannak ilyen felszabadítók, ismerik, hogy mi ez, hogy felszabadítás, akkor felszabadította őket Tiglat-Pilézernek az asszír seregei, és itt nem csak a gazdasági nagy ár volt a lényeges, hanem az, hogy az asszírok megkövetelték, hogy az ő isteneiket imádják a jeruzsálemi templomba is. És ez meglehetősen nagy feszültséget okozott, úgyhogy az asszír csillagistenek, azok megjelentek Jeruzsálemben, és 80-100 évig onnan alig lehetett őket kiirtani. Tehát ez fenyegette, hogy így mondjam, a Jahvé vallás, tehát az Ószövetség vallásának a tisztaságát. Hogy teltek az évek, Egyiptom állandóan bújtogatott. Mert Egyiptomnak létérdeke volt, hogy ugráljanak ezek a kis államok, mert hát, ha sikerül, csúran cseppen valami. És így Egyiptom, amikor Tiglat-Pilézer meghalt, akkor megint egy összeesküvésre bújtatta most az izraelieket, az északi országrészt, egy Hóseás nevezetű királyuk van ekkor, ez az utolsó izraeli király, és Hóseás a lázadókhoz csatlakozott, ezt a lázadást persze 5. Szalmaneszer, aki a következő uralkodó volt 722-től 705-ig, ezt leverte, és ő volt az, aki elkezdte ostromolni Samáriát. Samária az egy nagyon nehezen bevehető város volt, ahogyan Jeruzsálem is, 3 évig tartott az ostrom, és Szalmaneszer halálakor ért véget ez az ostrom, de ennek az lett a következménye, hogy Tiglat-Pilézer kitalált valami teljesen újat.
Ez a teljesen új, ez a telepítési politika volt. Mi ezt fogságnak szoktuk mondani, de ez nem olyan fogság volt, hogy gulágba zárták az embereket, hanem az a fogság az volt, hogy széttelepítették az egyes emberek, embercsoportokat, városokat, családokat széttelepítettek annak érdekében, hogy ne legyen egy olyan egységes kulturális, mondjuk egy nemzetecske, vagy egy országocska, amelyik összetart, hanem ilyen elegyvel egy népség lett, tehát létrehozták az első olvasztó kohót. Ezt aztán később Nabukodonozor is csinálta, ez lett a déli országrésznek is a sorsa, csak jóval később, 100-valahány év után. Ez egy ilyen technika volt, amit az asszírok találtak ki. Samáriával vége lett az északi országrésznek. Széttelepítették az embereket. Ez olyan fogság volt, amiből nem volt visszatérés, felszívta őket az a nagy-nagy olvasztó kohó, amit úgy hívunk, hogy a népek olvasztó kohója. És Júda pillanatnyilag megmenekült a pusztítástól, de alig várta, hogy valami változás legyen. Ahogy meghalt 5. Szalmaneszer, 720 körül egy újabb ellenállást az adófizetés megtagadásával szerveztek. Ez a Szír-Palesztin koalíció volt, amelyik második Szárgon ellen irányult. Ezt persze második Szárgon leverte, Ezékiásnak sikerült viszont ezt megúsznia, úgyhogy nagy-nagy hadisarcot fizetett, és biztatgatta, hogy ő mennyire barátja. Viszont ez belpolitikai nehézségeket okozott. Szóval azt lehet mondani, hogy teljes egészében kiuzsorázta ezt a kis Júdát, aki amúgy sem volt valami gazdag ország, hiszen a déli országrész nagy rész pásztorkodásból élt, az igazi gazdag országrész az az északi országrész volt, mert itt volt egy belterjes földművelő kultúra, ez a kis folyóknak az öntöző gazdálkodása és a gyümölcs, olaj, szőlő termelésen nyugodott, és a nagyon jó kapcsolaton a föníciai városokkal, mert ezt nagyszerűen lehetett teríteni a földközi tenger medencéjével. Igen ám, de azért a jó politikusok látták, hogy a fák nem nőnek az égig, és a diktatúrák sem örök kormányzási formák. Ez nagyon érdekes, hogy minden diktatúra magába hordozza a saját romlását. Így volt az asszíroknál is. És ahogyan egymás után jöttek az erősebbnél erősebb, tehetségesebbnél tehetségesebb uralkodók, úgy kezdett a birodalom egy kicsikét hasonlítani egy ilyen állandó lázongó társaság. Ezek a palesztinai városok ugye elég messze voltak Ninivétől, ezért jobban mertek mocorogni, de ekkor egy szövetséges támadt nem Egyiptomban, Egyiptom az állandóan ott volt mögötte, igaz, hogy nem nagyon sokat áldozott, viszont jelentősen anyagilag, meg katonailag is támogatta ezeket a kis országocskákat. Az új szövetséges egy Melodák Baladán nevezetű babilóniai uralkodó. Ez a termékeny félhold másik oldala. Na most ezért politikailag egy nagyobb esélye lett a lázadásnak, mert gondoljuk el, hogy a termékeny félholdon közben van az arab sivatag, ott nem lehetett hadsereggel vonulni, és akkor ez olyan volt, mint mikor mi csináltunk, ilyen gyerekek a borotva fengét bedugtuk a padba, és így pengettünk. Oda rohant a tanár, akkor az ellenkező oldalról pengettük. Ezt most nincsenek gyerekek, ezt ne csinálják. Halálra tudtuk bosszantani szegény osztályfőnökünket vele. Szóval ez körülbelül olyasmi volt, hogy ha itt lázadás, akkor oda kell a hadsereg, ott lázadás, oda kell a hadsereg. Nagy nehezen sikerült rendet teremteni, viszont ezután a lázadás után is Szanhéribnek. És Szanhérib éppen ezt a lázadást nem messze a júdeaiaktól, a filiszteai és a júdea határán lévő Ekron nevezetű városnál verte le, és erről egész pontos adatunk van, mert egy nagyon szerencsés régészeti lelet van a British Museum tulajdonában, ez a Taylor prizma, ez egy ilyen hatszögletű hasáv, ami cseréből készült, amire rá van írva természetesen ékírással a Szanhéribnek a győzelmi
krónikája, hogy így mondjam, az udvari levéltár részére, amiben eldicsekszi, hogy 46 fallal körbevett város, többek között olyan jelentős erődöt, mint Lákiszt bevettek Izraelnél, és ez az a jelenet, amit jól ismerünk Ézsaiás proféta könyvéből, arról azt hiszem itt mi beszéltünk. Na most én nem is mondom tovább, mert ez körülbelül Mikiás proféta könyvének a háttere, de tessék elképzelni ezután, hogy ez milyen közhangulatot teremt. Két nagy irányzat van. Az első, ez ilyen belekeseredett, ahogy lesz, úgy lesz irányzat, és ez az az ember fajta, aki egyre kevesebbet foglalkozik a társadalom a közügyeivel, hanem egyre inkább éli az édes életet, egyszer élünk, együnk, ígyünk, úgyis meghalunk. Viszont van egy másik fajta társaság, ezek a vakhívők. Azok a vakhívők, akik azt mondják, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma nem veszhet el. Ez még Jeremiás idejéig is van ez a párt. Ezek pedig azt mondják, hogy nem baj, a realitásokkal ne törődjünk, hanem hát csak bízunk az Úrba, az majd csak lesz valahogy, meg mindig volt valahogy, hogy legyen. Ez a másik csoport. Most ebben a légkörben szólal meg egy proféta, aki azért alkot nagyszerűt, mert egy hallatlan realitás érzékkel mondja el azt a proféta üzenetet, amit Isten rábízott. És ez a hallatlan realitás érzék, ez abban van, hogy egyrészt nagyon komoly szociális, politikai, vallási kritikát gyakorol, de ugyanakkor egy óriási szíve van ennek az embernek, mert tele van a népe iránti féltő szeretettel. És tele van az Isten iránti hűséggel. Ha szép könyvet akarnak olvasni, akkor Mikiás könyve az, amit én ajánlom. Ezért hát tegyük azt, hogy egy kicsikét megismerkedünk ezzel a könyvvel, és picit valami szerkezetet is tudok mondani, valami érdekességet is el szeretnék erről mondani. Na most, hosszú ideje beszélnek ugye a Bibliával foglalkozó irodalomtörténészek, hogy egységes mű vagy nem egységes mű Mikiás könyv. Ezt minden könyvnél felvetik. Na most, nem nagyon értelmes ez a kérdés. Ez valamikor a 18. század végén indult el, amikor volt egy olyan munkahipotézis, hogy egy könyvet úgy írnak, ahogy ma írnak egy könyvet, hogy Mikiás leült és leírta a könyvet. Minden bizonnyal az első részét, ezt még a legvadabb kritikusok sem tudják, Mikiás tényleg leírta, de emögött nem egy írói szándék volt, hanem Mikiásnak volt egy olyan feladata, hogy proféta volt, és ezért a Mikiás könyve egy szóban született, hiszen neki át kellett adni ezeket az üzeneteket. Nézzük ezt a könyvet egy kicsit közelebbről. Ez a könyv három részre osztható. Mindig a felosztás az a felfedezés. Minden irodalmi műnél nagyon fontos, hogy tudom felosztani, mert a felosztás az felfedezés, de minden tudott anyagnál így van ez. Én mindig azért könyörgök a mai gyerekeknek, sajnos a középiskola nehezen tanítja meg a gyerekeket tanulni, vagy nem akarom én bántani a középiskolákat, de sehogy nem tanítja meg tanulni. Én mindig azt mondom, hogy a tankönyv legfontosabb része a tartalomjegyzék. Ha te nem tudod, hogy miről van abban a könyvben szó, hova megyünk, milyen lépésekkel megyünk, akkor mindenfajta csirkefogóságra hajlamos vagy, szoktam mondani a diákoknak. Minden beszédnek is ez a dolga, hogy nekem kell tudni, hogy hol kezdem, és kell tudni, hogy hova akarok érni, és kell tudni, hogy milyen 3-4 lépést akarok meglépni, nem? Ehhez én tudom, akkor el tudom 10 perc alatt mondani, el tudom másfél óra alatt mondani ezt. De ha nem, akkor eltévedek, mint kis csirke a kózba, nem? Tehát kell tudnom a mondani valónak a lényegét. Na most, így van ez minden bibliai könyvnél is. Ha én egy irodalmi alkotást, ebben az esetben ezt a gyönyörű irodalmi művet meg akarom érteni, akkor azt kell mondanom, hogy ez három nagy egységre osztható. És oszlik is, formailag is. Az első egység az az ítélettel foglalkozik, és ennek az ítéletnek az a lényege, hogy azért az életért, amit élt ebben az időben
Jeruzsálem és Júda, ezért ítélet vár rá. És ez az első rész. Ez az első három fejezet. Utána van egy formailag nagyon nagyszerű szakasz, majd remélem, hogy el tudom mondani ennek a formának a lényegét, egy jellegzetes keleti párhuzamos forma, egy kiasztikus szerkezet, majd ezt is elmondom, hogy mit jelent, ami az ígérettel foglalkozik. Ez az egyik legjobban ismert része Mikiás proféta könyvének. A hatodik és hetedik fejezet pedig a bűnbánattal foglalkozik. Tehát először a büntetésről van szó, aztán az újjáéledés reménységéről van szó, és utána azt mondja el, hogy az újjáéledés reménysége hogy léphet érvénybe, és ezért a bűnbánatról kezd beszélni. Na most, milyen proféta is ez a Mikeás? Ézsaiás kortársa. Ézsaiás és nagyon nagyszerű stílusú könyv. Azt hiszem ott emlegettem. Az egyik legklasszikusabb héber szöveg, ugye? Mert a héber nyelv a babiloniai fogságba kihalt, utána már arámul beszéltek, Jézus már nem tudott héberül, Jézus idejében fordították a Bibliát állandóan, mert a Biblia megmaradt a hébernek, és a targumok, azok mindig odaálltak, és fordították héberből a népnek a Bibliát, hogy értsék, mert az arám nyelv az egy másféle nyelv, ugyanannak a nyelvcsaládnak egy másféle formája, úgyhogy sok-sok hasonlóság van, de azért nem ugyanaz. Ugye a holland is megérti az angolt, meg a németet, mert ugye hasonlít, de azért a holland az nem angol és nem német. Bár a rossz nyelvek szerint hollandul mindenki tud, aki angolul és németül tud, csak egy kell egy forró krumplit a szájába venni, és azt szerint kimondani a szavakat egyszer. Ezzel hollandokat szoktuk cukkolni. Ez így van, mert nagyon sok a hasonlóság, egy nyelvcsalád, és sok a hasonlóság. Na de társadalmilag is van ám ennek a könyvnek egy nagyon nagy érdekessége. Ézsaiás az udvari körökben forgolódott. És az udvari körökben Jeruzsálem mondjuk így politikusabb rétegei között mondja el azt, és világítja meg azt, hogy mi az, amit az Úr mond. Nem így Mikeás. Mikeás egy paraszt gyerek. Ugye megtudjuk a könyvéből azt, hogy Mikeás egy Jeruzsálemtől délnyugatra fekvő kicsi kis faluban Morészetből származik, ezt kiásták ma, Tel el-Jd a neve, Jeruzsálemtől 35 kilométerre van délnyugatra. Egy vidéki gyerek, aki valószínűleg állattenyésztésből élt, kisemberek életét élte, és ezért nem véletlenül, hogy a kisemberek közkedvelt prófétája lett. Ő az, aki a kisemberek kritikáját mondja el erre a korra. Tehát, hogyha Ézsaiással összevettem, akkor Ézsaiás az udvari emberek előtt mondja el, hogy így szól az Úr, Mikeás pedig odafordul a kisemberekhez, és nagyon sok ponton nagyon hasonló. Elmondja a kisemberek felé, hogy így szól az Úr. Úgyhogy ezt a nagyon fontos szakaszt, ezt a 8.-7. század fordulóját, ami sorsdöntő az egész izraeli és az ószövetségi történelem szempontjából, ezt mi két dimenzióból látjuk. És ez nagyon jó, mert azért látunk teret ugye szemünkkel is, mert két szögből látjuk a valóságot, és ez a történelemből mindig így van. Ez egy ilyen két szempontú látást tesz lehetővé, és ez egy nagyon érdekes képet ad. Na induljunk el, hogy hogyan indul ez a könyv, és olvasgassunk bele ebbe a könyvbe, ha van türelmük. Biztos van, mert biztos nagyon fog tetszeni ez a könyv. Én egy új fordításból olvasom, ezért elnézést kérek, illetve hát azért olvasom, hogy jobban a régiességek ne nagyon zavarjanak. Ez volt az Úr igéje, amely a Móre eseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Akháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemről. Ez egy címfelirat, ami az ókori címzéshez teljesen korrekt. Ugye úgy kezdődik, hogy ez volt az Úr igéje. Dábár Jahvé van itt.
Hát ugye dábár, mondtam, hogy ez a profétáknak az ige szava, ami cselekvést és ünnepélyesen elmondott szavakat egyszerre jelent. Mert a profécia az nem egyszerűen csak elmondott fantázia, hanem a proféciának pontosan az a lényege, hogy megszólal az Isten, és az Isten szava nyomán épp úgy, ahogy a teremtés történetben történik valami. Az ige nyomán mindig történik valami, mert az ige a héberben is cselekvés történés jelentő szó, ha így tetszik, most a magyar ige jelentését vetítettem rá a héber dábára. Tehát ez az Úr igéje, megnevezi, hogy ki ez a proféta, hogy Móreszeti Mikiáshoz szól, megnevezi a kort, hogy Jótámnak, Aháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében ott megvan, hogy ez mit jelent a vázlatban, a történelmi áttekintésben. De durván azt mondhatjuk, hogy ez 750 és 690 közötti időt tekinti át, tehát azt lehet mondani, hogy 8. század második felét, mert ugye mindig fordítva számolunk, ugye Krisztus előtt ugye fordítva számolunk, és a 7. század elejét. Ezt ölelik át ez a könyv. Az első nagy szakasza az ítéletről szól. Méghozzá a nép ítéletéről. Ez az első fejezet második versétől egészen a második fejezet 13. verséig tart ez a szakasz. Tehát az egész második fejezet ide tartozik. A harmadik fejezetben pedig lényegében arról van szó, hogy a vezetőket is megítéli az Isten. És ez egy nagyon érdekes szemléleti mód. Tehát először a nép ítéletéről, azután a vezetők ítéletéről van szó, és ez nagyon érdekes párhuzamos szerkezetben jelenik meg az egész könyvben. És itt valamit hadd áruljak el. Mikás proféta könyve, tessék bekapcsolni a biztonsági öveket, vers. Végig az egész vers, a profétai könyvek nagy része vers. Bizonyára megtetszenek kérdezni, hogy miért. De egyszerűen miért találták ki a verset? Könnyebben legyen emlékelni, nem? Nyilvánvalóan. Na most, ez a héber költészetnek az egyik remeke. Most mitől vers a vers? Ugye hát erre azt szoktuk mondani, hogy a ritmustól. Na de, mibe lehet a ritmus? Azt mondjuk, hogy van olyan, hogy a hosszú és rövid szótagok, szabályos váltakozás, ez az időmértékes verselés. Aztán hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok, szabályos váltakozása, ez a hangsúlyos verselés. Aztán szoktuk mondani, hogy a gondolatritmusoktól, ez a modern gondolatritmusokra épülő vers. A héber vers ettől eltér. A héber vers az a párhuzamokra épülő vers. És ez nagyon fontos, mert a párhuzam az valahol ismételgetés. Hát hogy szoktunk magolni, hogy emlékeljük, hogy emlékelünk valamit, hogy többször megismételjük. Nem? Na most ezért ez egy művészi párhuzam alkotás mindig, és itt mindig a párhuzamos gondolatok találkoznak. Tehát, hogy is indul ez az egész? Nézzük a szöveget. Elsősorban egy nagyon fenséges, gyönyörű szép költői szakasszal indul ez az első része a könyvnek. Halljátok meg, minti népek, figyeljen föl a föld, és aki rajta él, mert az én Uram az Úr tanúskodik ellenetek. Igen, az Úr az ő szent templomából. Az Úr eljön szent helyéről, leszáll, és a föld magaslatain lépked. Megolvadnak alatt a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint a lejtő a ledudoló víztől. Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Ez egy ilyen általános bevezető. Ez egy óriási látomás, nem? Jön az Úr. A hegyeken lépd el. Minden megolvad előtte. Gondoljuk meg, amikor mindenki a hatalom kérdésévelről beszél ebben a században, hogy Asszíria hogy van, mint van, honnan van, erősek vagyunk, nem? Megjelenik az Úr, mint a hatalom Isten. És előtte minden eltörpül. Igen ám, de most nekem ez jó vagy rossz? Ott van Samária.
szírefraimi háború, ugye Judeába született Mikeás, szírefraimi háború, elmondtam, hogy tulajdon testvérét leigázza, tönkre teszi. Ugyanakkor ott van az egész északi országrésznek a problémája, tessék Illés történetére gondolni, tessék arra gondolni, amit az északi országrészről a királyok könyvében tanultunk. Politikai jogból ne jár Jeruzsálembe, ne az igaz Istent higgyed, mert így megkérdőjelezhetődik az én hatalmam. Mondja az északi országrész uralkodója. És most nem véletlen, hogy jön az ítélet. Honnan ered Jákob bűne? Nem Samáriából? Honnan ered Júda vétke? Nem Jeruzsálemből? Nem a fejtől büdösödik a hal? Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szöldős kerté, lezúdítom köveit a völgybe, még alapjai is eltűnnek. Ugye tudjuk a történeti háttérből, hogy ugye a szírefraimi háború végén ugye volt egy büntet expedíció, de nem sikerült Samáriát elfoglalni. Samária még, mint városállam létezett. És büszke volt, hogy ugye az Isten nem engedi meg, hogy a mi városunk elpusztuljon. Volt egy hatalmas, nagy nemzeti öntudat ezekbe az emberekbe. Jön a próféta, és azt mondja, hogy Samáriát romhalmazzá teszem. Mezővés szöllős kertem. Kerté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapja is előtűnnek. Bálványszobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben égel, minden bálványát megsemmisíti, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. A paráznák bére ugye az egy pejoratív kifejezés volt, ez a lelki, tehát a vallási paráznaságra szól, hogy azt mondták az izraeliek, hogy ugye az élőisten Jahvé az az Isten, és ez láthatatlan, csak hát ezt nem Jeruzsálembe kell ünnepelni, hanem különböző bálványokon keresztül, baálokon keresztül. Ezek a baálok uracskák voltak, azt jelenti a baált különben, hogy úr, minden területnek megvolt a baálja, és minden terület baálja oda kötődött, csak ott volt hatalma, és csak ott lehetett tisztelni. Tudják, hogy miről lehet megtudni, hogy ez egy Isten szobor, amit találnak a régészek, az izraeli? Az Isten szobrok úgy készültek, hogy ez a Kánaán egész területén így volt, hogy egy bika, ez az ég bikája, hátán áll az istenség. És vannak olyan szobrok, akinek a hátán nem áll senki. Mitrásznak is így van, a bika ölő mitrász, és ez egy egész keleten elterjedt valami, a bika az ég bikája, az tulajdonképpen a termékenységnek, az ég hatalmának az istene volt. Na most, ugye mindegyik bika hátára állított, nem a bika volt az isten, hanem a hátán állt az isten. Most az izraeli szobrok ugyancsak a bikát ábrázolják, csak nincs rajta isten szobor. Mert a láthatatlan isten ezen van. Na most ebben mi a bálvány? Mert az volt a bálvány, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy oda lehetett a helyhez kötni. Tetszik érteni? Nem univerzálisan uralkodik az én életemen, hanem bezártam a templomba, akarok valamit, akkor majd elmegyek hozzá, azt megkérem. Aztán, ha majd kijövök a templomba, hagyjon engem békén. Erről van itt szó. És utána Samária ítélete után jön Júda ítélete, a 9-től 16. versig. Na még a 8-at hadd olvassam. Emiatt gyászolok és jajgatok, mezítláb és ruhátlanul járok, üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struc. Megjelenik a proféta. A proféta nem dörzsöli a markát, na kellett nektek Samária. Ez Mikeásnak az óriási nagy érdeme, hogy kemény ítéletet mond, és ő mindig szolidáris marad a néppel. Nem kívülről kritizál. Nincs undorító, mint hogy kívülről kritizálni. Na most ezt itt ne lapjam meg se, hogy mezőzáb és ruhátlanul járjuk. Ez a ruhátlanság, ez nem azt jelenti, hogy pucéran, mert ez elképzelhetetlen, hanem a
felső ruhát és az alsó ruhát leveszi egy héber, az alatta van csak az ágyékkötő. Itt csak a rabszolgák jártak, meg a gyász, nagyon mély gyász viselő. Mert a ruha az mindig az a társadalmi rangot kifejező valami volt. Ez ezt jelenti. És utána jön Júda ítélete. Mert halálos csapás, amely Júdát érte, egész népem kapujáig, Jeruzsálemig eljutott. És utána következik egy nagyon érdekes költői szakasz. Itt városokat sorol fel, ezek valós júdeai városok, de a város nevek mindig jelentenek valamit, és amit mond róla, az mindig a jelentéséből következik. Nem mondjátok el Gádban, ne sírjatok. A Gád szó, az hasonlóan hangzik, mint a tudós itt elmond. Igen, nem mondjátok el Gádban, tehát ez héberül rímel egymásra, elmondani, és a Gád neve. De továbbra is ugyan azt mondja, Bét Afrában lakók porban fetrengenek. Az Afra az azt jelenti, hogy por. A porháza ezt jelenti, hogy Bét Afra. Aztán azt mondja, hogy vonulj el Sáfír lakossága szégyenkezve mezítelenül. A Sáf az azt jelenti, hogy szégyenkezni, mezítelennek lenni. Tehát teljesedjen be a városod neve rajtad. Egy kicsit azt jelenti. Vagy azt mondja, nem mer kijönni a lakosság Canaából Bét Étel gyásza miatt. A Caná az azt jelenti, hogy kijönni. Ugye nem jön ki, kijönni, ezt jelenti a városnak a neve. Vagy azt mondja, hogy Márót, mennyire várja a jó hírt Márót lakossága. Márót az úgy hangzik, mint keserű, és így adható vissza ezt, hogy kicsit másképp értjük a szavakat, hogy keserűség városának a polgárai aggódnak jólétükért. Ugye? Tehát, és végig így van, aztán itt tovább is, egészen a 16. versig, így a városok nevével játszik. Ez egy költői eszköz. Arra költői eszköz, hogy ne felejtse el, hogy ez az ítélet egyetemes lesz az egész Júdán, és minden városnak a neve visszafordul. Ugye ez egy nagyon szép költői eszköz, ahogy elmondja Júda pusztulását. Na, most csak ennyit akar elmondani? A proféta? Hát ugye itt rögtön azt kérdezi az ember, na jó, rendben van, ez egy ilyen csúnya nagy ítélet, ezt megszoktuk a profétáktól, ugye a rettentő szavak tudójától, Ézsaiástól, ahogy mondta Radnóti. De mi az ítélet oka? Ez következik, az ítélet oka a második fejezet 11. versében. És itt most rögtön világos lesz, hogy miről van szó. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztettet terveznek a fekvőhelyükön, kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk, megkívánják a mezőket, elrabolják a házakat is, elveszik, kihasználják az embereket, stb. És leír egy csomó szociális

vegyétek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, mondja a gazdagoknak. Tehát a népre ti támadtok ellenségként, nem kell megvárni az asszírokat. Ti támadtok a népre ellenségként, hiszen letépitek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, akik kerülik a háborúskodást. Népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeiktől elveszitek az ékes országomat örökre. Keljetek föl, menjetek innen, mert nincs itt néktek helyetek. Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztítás miatt. Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna, borról és italról prédikálna, az lenne csak próféta ennek a népnek. Hát ez bizony nagyon kemény, amit odavág az urakhoz. De ugyanakkor, és ez megint a mikeási gondolat, ennek a nagyon kemény ítéletnek a hátterén megjelenik az ígéret. Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát, összeterelem őket, mint a juhokat a karámba, mint a nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek, előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun és kivonulnak, előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr. Ez egy csodálatos nagy reménység. Most megint következik, ez a népítélete volt, és a nép reménysége. Most következik a vezetők ítélete, mert a vezetők felelősek a népért. És ugye először a nagyuraknak az ítéletéről van szó, az első négy vers, de nem olvasok el mindent, mert az idő nagyon elrohant, azután a proféták ítéletéről van szó, de utána a pusztulás képében még a papok is előkerülnek, mert a harmadik fejezet végén egy szükségszerűségként jelenik meg, hogy el kell ennek a Júdának pusztulni. Halljátok meg ezt Jákob házának előjárói, mondja a 9. vers, 3. fejezetben. Izrael házának vezetői, aki utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Előjárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak. Profétái pénzért jósolnak. És még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet baj minket. Ez egy nagyon gunyoros és nagyon, nagyon kemény költői szövege. És ezzel zárul az első szakasz. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templom egy pedig erdős magaslat. Akkor vége mindennek? Következik a nagy második rész, a negyedik és ötödik fejezet. A negyedik és ötödik fejezetnek a szerkezeti képletét, ha megnézzük, és így próbálnám ahogy elmondani, van egy A, B, C rész, akkor van egy C vesző, B vesző, A vesző rész. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, a ki betűből, ami egy ilyen X betű a görögbe, ebből kapta a nevét, aminek az a lényege, hogy az eleje és a vége, utána a második rész és az utolsó előtti rész, tehát az A veszővel, B a B veszővel, C a C veszővel párhuzamos. Tehát ez így megy előre, hogy A, B, C, C vesző, B vesző, A vesző. Ez lehet ám A, B, C, D, F, lehet. Ez egy jellegzetes szerkesztés, nagyon sok könyv, például a Rút könyve az teljesen erre a szerkezetre épül. Új szövetségből mondják példát, Máté evangéliumának ez a szerkezete, vagy a Jelenések könyvének ez a szerkezete, vagy nagyon sok profétai könyvnek, nagyon sok Zsoltárnak ez a szerkezete. Ennek az a lényege, mindig középen van a mondani való, és ahonnan indulunk, odaérünk vissza. Ez egy nagyon jellegzetes és az emlékelés nagyon könnyen megsegítő eljárási mód volt. Tessék most így megnézni ezt a szakaszt. Az első, negyedik fejezet első öt verse, az nem más, mint a béke korszakáról egy gyönyörű szép kép, ezt nagyon sokszor szokták idézni. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni, a hegyek közül kimagaslik, a halmok közül. Itt van, hogy a nép kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul, kardjaikból kovácsolnak kapákat, a lándzsáikból metszőkéseket, és beáll az egyetemes béke korszaka. Ez az Isten ígérete. Innen indul, ez az A tag. És nézzük meg az A veszőt. Az A vesző az az 5. fejezet 9-től 14. verség. Azon a napon így szól az Úr, kiirtom a lovat, és elpusztítom a harci kocsikat. A ló az a, ugye mindig negatíven szerepel a hébereknél, mert ő náluk

az okos állat, a szamár volt, a buta állat, a ló, mert az olyan volt, mint a tank. Nem volt lótenyésztő sohasem. Izrael, a talaj viszonyok nem engedték meg. Tehát elpusztítom harci kocsikat, kiirtom az ország városait, és lerontom minden erődöt, kiirtom a varázs szereidet is a kezedből, és nem lesznek többé jelmagyarázói, kiirtom a bálványszobrokat, stb. Tehát az ítélet hozza meg ezt a békét. Ez az A és A vesző. A B az a maradékról beszél. Azon alapon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összeszedem a szétszórottakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fogna maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, stb. Ugyanígy, ha megnézzük az 5. fejezet 6. versétől 8-ig, olyan lesz Jákob maradéka, mint a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. Mert nem emberekben reménykedik, nem emberekben bízik, és akkor elmondja a maradéknak a tulajdonságát. Tehát a B vesző, ez így találkozik egymással. Jön a C, az a Sion megpróbáltatásáról, a vajudásról beszél. Azt mondja, miért kiáltozol annyira, nincsen királyod, vagy elpusztult a tanácsadót, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülő asszonyt, és akkor jön a vajódásnak a fájdalma. Ennek a párhuzamosa a C vesző, amit így jelölünk, ez az 5. fejezet eleje. Te pedig Efratának, Betleheme, bár kisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorban, tehát a vajódástól a születésig. Hogy fog megszületni ez az új? Ez is párhuzamban van egymással. Egymás kiegészítő párhuzamban. Ez a könyvnek a dereka. Ezt szoktuk legtöbbször idézni, mert a mi hitünk szerint ez Jézus Krisztusban teljesedett, az evangélisták is így idézik ezt az ígét állandóan innen Mikiás proféta könyvét. Ugye volt az ítélet, és ez a második szakasz az ígéret volt. A proféta nem csak azt mondja el, hogy a rosszat megítéli az Isten, hanem azt is elmondja, hogy az Isten ígér. Na de, hogyan lehet az ígéret az ítéletben az enyém? Ez a harmadik szakasznak a mondani valója bűnbánat által. A bűnbánat az nem azt jelenti, amit mi nagyon sokszor érteni szoktunk alatt, hogy szánom, bánom, és 45 fokos szögben nézem a talajt, és lelkizek, és vajudok, és mit tudom én, önértékelési zavarokkal küzdök. Nem ez a bűnbánat. A bűnbánat azt jelenti, hogy felismerem az új lehetőséget, de tudom azt, hogy ez csak a régi megítélése által lehet az enyém. Az a bűnbánatnak az a lényege, ami a megtérésnek a lényege, a megtérés is vallásos szó lett, a megtérés az ez, megpróbálom mutatni. Mentem erre a saját logikám szerint, és történt valami. Hátra arc, és indulok vissza. Tetszik érteni? Ez a fordulat, ez a megtérés. A bűnbánatnak is ez a lényeg. Nem a szánom, bánom. Ó, jaj, jó volt az a bűn, nagyon, de hát sajnos nem lehet, ezért hát szánom, bánom, mert valami bajom lesz, ugye? Ez éppen olyan, mint amikor anyám föl akart pofozni, gyerek voltam, és akkor azt mondtam, jaj, anyukám, én lehozom mindig felhozom mindig az összes tüzelőt, nem is kell a testvéreimnek segíteni, és leviszem a szemetet mindig, csak most az egyszer ne tessék bántani. Ez nem bűnbánat volt, mert nem azt ismertem fel, hogy mi az, amiért a büntetést érdemeltem volna, hanem egy ilyen fogadkozás. Na nézzük ezt a bűnbánatot. Nagyon érdekes ennek is a szerkezet. Ez úgy épül fel, megint három szakaszból épül fel, hogy először az Isten első panaszát a 6. fejezet első versében olvassuk, és ez a panasz a következő. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok, az Úr perbeszédét. Ti is őségi alapjai a földnek, mert pere van a népével az Úrnak, törvénykezni és ítélni akar. Én népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felej nekem? Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiválasztottálak a szolgaságházából, elküldtem Mózest, Áront, Miriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak, mit terveztek a Bálok, Moáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig. Akkor megismerted az Úr igaz tettét. Ugye, miről van itt szó?
Isten elmondja, hogy ő egy szövetséget kötött ezzel a néppel. És a nép megtagadta a szövetségi hűséget. Miért? Mert Isten nem tartotta meg a szövetséget. Azt mondja, nézd vissza a történelmedre. Ezek mind-mind jellegzetes ószövetségi történeti események, amire utal a próféta. És ezekben Isten cselekedett. Hát akkor... Egy nyitott kérdésre megszólal a próféta. A próféta, aki hitként akar most a népért közbejárni, és megkérdezi, hogy mivel járuljak az Úr elé? Hajlunk-e ki a magasságos Isten előtt áll égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben? Tehát menjek áldozatra, és akkor sorolja mindazt, amit az emberek akartak tenni. Isten ezt nem fogadja el. És azt mondja, ember, megmondta néked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos az Istennel szemben. Ez egy jellegzetes Mikeási válasz. Nagyon evangéliumi válasz, nem? Jellegzetesen arról van szó, hogy ne ígér, ne szánom bánom, ne varázsolj, ne áldozatot hozzál. Az Istennel való kapcsolat az etikai kérdés. Élj emberül, ezt így lehetne összefoglalni az egészet. Jön az Úrnak a második panasza. Az első ugye a szövetségi hűség megszegése volt. Mi az Úr második panasza? Az Úr hangosan kiállt a városnak. Üdvös dolog félni az ő nevét. Engedelmeskedjetek a vesszőnek és annak, aki azt rendelte. Még mindig van bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagytam-e a hamis mérleget és a zacskóba lévő hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk csupán rabolt hormi, a város lakói hazugságot beszélnek, családnyel van a szájukban, és így tovább. Jönnek a jellegzetes társadalmi bűnök. Ez a kész átverés, ugye? Hamis súly, hamis mérleg, hamis ez, hamis az, hamis szó. És azt mondja az Úr, hogy én ellenem azzal vétettetek, hogy nem voltatok emberek egymással kapcsolatban. Egymással szembe kerültetek. És azt mondja, pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt, hogy észhez térj. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félreraksz is, nem mented meg, mert azt, amit akarsz megtenni, fegyver martalékává teszem. Ez ugye hiába akarod magadat boldogítani, megítélem. És akkor megszólal megint a próféta a hetedik fejezetnek az elején. Jaj nékem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar születelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódik, kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember, egy nagy-nagy panasz jön. Szinte, mintha ma szólna, nem? Ez nagyon mai. Jön a nagy befejezés, az egészet az üdvösség reménysége járja át, és azt mondja, de én az Úrat várom. És ez az egész könyvnek a nagy mondani vágy. De én az Úrat várom. Nem az, hogy majd ez, majd az, így és így történik, ilyen szerencsém lesz. Én az Úrat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak ellenségem. És kezdődik egy ilyen befejező ének, hogy így mondjam, ilyen befejező ének, amiben úgy összefoglalja a könyvnek a tartalmát. Ne őrülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és az igazságot szolgáltat nékem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt az ellenségem, és szégyen borítja el, stb. Ezt mondja a profétai ígéret, eljön a nap, amikor felépítik a falaidat,
azon a napon szélesre tárul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából, Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország, lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. És akkor egy imádsággal fejeződik be ez a tapasztalatok imádsága. Pásztorod, bottoddal, népedet, tulajdonnyájadat, amely elhagyva élt az erdőben, termékeny földön, hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben, stb. Egy ilyen nagyszerű hűségének a néphez, és végül az Isten dicsőítésével fejezi be. Kicsoda olyan, mint Isten, mint te, aki megbocsájtod a bűnt, elengeded népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltokossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, hogy megesküdtél őseinknek a régi időben. És itt ér, itt a vége, itt a pont. Ugye gyönyörű ez az egész szerkezetében és mondani valójában.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat,

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és egy kórus szám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Szász Ernő adventista lelkész az isteni szeretet Krisztusban megnyilvánuló gyakorlati vetületeiről fog egy néhány értékes gondolatot velünk is megosztani. Ha önök is szeretnének többet megtudni e szeretet nagyszerűségéről, kérem tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Az Úr Jézus, amikor ezen a földön volt, tanítványainak és az akkori embereknek szívesen beszélt az Atyáról. És az egyik alkalommal így mutatta be a mindenható Istent, hogy ő a szeretet. Nos, Isten ígéje alapján áttekintjük, hogy mit is üzen a szeretet, azaz mit üzen számunkra az Isten. Tavaszodott, rügyezni kezdtek a fák, és az idősödő házaspár együtt elindult egy kerti sétára. A madarak csicseregtek, énekelték zenéjüket, és ebben a romantikus hangulatban a férj arra gondolt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha valami szépet mondana a feleségének. És miközben a madár dalolt a dallamát, odafordult a feleségéhez, és megkérdezte, hogy anyuka, mit szólsz? Mit dalol a madár a madárkának? Kicsit elgondolkozott az asszony, aztán huncutul férjére nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. Megmondja? Mondjad? Hát a madár azt dalolja a madárkának, hogy szeretlek, szeretlek. Aztán tovább sétáltak kéz a kézben, és most az asszony sora volt. És megkérdezte a férjét, hogy apuka, mit szólsz? Mit válaszol a madárka a madárnak? Nem tudom. Megmondja, hát igen, mutasd meg. Problémában volt az emberiség a bűnbeesés miatt. És mi lett volna, hogyha a mennyei tanács összegyűl, és megfogalmaztak volna egy szóbeli üzenetet, aztán kirepült volna millió angyal, s végig kürtölték volna, szeret titeket az Isten. Amikor az emberiség válsághelyzetbe került, a menny úgy döntött, hogy a szeretet üzenetét azt bemutatja és megéli az emberiség számára. Az Efézus belekhez írott levél, pontosabban a Róma belekhez írott levél 5. fejezetében, a 8. versben Pál apostol a következőket mondja. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ehhez kapcsolódik a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, a Szentírás közismert aranyszövege, amely ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezekben a versekben megismerjük az emberiség, azaz saját helyzetünket. A János 3.16 elmondja, hogy az emberiség elveszett, remény nélküli helyzetben volt. A Róma belekhez írott levélben pedig Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök voltunk. És ugyanakkor mind a két versben bemutatja, hogy ilyen körülmények között hogyan is cselekedett Isten az Úr Jézus Krisztus által. Az elveszett ember számára a szeretet adott. Azaz Isten adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az Isten úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy akkor, amikor még idegenek voltunk Istentől, távol voltunk tőle, a bűneinkben éltünk, az Úr Jézus eljött és meghalt. A Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés következtében zsákutcába került az emberiség. Saját helyzetére nem talált megoldást. És Pál apostol meg is állapítja a Róma beliekhez írott levél 3. fejezet 23. versében, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És mindannyiunkról beszél a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket a mi anyánk. Majd Pál apostol folytatja a gondolatot, és így még hangsúlyozottabban leírja az emberiség kilátástalan helyzetét, amikor a bűn következményéről, a bűn zsoldjáról beszél. És ez mindannyiunkra vonatkozik, mert mindnyájan vétkeztünk, és a Róma 6.23 szerint ennek a következménye, a zsoldja, a halál. És itt nem arról a halálról van szó, amit az Úr Jézus az evangéliumokban álomnak nevez, mondván jövök és felköltöm őt, hanem a megsemmisítő második halálról. Az Isten képére teremtett ember szabad akarata szerint választott, és lám most szembe találja magát választásának eredményével. A bűn zsoldja a halál. Ilyen körülmények között vajon milyen döntést hoz az Isten? Az az Isten, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a szeretet. Három lehetőség volt. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy Isten figyelmen kívül hagyja a helyzetet és a bűnt, de ezt nem tehette. Hisz a törvény Isten jellemének a tükre. És mi lett volna az ember sorsa, hogyha Isten közbeavatkozás nélkül engedi, hogy az emberiség ezen az úton haladjon? Az emberiségnek szüksége volt egy mentőövre. És a mennyei tanácsban megszületett a szeretet döntése, miszerint az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy az emberiség segítségére jön. Bizony, ez a döntés sokba került Istennek, és áldozatot jelentett. Egy kínai bölcs megpróbálta szemléltetni az emberiség helyzetét, és hogy egy ilyen szituációban különböző vallás vezetők, képviselők hogyan nyilvánultak volna meg. Elmondása szerint egy szerencsétlen ember egy nagyon-nagyon mély gödörbe esett, És ez a gödör annyira mély volt, hogy az ember hiába próbálkozott onnan kijönni, mert minden próbálkozása sikertelen volt. És ott volt immár az ember, kétségbe esett helyzetében, amikor megérkezett a gödör széléhez Konfuciusz. Amikor meglátta ezt a vergődő és tehetetlen embert, akkor megesett a szíve rajta. És meg is szólította mondván, szegény ember, annyira sajnállak téged, de hát hogy lehettél annyira balga és ügyetlen, hogy nem tudtad elkerülni ezt a gödröt, és beleestél. És miután jól megfette, egy tanácsot adott neki. Ha valamilyen módon sikerül neked onnan kijönni, akkor a jövőben legyél körültekintőbb. És tovább ment. Aztán Buddha is arra járt, és ő is meglátta a szerencsétlen embert, az ő szíve is megesett rajta, sajnálkozó szavakat mondott, mondván, szegény ember, fáj a szívem, amikor téged ebben a mély gödörben, ebben a börtönben látlak. Aztán gondolkodott egy kicsit. És azt mondta, hogy ha tudnál magadnak segíteni, hogy valamennyire följöjj a gödörből, hogy én megfoghassam a kezed, anélkül, hogy esetleg én is beesnék a gödörbe, akkor segíthetnék, hogy kigyere onnan. De az illető nem tudott segíteni magán, s a gödörbe maradt. És arra járt az Úr Jézus. Amikor hallotta a kétségbe esett ember hangját, akkor megállt a gödör szélénél, letérdelt, lehajolt, aztán minden veszélyt vállalva azt is, hogy ő maga gödörbe essen, lenyúlt a mélybe, egészen addig, amíg megfogta a szerencsétlen embert, s magához ölelve biztos talajra helyezte a lábát, és akkor ezt mondta neki, fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked, eredj el és többé ne vétkezzél. A bűn betolakodása világunkba döntés elé állította az Istent. De az Atya, Fiú és Szentlélek úgy döntött, hogy nem hagyja az emberiséget saját sorsára. Vállalta az Úr Jézus a kockázatot. És amikor a kockázatról beszélünk, ez jelenti betlehemi születését. Hisz már földre jövetele megaláztatást jelentett. Magára vállalta az emberiség sorsát. Lejött oda a mélyre, hogy ott legyen velünk, és helyzetünket megélje. Ezért mondja Pál apostol, hogy áruljunk bizodalommal az Isten kegyelmi trónusához. Mert az Úr Jézus érti az ember helyzetét, nyomorúságát, és hallja a kiáltó szót. Maga az Úr Jézus volt az emberiség számára a szeretet üzenete. Az íge testé lett, az emberek közé jött. Pál apostol elmondja a Korintusbelekhez írott levélben, hogy az Úr Jézus, aki nem ismerte a bűnt, ő bűnné lett mi érettünk. És úgy, hogy olvastuk a római levélből is, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isaiás próféta a közismert 53. fejezetben a 4. verssel elkezdődően a 6. versig a következőkben írja ezt le. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őreá vetei.

Adásidőnk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

0: Mindennapi egészségünk. A társadalom legkisebb egysége a család, a családok gyöngyszemei pedig a gyermekek. A mai viszonyok mellett azonban nem is olyan könnyű jól nevelni a gyerekeket. Műsorunk első részében gyakorlati tanácsokkal szeretnénk segíteni ebben a kérdésben, majd a receptárban egy zöldséges kuszkussaláta elkészítését tanulhatják meg. A magányosság korunk egyik nagy problémája. Hiába vesznek körül bennünket emberek százai, mégis egyedül érezzük magunkat. A magányosság kérdésével foglalkozik Ócsai Tamás lelkész. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket! Ma a gyermekeink fegyelmezéséről szeretném, ha beszélgetnénk. Édesapám kertész, és nagyon szerette a gyümölcsfákat. Minden tavasszal elcsodálkoztam, amikor láttam, hogy egy metszőollóval végigmegy a kerten, és jó alaposan megnyesi a fákat. Ő azt mondja, hogy szükség van a meccésre. Aztán, amikor jött az ősz, akkor annyi gyümölcsünk volt, hogy szinte roskadoztak a fák. Mindig tavasszal meccett, sőt, kora tavasszal. Alig ment ki a tél, ő már ment és meccett. Ennek két tanulsága is van. Az egyik az, hogy a gyermekeinket a legkorábbi korban el kell kezdeni úgymond meccegetni. A másik, hogy néha bizony jó hosszú ágakat le kell róluk mecceni ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy igazi gyümölcstermők legyenek. A szülő a fegyelmezésben a legfontosabb, amit megtehet, hogy következetes legyen. Határozottan és világosan mondja el a gyermekének, hogy mit vár el tőle, és amit mondott, ahhoz ragaszkodjon. Két gyermekünk van, és amikor kicsik voltak, akkor egy kollégám eljött meglátogatni minket, és hozott nekem egy ajándékot. Ez az ajándék az volt, hogy azt mondta, vigyázz, hogy mindig következetes légy a gyermekeiddel. Ez még a mai nap is a fülemben cseng, holott már ők is nagyok. Nagyon lényeges az, hogy amit egyszer kimondunk, hogy ne tegye, azt másodszor is, harmadszor is, negyedszer is úgy mondjuk. De amit tehet, azt hadd tegye, és ne legyen olyan, hogy most fáj a fejem, most rossz kedvem van, most megváltoztatom azt, amit tegnap lehetett, most másként gondolom azt, amit tegnap nem lehetett, hanem legyek folyamatosan következetes. Hogyha a szülő mindig kifogásol valamit a gyermekén, hogy hogyan állsz, húzd ki magad, akkor egy gyerek egy félelemben, egy rettegésben él. Legyen felszabadult, legyen örömteli, és mindig adja meg a szülő a módját annak, hogy hogyan fegyelmezze, hogyan segítse a gyermekét. Lényeges az is, hogy a férj és a feleség egységes legyen a nevelésben. Soha ne engedjék meg azt, hogy kijátsszák a gyermekek az egyik szülőt a másik ellen. De ha a szülő vétkezik, ha a szülő hibázik, akkor lássa be a hibáit akár a házastársa előtt, akár a gyermek előtt, és kérjen bocsánatot. Ettől nem fog az ő presztízse lejjebb esni. A szülő soha ne kiabáljon a gyermekével. A kiabálás az a tehetetlenség jele. A leghelyesebb, ha mindig szeliden, szeretettel, határozottan beszélünk a gyermekeinkkel, amikor érzik, hogy tényleg a szülőm, az édesapám, az édesanyám szeret engem. Nagyon jó megvizsgálni a fegyelmezési módszereket, és olyan megfelelő büntetést választani, amiben a szülő nem a haragját fejezi ki, hanem nem az ellenségeskedését, hanem egy segítő szeretetet, hogy érezze belőle a gyermek azt, hogy az én szülőm szeret engem, és tényleg ez egy nevelés, amit ő most tesz. És adjon alkalmat a gyermekének arra, hogy ő is tudjon bocsánatot kérni, hogy ő is el tudja mondani, hogy ezt sajnálom. Könnyebben elfogadja a gyermek a szülei tekintélyét, hogyha nap mint nap azt látja, hogy ők is engedelmesen alárendelik magukat a Jóistennek, és a Bibliához igazítják az ő életüket, neki is könnyebb lesz az engedelmesség, könnyebb lesz a fegyelmezést elfogadni. Nagyon lényeges dolog, hogy a szülő próbálja meg elképzelni magát a gyermeke helyében. A jó és eredményes gyermeknevelés legfontosabb feltétele tehát az, hogy a szülők bensőséges kapcsolatban legyenek egymással, hogy megegyezzenek a nevelési módszerekben, és bármit tesznek a gyermekük érdekében, azt szeretettel tegyék. A gyerek szeretetet, biztonságot, védettséget szeretne. És nem az a legjobb, hogyha mindent elnézünk nekik, hanem az, hogyha mindig segítjük őket, hogy napról napra fejlődjenek azon az úton, amin látni szeretnénk őket. Meggondoljuk azt, hogy a gyermek majd magától úgyis jó irányba fog fejlődni, hogyha nem nyesegetjük, nem fegyelmezzük őket. Ez éppen olyan, mintha elképzelnénk egy forgalmas útkereszteződést, és ezen a forgalmas útkereszteződésen ott van a piros, sárga, zöld lámpa, gyermekünk egy darabig figyeli, hogy most piros, most sárga, most zöld, aztán egyszer csak úgy elindul, lehet, hogy éppen egy piroson. És akkor mi ott állunk, és nézzük, hogy hát, hadd menjen csak, majd legalább tapasztalatokat szerez. Ez egy buta gondolat. A leghelyesebb az, ha mi segítünk nekik a jót választani. Abban a naponkinti hajszában és feszültségben, amelyben ma egy átlagos család él, a szülők könnyen összezavarodnak és elbátortalanodnak. A válások növekvő aránya, a gazdasági válság, a nevelés és oktatás romló színvonala, az állami vezetők iránt érzett bizalmatlanság kiszipolyozza érzelmi életüket. Ahogy nő a szülők fizikai, érzelmi és szellemi megterhelése, úgy válik egyre nehezebbé a gyermeknevelés. E nehéz idők legfőbb áldozatai a gyermekek. Azt hiszem, ezt mindannyian tapasztalhatjuk. Ha a mi családunk lesz a világ legvonzóbb helye, akkor a gyermekeink bátran, bizalommal mernek kilépni onnan, és tudják, hogy ez az otthon az, ahol mindig melegséget, védettséget és szeretetet fognak kapni. Tegyük meg azt, hogy a mi otthonunk legyen a legjobb otthon a világon.

következő, amit elkészítünk, kuszkussal át a gazdag zöldségekkel. A kuszkusz az lehet, hogy egy kicsit idegenül hangzik, meg viccesen is talán, de érdemes megbarátkozni, megismerkedni vele. Az arab konyha közkedvelt gabonaféléje, amit durum búzának a törete, illetve egy kis tarhonyánál kisebb daránál pedig nagyobb szemcseméretű gabonaköret. Főleg az arab országokban használják. Mi is használhatjuk köretként, valamilyen mártás vagy ragú mellé. Most egy salátát fogunk elkészíteni sok-sok zöldséggel, sok-sok vitaminnal, ásványi anyaggal. Ezt tálalhatjuk melegen is, hidegen is, ugye évszaktól függően. Úgy készül, hogy külön forralunk vizet a kuszkusznak, 9 decit, fél kiló kuszkuszhoz. Ez azért így van, mert a kuszkusz már egy előgőzött formában található a boltokban, így nem kell egy liter, tehát a duplája nem kell, 9 deci elegendő hozzá. Úgyhogy már rakom is, felforralt 9 deci vízhez, hozzákeverjük a fél kiló kuszkuszt. Vegamix-el ízesítjük. Vegamix az a vegetának az egészséges változata, szárított zöldségkeverék só és ízfokozó nélkül. Nagyon jó ízt kölcsönöz az ételeinknek, érdemes ezzel dolgozni. Sózzuk is, és olívaolajat használok hozzá, 1 decit. Pillanatok alatt készen van ez a köret, hiszen csak épp egy kicsit forr, felszívja a vizet, körülbelül 5 percet elegendő ezt főzni, és lekapcsolhatjuk alatta a gázt. Kisebb lángra veszem. Jó. Közben felszeleteljük a zöldségeket, uborkát, kockára vágjuk őket. Kigyóborkából egy fél szálat használunk, ezt elfelejtettem mondani. Egy tába belerakjuk, és jöhet a paradicsom is hozzá. 2 darab megmosott paradicsomot használunk. 2, és ezt is nagyobb kockákra vágjuk, ugyanúgy, mint az uborkát.

paradicsom nagyon értékes anyagokat, leginkább a likopint tartalmazza, ami manapság fontos a rák elleni küzdelemben. Nagyon jó immunerősítő. Hozzárakjuk ezt is az uborkához és a többi paradicsomhoz, és még fekete olívabogyót használunk. Ez szintén egy nagyon értékes növényünk. Emésztést rendkívül jól elősegíti, egy 5-6 olívabogyót, hogyha fogyasztunk. Naponta ez tanácsolják is szakemberek. Elég, hogyha félbevágjuk. Feketét, zöldet is használhatunk. Fekete olívában sok vas is található. Azért is érdemes ezt választani. Szintén a többi zöldséghez rakjuk. Még maradt néhány szem, azt is hozzá vágjuk. Így, né? És két csokor apróra vágott zöld petrezselymet, leginkább a frisset ajánljuk. Ezt is hozzá keverjük ehhez a zöldségkeverékhez. Zöld petrezselyem nagyon jó víztisztító, vízhajtó, vesetisztító. Érdemes bőven használni belőle frissen. Még van 45 deka mexikai zöldségkeverékünk, ezt előre megpároljuk egy kevés vízen és lehetőleg olívaolajon. Ezt is hozzárakjuk a többi zöldséghez. Majd a kuszkusszal együtt összekeverjük. Miután alaposan összekevertük, hidegen vagy melegen tálaljuk.

Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A magányosság korunk betegsége. Világ tele van magányos emberekkel. Salamon király egyszer megjegyezte, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik és nincsen, aki őt felemelje. Pszichológusok azt mondják, hogy életünkben legalább egy embernek lennie kell, aki törődik velünk, és akivel mi magunk is törődünk. Sok boldogtalanság, lehangoltság és öngyilkosság annak a következménye, hogy az emberek magányosnak érzik magukat, és nincs, aki szeresse őket. A múltunknak nincsen értelme, jelenünkben nincsen öröm. Ha nem tudunk a jövőben reménykedni, és úgy tűnik, hogy senki sem törődik velünk, akkor minek élünk? Sokan keresik, miként menekülhetnének meg a magányosságtól. Egyesek tablettákat szednek, mások heroint fecskendeznek magukba, sokan utcai bandákhoz csatlakoznak. Egyesek az alkoholhoz folyamodnak, mások mókákat, játékokat keresnek. Sokan erkölcstelenségbe merülnek, míg mások harácsolnak. Ad-e az élet ennél többet? Van-e egyáltalán értelme? Van-e valaki, aki igazán szeret bennünket? Biblia szerint igen, van valaki, aki szeret. Egyesek azt mondják, hogy Isten messze van. Hogyan bízhatok egy olyan Istenben, akit nem látok? Olyan Istenben, akit nem ismerek? Tudhatja-e valaki igazán, milyen az Isten? Isten szólít bennünket, hogy ismerjük meg őt. Ismerkedjünk meg vele. Továbbá a Biblia azt mondja, hogy amikor megismerjük Istent, békére lelünk. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Mi a bizonyíték arra, hogy létezik? Ézsaiás próféta úgy érezte, hogy van erre bizonyíték. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját néven szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hiúk sincsen. Sötét középkorban az egyház megpróbálta megakadályozni az embereket abban, hogy teleszkopon keresztül nézzék a világegyetemet. Pedig az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Az emberi agynak nehéz felfogni, hogy milyen megszámlálhatatlan sok világ van, milyen felmérhetetlen az űr, és milyen bonyolult tervszerűség nyilvánul meg mindenütt a világegyetemben. Pál apostol is felismerte ezt, amikor így szólt, minden ő benne áll fenn. Akár parányi atomokat, akár óriási galaxisokat tanulmányozunk, a mester intelligencia, a hihetetlen tervszerűség, rendszeresség látható. Az egész teremtett világ tanúsítja, hogy van egy teremtő. De Isten nem csak megalkotta az embert, és egy gyönyörű világot adott neki lakóhelyül, hanem törődik is az ember szükségleteivel. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. De Isten legvigasztalóbb jellemvonása az, hogy az Isten szeretet. Itt kezd személyessé válni a dolog. Egy olyan valami, ami egy kicsit már meg tudunk érteni, és semmi nincs a világon, ami el tudna szakítani bennünket Isten szeretetétől. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választ.

0: választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mondja Pál. Isten szeret bennünket, ha szeretetre méltóak vagyunk, de akkor is, ha nem vagyunk szeretetre méltóak. Ő szeret bennünket, ha feketék, ha fehérek, ha férfiak, ha nők, ha szépek vagy ha csúnyák vagyunk, ha szegények, ha gazdagok, ha tanultak, ha tanulatlanok vagyunk, senki sincs hozzá hasonló. És mintha még mindig némileg kételkednénk szeretetében, Isten olyan egyszerű szavakkal szólít meg, hogy könnyen megérthetjük. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. Bármilyen furcsa is, de ez már megtörtént. Létezett már ilyen. Figyeljük meg, mit is mond Isten. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem, íme az én markaimban metszettelek fel téged. Isten megpróbálta szemléltetni az ember iránti szeretetét, proféták által közvetített üzenetekben. Az ember nem értette meg ezt az üzenetet, ezért Isten elküldte fiát, Jézust. Amikor látjuk őt, milyen szégyent, sértéseket és megaláztatást viselt el a Golgotán, kezdjük részben megérteni, hogy mennyire szereti Isten gyermekeit földnevű bolygón. Isten odaadta fiát az elbukott emberiségnek, egy fellázadt bolygónak. Mit tehetett volna még, hogy megmutassa könyörülő szeretetét? Ilyen az Isten. Az a valaki, aki vadvirágokkal díszíti a földet, és látja, ha egy veréb leesik, az a valaki, aki ismeri az állatokat az ezernyi hegyeken, számon tartja fejünk hajszálait, ő az, aki lát minden könnycseppet. És miközben mennyei csodával irányítja a világegyetemet, néven szólít minden csillagot, nem feledkezik el az én nevemről sem. Micsoda Isten? Elég nagy ahhoz, hogy uralkodjék az egész világegyetemen, de elég kicsi ahhoz, hogy szívemben lakjon. Ez az élet igazi értelme, dicsőíteni egy ilyen Istent. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Köszöntöm a kedves gyülekezetet itt Bürgezden, ugyanakkor a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor Isten nevét szeretnénk dicsérni, dicsőíteni, énekek, költemények és az íge által. Programunk arról fog szólni, hogy mit jelent az a felelősség, amit Isten ránk helyezett, mint fiatalokra, mint idősökre, a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, ugyanakkor Jézus Krisztus visszajövetelének várása. Kérem, fogadják sok szeretettel!

0: Kedves gyülekezet, köszönöm, hogy ma délelőtt együtt szolgálunk, és köszönöm azt is, hogy megörökítjük ezt az alkalmat olyan módon, hogy egyházunk szolgálatában a Speranza Reménység televízió adásaiba is sugározni tudjuk ezeket a gyönyörű énekeket, költeményeket és egy néhány igei gondolatot. Ugye amikor énekeltétek az elején Jézus Krisztus visszajöveteléről az éneket, és hogy meglátjuk őt eljön, és mi vagyunk az a nemzedék, akkor megerősödött bennem az a gondolat, amit előkészítettem, hogy szükség van folytonosságra, folyamatosságra ahhoz, hogy Istennek terve megvalósuljon népe életében. A legdrámai pillanat itt ezen a földön azt gondolom, hogy az özönvíz alkalma volt. Amikor világunk annyira elsodródott egy olyan helyzetbe, amiből már nem látott megoldást az Úr, csak olyat, hogy eltöröl mindenkit, aki hosszú idő után mégsem őt választja, és megtartja azokat, akik mellette döntenek. Ez az esemény más módon, más formában, de meg fog ismétlődni a világtörténelem színpadán. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele fogja megvalósítani ezt. Addig kellő kegyelmet tapasztalva, hogy döntést tudjunk hozni mi és minden ember ezen a földön. Minden ember. Olyan jó, hogy olyan Istenünk van, aki nem azt keresi, hogy mikor tévedünk, hanem hogy mikor tud nekünk segíteni, mikor tudja az ő kegyelmét alkalmazni a mi életünkben. És olyan jó, hogy nem lesz olyan ember, aki úgy állna az ítélet napján Isten előtt, hogy elmondhatná, hogy ne, én akartam volna szolgálni az Isten, de nem volt rá lehetőségem. Mert mindenkinek megvan rá a lehetősége. Jó lehet, nem mindenki rendelkezik azzal a, szoktuk mi mondani, teljes igazsággal, ismerettel, amit jelen időnkben megértettünk a Biblia alapján, de hogy a római levélben olvassuk, Isten dolgozik a lelkiismeret által, az ő szent lelke által, és mindenkit annak alapján von felelősségre majd, amit megismert, amit hallott, és végül, amit elfogadott. Az özönvíz után azt olvassuk, hogy azt mondja az Úr, ennek után, amíg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Tehát van egy körforgás, van egy folytonosság, és el kell, hogy mondjuk azt, hogy nem csak a természetben, nem csak az évszakok cserélődésében, hanem generációról generációra. Az a csalódás és öröm, amit Ádám és Éva megéltek, az Úr kegyelméből átjön, és egy folytonosságról van szó. Ez a folytonosság nagyon tetszik a Mózes 4. könyve 27. fejezet 18. versében, ahogy megjeleníti az író, Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, és ez egy olyan jelképes megjelenítése annak, hogy az Úr miként adja át generációról generációra népének vezetését és népe körében az igazságot. Azt olvassuk a Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, az Úr pedig mondta Mózesnek, vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd őre a te kezedet. És részletezi az íge ezt a momentumot. És megfigyeltem itt bürgezden egy dolgot. Nem tudom, ha mindig így van, de ez nagyon tetszett. Hogy a tapasztalt vezetők bevonják a szolgálatba a fiatalabbakat. És ez olyan jó, hogy közösen végezzük a szolgálatot. Mert Isten művében szó van egy folytonosságról. És hogyan tudná átvenni a fiatalabb azt az ismeretet és azt a gyakorlatot az előtte levő generációból, ha nem kapja meg erre a lehetőséget elméleti és gyakorlati szinten. A Mózes 5. könyve 6. fejezet 7. versében olvassuk azt a gyönyörű leírást, isteni parancsot, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 7. versében, amely elsősorban az érett, tapasztaltak, a szülők feladat körébe tartozik. Azt mondja, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz, és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. És a gondolatokat nem olvasom tovább, de elragadó és megragadó az, hogy gyakoroljad ezekben a te fiaidat. Mikor van értéke egy ismeretnek, egy tapasztalatnak? A család életében, a gyülekezet életében? Ha azt át tudjuk adni, át tudjuk ruházni gyermekeinkre, a következő nemzedék életére, hogyha ezzel, akik utánunk jönnek, többek tudnak lenni ismeretben és tapasztalatban. És kedves gyülekezet, az, hogy mint advent közösség, azok lehetünk, akik vagyunk, az nem nekünk köszönhető. Mert nekünk egy kevés részünk van az egészben. Köszönhető szüleinknek, nagyszüleinknek, az advent úttörőknek, köszönhetjük azoknak, akik előttünk úgy jártak, hogy továbbadták az igazságot. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben minden szülő a gyermeke javát akarja, minden gyülekezet a közösség javát akarja. És feltevődik a kérdés, hogy akkor a felelősség csak a tapasztalt felnőtt személyeken van, nincs-e felelősség az ifjabbakon is? Én azt látom, hogy egyházi életünkben volt olyan időszak, amikor inkább talán a tapasztaltabbak domináltak, és volt olyan időszak, amikor a tapasztaltak megértették azt, hogy ebből a tekintélyből, ebből a szolgálatból egy töredéket meg kell osztani a fiatalabbakkal is, hogy legyen, aki tovább vigye az evangélium üzenetét. És abban az életkorban, amikor lelkesek vagyunk, amikor van életerőnk, amikor tervezünk, amikor előttünk van még az élet, és ebbe a tervbe, élettervbe, ha beletartozik az Isten ügye, az felelőssége a szülőnek, a gyülekezetnek, a vezetőknek, hogy mikor adnak erre lehetőséget azoknak a fiataloknak, ifjaknak. De a felelősség nem csak az idős nemzedéké, hanem az ifjú nemzedéké is. A 10 parancsolatban olvassuk azt, a felhívást, parancsot, amit a Jóisten ad gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, mindazoknak, akiknek szüleik élnek, és mindazok, akik valamilyen formában fiatalabbak vagyunk egy közösségben, mert vannak nálunk idősebbek. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Olyan gyönyörű ez az ígéret, amely a 10 parancsolat szívében van együtt a 4. és az 5. parancsolatot, a szombat parancsa, és ez a parancs, ami kifejezi nem csak a szülők, az idősebbek iránti tiszteletet, hanem az Isten iránti tiszteletet is. Minden bizonnyal tudjátok jól ti is azt, hogy azok a fiatalok, akiket a szülők a maga idejében megtanítottak arra, hogy tiszteljék a szülőket, azt a két kezet, amely eledelt teremt a család számára, amely szeretni és fenyíteni egyaránt tud, úgy, ahogy Istenre jellemző a szeretet és az igazság, és a kettő elválaszthatatlan. Amikor a szülők ezt gyakorolják a családban, a gyermekeik iránt, akkor azok a fiatalok könnyebben fogják Istent választani az életben, és Istent imádni. Mert megtanulják, hogy van egy felsőbb tekintély, egy felsőbb hatalom. Nem csak rólam szól az élet, nem én vagyok az élet középpontjában. És sajnos ez a világ, amiben én élek, és ti is, és ami ezután következik, igazából arra tanít, hogy te vagy egyedül. Csak rólad szól az élet. Te kell domináld a dolgokat, és hogyha a dolgok nem úgy vannak, ahogy te akarod, akkor hagyd ott azt a csoportot, azt a közösséget. Mert igazából élj a pillanatnak, és légy te önmagad. És ebbe a légy te önmagadba, amiről mi is beszélünk, és nagyon fontos a hívő ember életében, hogy legyen egyéniségünk, azonosságunk, A világ szemléletében azért benne van a lázadás is, és benne van az, hogy ne fogadjuk el azt, ami a közös jó. Vagyis jobban mondva, a közös jót úgy alkalmazza ez a világ, hogy nem az a jó, ami az erkölcsi természet feletti, amiről a Biblia tanít, hanem az a jó, amit egy közösség eldönt. És ez már nem biztos, hogy jó, ez már inkább rossz, mint jó. Egy ilyen világban élünk, és egy ilyen világban fontos, hogy mi fiatalabbak, gyerekek, fiatal felnőttek, a tiszteletet meg tudjuk adni szüleinknek, de leginkább Istennek. Tiszteld atyádat és anyádat. Természetesen, amikor felnőtté válunk, és kialakul egy életszemléletünk, egy gondolkodásmódunk, vannak dolgok, amikben lehet, hogy nem értünk egyet elődeinkkel. A kérdés az, hogy melyek ezek. Mert gyerekkorban lehet azon osztozódott a családban, a szülő a gyermekkel, hogy milyen ruhát vegyen fel, hogy hány órakor jöjjön haza, hogy hova mehet el, és már tudjátok, gyerekkorban, fiatalkorban is kialakulnak ezek a menetek, kis közelharcok. És felnőtt korban, ha ez elvekről van szó, ez nehéz kérdés. De hogyha az élet gyakorlatában olyan dolgokról, hogy most milyen színű legyen a cserép a háztetőn, hogy milyen legyen a mintája a kapunak, hogy milyen autóval járjunk a hétköznapokban, ezekben a dolgokban jó, ha van más véleményünk. De az Isten ügyében, még hogyha sajátos megközelítésünk is van, az eredmény ugyanaz kell legyen. Isten dicsőítése és imádata. A példabeszédek könyve 20. fejezet, 29. verse olyan nagy igazságokat mond el arról, hogy mi rejlik a fiatalban és mi rejlik az idősben, és hogy ezt a kettőt össze kell hangolni. Azt mondja példa 20-29. Az ifjaknak ékessége az ő erejük. Hát mert mivel dicsekedhet egy fiatal? A tapasztalattal? Hogy hány éve adventista, hogy mit valósított meg az életben? Hát ezt nem tudja elmondani egy fiatal, mert nincs. De van valamije. Az ő lendülete, az ő ereje, az ő hozzáállása, az ő megvalósításra való vágya. És azt mondja, és a véneknek dísze az őszhaj. A tapasztalat, a megértés, a rálátás, a vezetés. Hogy úgy irányított te azt a gyülekezetet, azt a családot, azt a fiatalt, azt a gyermeket, hogy megnyerd. Ez művészet. Ebben tanulunk a jó Istentől. Ez nehéz. Ez nem mindig sikerül. Van, hogy tévedünk ebben. De ez egy olyan kihívás, amit a jó Isten az ő igéje által elénk helyezett. És ebben az igében összefogást látok. Az ifjak a vénekkel. Nagyon nagy tévedés az ebben a modern világban, modern egyházi életünkben, hogy az ifjú nemzedék próbál leválni valamilyen szinten, valamilyen formában az elődök életéből, gyakorlatából, megértéséből. És így az Úr Jézus eljövetelére nem leszünk készen. Bármennyire is mi fiatalok, talán idézőjelbe jobbnak látunk dolgokat, mert a modern technológia, a tudás, a megismerés. Ne felejtsük el, hogy az a tapasztalat, amivel rendelkeznek az elődök, az egy megerősödött olyan dolog, ami generációról generációra átjött, és nézd csak meg, kedves fiatal. Ahogy telnek az évek, és figyeljél meg más személyeket, mint fiú, mint lány. Ugyanazok a dolgok jönnek elő egy családban, hiszen az az édesapa és az az édesanyja nevelt. És nem tudsz más lenni, sőt, a küzdelmeid is hasonlóak olykor, nem minden esetben. Ezért az a tanács, amire egy hívő szülő eljutott, nagyon értékes lehet egy olyan fiatal számára, aki még nem ismeri önmagát. És mikor mondhatom el azt, lehet 40 évesen sem mondhatom el azt, a 70 éves édesapámmal szemben, hogy eljutottam minden olyan felismerésre, amire ő. Mert ő előbb jár, egy-két lépéssel előttünk jár. És nekünk fiatalabbaknak fontos ezt mindig tiszteletben tartani, és megérteni ezt a valóságot. Az ifjú nemzedék és az idős generáció összefogása, így fog Jézus Krisztus eljövetele megvalósulni. Mielőtt tovább lépnénk egy másik megközelítésre a Jézus Krisztus várásában, szeretném, hogyha meghallgatnánk egy költeményt, és majd azután folytatjuk a gondolatokat azzal kapcsolatosan, hogy a mostani nemzedék milyen időben él, és mi a mi feladatunk.
1: Ó, becsés, szeressétek az öregeket! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket! A reszkető kezű őszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a láncos és eres kezeket, az elszürkült csápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek már eleget, a végasztalóig ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szülkodukba, ne rakjátok őket otthonunkba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyatok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg fölnevelkedtetek. Felvettek ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindaz, mint nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Amen.
0: Köszönjük a költeményt. Nagy igazság volt ebben a szavalatban. És a legnagyobb igazság benne, valóság, mondjuk így, hogy valóság, hogy az idő repül. Az idő repül. De nem mindegy, hogy hogy. De nem mindegy, hogy hogy. Nem azzal van baj, hogy az idő eltelik. Mert e földön, bűnös földi létben ez így van. Hanem azzal van a baj, hogyha nem úgy telik, ahogy az javunkra válna. És éppen ezért nagyon fontos az időket felismerni, amelyekben élünk. Most egy olyan igei részt szeretnék megosztani veletek, amelyet megértettem, hogy mi, az én nemzedékem, az a nemzedék, amely a 2000-es években született, az a nemzedék, amely most készül felnőni és felnőtté válni, az a nemzedék, amelyet ti, kedves szülők, felneveltetek, és az egyházunknak oszlopai voltatok és vagytok, milyen időkben élünk, és milyen idő az, amiben tevékenykednünk kell. A Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől olvasom az ígéket. Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, a holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Mondta pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy a nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen. Olyan jelekről olvastunk itt ebben a leírásban, amelyek részben már nagyon rég beteljesedtek, és részben napjainkban. És szeretném, hogyha részleteznénk ezeket, de azt mondja az ige, hogy lesznek a napban, a holdban, a csillagokban jelek. És itt nyilván azokról az égi jelenségekről van szó, amelyek legnagyobb erőteljességgel történtek meg valamikor a Földünk történelmében, és azóta sem történtek meg úgy, ahogy meg fognak történni közvetlenül Jézus eljövetele előtt. A nap elsötétedés 1780. május 19-én. Olvasunk erről egy idézetet, a Yale Egyetem elnöke Timothy Dwight következőket írta. 1780. május 19 nevezetes nap volt. Sok házban gyertyát gyújtottak, a madarak elcsendesedtek és eltűntek, a házi szárnyasok pedig elpihentek az olban. Általánosan az a vélemény uralkodott, hogy az ítélet napja közel van. És az érdekessége ennek a napelsötétedésnek az, hogy nem csak úgy egyszerűen éjszaka indult be ez a folyamat, hanem nappal. Azt olvassuk egy másik idézetből, Samuel William Harvard jelentette, hogy a sötétség délnyugatról közeledett a felhőkkel délelőtt 10 és 11 óra között, és a következő éjjel közepéig tartott. Tehát napvilág, olyan korom sötétség köszöntött be a térségre és világunknak a bazónájába, hogy egyszerűen az állatok elültek és éjszakának minősítették az élethelyzetet. Na most, ha egy ilyen dolog, jelenség történik, egyesek azt mondják, hogy az Isten jele, mások azt mondják, hát mindig volt, és történik egy ilyen dolog, nincs abba semmi szenzáció. De amikor egy folyamatról van szó, és több dolog történik, akkor már mindenki felkapja a fejét. Aznap este, ami bizonyította azt, hogy bibliai jelenségről van szó, úgy lehetett olvasni a Times magazin beszámolójában, azon az estén 9 órakor felkelt a teli hold, de a sötétség éjfél utánig tartott. Amikor a hold láthatóvá lett, olyannak tűnt, mint a vér. És bibliai leírás, bibliai kép tárulkozik elénk a proféciákból. Aztán a csillagok bizonyságtétele, mert ugye a napban és a csillagokban, ahogy olvastuk. A csillagok bizonyságtétele 1833. november 13-án meteorit eső, a történelem legnagyobb területére kiterjedő csillaghullás. Kanadától Mexikóig és az Atlanti-óceán közepétől a Csendes-óceánig látható volt. 60 ezer meteorotot számítottak ebben a jelenségben, és azt mondják a tudósok, a megfigyelők, hogy nem volt olyan hely az égbolton, hogy ne legyen csillag. Tehát teljesen beborította a csillagok özöne az éget, az eget. És Jézus Krisztus ezeket a jeleket azért adta, hogy valamit mondjon. És azt olvastuk itt az ígében, a későbbiekben, mert igazából Jézusnak ez a válasza a tanítványok számára, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek. És azt mondja, mikor ezeket látjátok, úgy, ahogy látjátok a fügefának és minden fáknak, hogy mikor hajtanak, és látjátok, hogy elkezdnek növekedni, és virágzanak, és gyümölcsöt hoznak, ahogy látjátok, hogy ez a folyamat beindul, tudjátok, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele. Ami az égi jelenségeket illeti, megfigyelték azóta azt, hogy 1993-ig 300 napkitörést lehetett számítani, megszámolni. 1993-ig, amióta ilyen felméréseket végeznek. 1993-tól napjainkig 800 napkitörést figyeltek meg. Tehát a jelek a napban, az égi jelenségekben sokkal gyakoribbak, jó lehet nem olyan erőteljességgel, mint az első napelsötétedés alkalmával. A globális napelsötétedés beborulást figyelik meg a tudósok. A napnak nem olyan ereje van, mint annak előtte. És mi azt mondjuk, hát nyáron olyan erősen süt a nap, soha így nem volt, ezelőtt 20-30 évvel nem tapasztaltuk. Igen, ám csak az ózonréteg is kezd meggyengülni, és mi azért érezzük a napnak ezt az erejét. De a napnak ereje az elmúlt 50 évben minden 10 év alatt 3%-kal csökkent. A tudósok ezt figyelték meg. És most pedig oda térünk, ami közelebb áll mi hozzánk, és ugyancsak a 25. versben olvasunk arról, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Itt egy olyan jelenségről olvasunk, ami 2004-ben a cunami alkalmával az Indiai óceán partján történt meg. És miért gondolok én erre a jelenségre? Azt olvastuk az ígében, hogy pogány földön kell, hogy történjen, tehát ahol a kereszténység nincs jelen, vagy szinte az arány az a semmit jelenti, a kétség miatt, és elmondom, hogy miért van kétség most abban a zónában, mikor a tenger és a hab zúgni fog. A cunami jelenségnek a velejárója az, hogy ugye a tenger visszahúzódik, a vízszint visszahúzódik, majd óriási nagy erővel csap vissza. És az annak tudható be, hogy a tengerszint alatt, úgy, ahogy esetleg a Földön, amikor a vulkánkitörések vannak, de ott nincs víz, és akkor másképpen zajlik a folyamat, a tengerszint alatt az úgynevezett tektonikus lemezek, így nevezi a tudomány, azok mozognak. És egy adott pillanatban, amikor azok a lemezek erőteljesebben szétmennek, akkor beszippantja a nagy nyomással a vizet, és mikor azok újból összejönnek és találkoznak, kipréselik. És így keletkezik a cunami. Akkor, amikor a víz visszahúzódik, megfigyelték azt, hogy habzik a tenger vize. Habzik a tenger vize. Itt pedig azt olvassuk, hogy a hab zúgni fog. Sőt, mi több, nem csak habos lesz a tenger vize, hanem egy morajlás hallatszik. Ugye az az óriási víztömeg, ahogy bemegy a föld mélyébe, majd utána visszajön. Ez óriási nagy zajjal történik, és habbal. Én ezt a jelenséget 2004. december 24-én látom beteljesedni, amely ebben a leírásban egy fordulópontot hoz a Krisztusvárók számára. Mert Jézus Krisztus beszámolt azokról a nagy égi jelenségekről, amelyek megtörténtek az 1700-as, 1800-as években, de hagyott még egyet hátra a valójában utolsó nemzedék számára, amelyet mi képviselünk, amelyet mi mutatunk, vagy mi képezünk. És miért a pogányok szorongása azon a vidéken? Tudjátok, hogy hogyan fekszenek le azóta azok az emberek, akik megmaradtak, és abban a zónában? Mert ugye abban az évben még 6 cunamit jegyeztek fel, de egyik sem haladta meg a 250 halottat. 250 halott vagy 150 ezer halott, azért óriás a különbség. És azóta a pogányok szorongva fekszenek le, hogy vajon megérik-e a reggelt. Kétségbe esetten, hogy a természet mit hoz rájuk, mert nincs ahova menjenek. Tehát ott csak a turizmus működik, és a nagy gazdagok mennek abba a zónába nyaralni. És a szegény ember pedig az halászatból él, és a partvidékre szorítkozik, és ott élnek. Nincs ahova menjen, nincsen lehetőség. Ez pogányföld és pogány nemzet. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ekkor, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, hogy mi fog történni, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és itt az 1755-ös lisszaboni földrengést nevezhetjük meg, de én megkockáztatom azt, hogy voltak földrengések az elmúlt években, törökországi földrengés, és nagy földrengések, amelyekről beszélt a világ, és lehet, hogy még ezután következik egy ennél még nagyobb földrengés, mert ugye, hogyha a sorrendbe állítjuk fel, akkor az égi jelenségek, a 2004-es esemény, ugye a cunámival, és ebben az időszakban az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, és az egeknek erősségei mind jobban megrendülnek. És Jézus Krisztus eljövetele előtt ezek megismétlődnek még nagyobb erőteljességgel, és a 27. vers azt mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. És ez szerint a leírás szerint, amit Jézus adott, minden jel azt bizonyítja, hogy már nagyon közel van Jézusnak az eljövetele. Azt mondja a 30. vers, mikor immár hajtanak és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És a 32. vers, ami nagyon fontos számunkra. Bizony mondom nektek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. És tudjuk jól a Biblia leírás alapján, hogy egy nemzetség 40 évet jelent. 40 évet jelent. És hogyha számítjuk azt, hogy belemerek menni ebbe a megértésbe, hogyha 2004-ben volt ez a jelenség, amit felismertünk, és addig akkora cunami nem volt, akkor az a nemzedék, ami ebben az időszakban élt, vagy akkor született, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ami ennél fontosabb, az, hogy készen legyünk. Mert ezt a készülődést megrontja az életnek az a jó helyzete, amiben mi most élünk. És olvasom a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. És leírja itt azokat a problémákat, amik ennek a nemzetségnek az idejében jelen vannak. Hát gondoljunk csak vissza apáink gyermekkorára, vagy nagyszüleink gyerekkorára. Jellemző volt a pazar életmód. Jellemző volt az a bőség, ami a mát mutatja, és a mára jellemző. Mert azt mondja, meg ne nehezedjék a ti szívetek. Mitől? A dobzódásnak, részegségnek. Itt nem csak konkrétan az igen, nem csak a konkrét részegségre utal, azaz az ilyen életmódra, hanem a pazar életre, amikor mindenből sok van, és dobzódó életet élhetünk, amikor nem számít, hogy hány papír zsebkendőt használunk el. Mikor én gyerek voltam, akkor volt egy kendő, és azt használtuk, és azt kimosta édesanyám, és ezt használtuk. Ma csak esetleg díszből tesszük ki valahová, vagy aki még megőrizte. Pazar életmódot élünk. Tehát még egy jel arra vonatkozólag, hogy ennek a generációnak, nemzetnek az életében jelen van az a veszély, fenyegetettség, hogy meg ne nehezedjen az ő szíve. A jó életmód miatt. És mi vezet el bennünket a jó Istentől, és mi az a kísértés, ami eltereli a figyelmünket az Istenről és az Isten dolgairól? Kényelem van, jól visszük. Még a legszegényebbnek is több van annál, mint ezelőtt 50 évvel, 100 évvel valakinek. Mi lenne az, ami még kényszeríteni bennünket arra, hogy készüljünk Jézus eljövetelére? Ezért azt mondja az ige, legyetek éberek. És itt most már nem csak az idősebbekhez, hanem a fiatalabbakhoz is szólok, hogy legyünk éberek. És hogy ez a kísértés ne vegyen erőt rajtunk. Azt mondja, imádkozzatok minden időben, hogy tudjatok megállni. És mi a kulcs? Visszatérek a 28. versre. Emeljétek fel a ti fejeteket. Istenre való tekintés, Istenbe való kapaszkodás, Istenhez való folyamodás imában, mert elközelget a ti váltságtok. Ezt fordíthatjuk úgy is, hogy válságos élethelyzet, vagy megoldott élethelyzet, amiben Istennél van a megoldás. Kedves gyülekezet, kedves ifjúság, ennek az igének az alapján azt gondolom, hogy az a nemzet, amely most aktív, amely most felnövekvőben van, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Persze, én ezzel nem mondtam azt, hogy mikor jön el az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy ez nem így van, de tetszik ezt az igét így érteni. És hiszem azt, hogy a mi nemzetségünk, a mi generációnk. Vagy ha én nem is élem meg, de azok, akik a 2000-es évben születtek, meglátják Jézus Krisztus eljövetelét. Adja meg az Úr, hogy motiváljon bennünket az, hogy az ige által tudjuk, hogy milyen időkben élünk, és hogy legyünk készen, hogy ne válságos helyzet legyen Jézus eljövetele, hanem egy megoldás az ő kegyelméből. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy imádkozzunk. Jó Istenünk, szívünk telve van hálával azért, a kegyelemért, amiben világosságban lehetünk, és láthatjuk azt, hogy mi történik a történelemben, de mi történik a jövőben, és hogy ezt kijelentetted a te ígéd által. Köszönjük ezt a megértést. Jó Istenünk, imádkozunk azért a nemzedékért, akik minden nap meg kell vívjuk azt a közelharcot, a jó és a rossz közötti harcban, amiben bizonyságot tehetünk és kell tegyünk Istenről, hogy szerezzünk tapasztalatokat, hogy szerezzünk jó megértést azokról a dolgokról, amelyek előtt

nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özene, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, s hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokaira Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne tör bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kínlódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember félélekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliókat költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskodj bele, nézz fel a magasba, s tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a mindennapi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, mikor lázad benned, hogy tagad meg őt, ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsáss meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, s munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne es kétségben, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagy hatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol, Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor megszólal a mester, keményen, szeliden. Távozz sátán, szűnj vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok! Hisz én megígértem néktek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.

0: Köszönjük szépen a gyülekezetnek, köszönjük szépen a kórusnak, hogy itt Bürgezden ma délelőtt együtt lehettünk, együtt énekeltünk, költeményt hallgattunk, és Isten igéjét is meghallgathattuk. Tegye az Úr maradandóvá ezt az alkalmat a mi számunkra, a mi elménkbe, és találkozzunk legközelebb. A kedves televíziónézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Úr áldásával búcsúzunk el. Békesség Istentől!
1: Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, ír nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ami korunknak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle, van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek, az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben, és az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelkivilágának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatott meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiterjesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítünk majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz. És mosolyog. És mosolyog. És mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk,
némelyik arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesünk, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt, amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok, az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarjanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács, nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt mert orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik színesen a rendelőink nézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, ML vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igent kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulásod érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, de elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, hogy a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át.
mély szomorúság vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Alvászavarokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük terén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajta. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben. És egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre az esetekre a későbbiek során visszatérünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezetnek meg. És a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak. Azért nagyon kell vigyázni. Sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot. És nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezeket nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túlélet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agymérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agymérzés. A
megváltoztatja a véráramban keringő vér lemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkenti őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét, és ez is rengeteg kockázatot rejt magába. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy két éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól kisebb orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás. Ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bárcsak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkában, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket. Hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Ez egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, ebből az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által, már csak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit. Már csak tudnánk segíteni egymást. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bár csak azt sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyeget. Mindannyiunkat fenyeget. Bárcsak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk. És így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés, és a bátorítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem minden csütörtök délután 4 órától.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt vannak, és itt lehetünk közösen. Mikeás próféta könyvéről kell beszélni, de sajnos Mikeás próféta könyvéhez egy kis történeti háttér is tartozik. Amennyire színesen tudom elmondani, úgy mondom el. Tudnélik, a 8.-7. században vagyunk. Ugye a Mikeás könyvének első verse elmondja, hogy melyik királyok idején, ezek mikor uralkodtak. Én nem az adatokat mondom el, hanem megpróbálom érzékeltetni azt a helyzetet, amiben a próféta szól. Azt is elmondom, hogy miért. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a próféta egy olyan személy, aki ül a világ végén, lógatja a nagy semmibe a lábát, aztán égre akadt a szeme, és fantáziál valamit a jövőről. Lehet, hogy a mi eszünkbe vagy fogalmi rendszerünkben így van a próféta, de ez az ószövetségi profétáknál nem így volt. Már említettem azt, hogy a próféta az nem Jós volt, hanem egyszerűen egy olyan valaki, aki azt tudta elmondani a jelenben, jelen időben, hogy most hogy gondolkodik az Isten arról, ami történik. Ez volt a prófétának az igazi szerepe. Mikeás prófétának a kora azért is izgalmas, mert ezt a szerepet ugye nagyon hamar felismerték a politikusok. És a politika az mindig a manipulációra épül. Most nem a mai politikáról van szó, a világ minden kincsérse, de a politika az mindig a manipulációra épül. Mikeásnak a kora egy olyan kor, amikor Asszíria tör előre. Az asszír birodalom egy borzalmas birodalom. Gondolják csak végig. Egy kis maroknyi csoport, lényegében egy katonai demokráciához hasonló uralmi rendszerrel, egy csomó ősi kultúrát maga alá gyűrt. Hogy sikerült ez? Vérrel. Az asszír birodalom volt az első vérengző hatalom. Hogyha tetszenek nézni egy képes könyvet, amiben mondjuk Asszíriának a csodálatos szép ninivei domborművekről van szó, az egyes palotákról, ezek nagyrészt ugye a British Múzeumban találhatók, mert a derék angolok ezt szétszették be, vagonírozták és elvitték haza Angliába, a British Múzeumnak a féltett kincsei. Ha ezeket végignézzük, akkor ezeken ilyen naturalisztikusan vannak olyanok, hogy Sanhérib, akiről ma beszélek, az például az ellenségeinek így kinyomja a szemét. Épp azt lehet látni, hogy két ujjal így kinyomja, két ember fogja az ellenséget, oda van támasztva a falhoz a feje, jön a Sanhérib, a nagykirály, és kinyomja a szemét. Akkor van olyan, hogy kivégzi az ellenségeit, tehát nem úgy, hogy agyon csapja, ne, az túl egyszerű lett volna. Van egy ilyen bárthoz hasonló szerszám a kezébe, és először ugye jelenetről jelenetre mutatja, az új perceit így levágja sorba, aztán csuklóból, aztán könyökbe, aztán az egész kart, akkor a fejet, a másik kart is, a lábat is. Tehát ilyen vagdalt húst készít, már bocsánat, hogy ilyen gusztustalanul mondom, az ellenségből. Na most, ez az Asszíria kezd növekedni. És azt lehet mondani, azt, amit termékeny félholdnak nevezünk, tudják, ez az arab sivatag által körülölelt ősi kultúrterület, amit Mezopotámiának szokás mondani, de hát ebben ennek a nyugati szárnya Palesztina, ezt ugye nagyon hamar uralma alá akarja hajtani. Igen ám, de különösen itt a nyugati oldalon, tehát Palesztina és északi szomszédja Szíria, nagyon erősen ellenáll ennek a hódításnak. És ez létérdeke Egyiptomnak is. Éppen ezért ezeket a kis államocskákat, amelyek alig nagyobbak, mint egy városállam, elkezdi bújtogatni Egyiptom. Ezeket olyan ütköző államoknak használták, hogy az asszírokkal ne kelljen ezzel a kegyetlen népséggel uralkodni, és lázadás után, és hódítás után történik ebben az időben. Ez az idő az, ami prófétánk, Mikeás próféta él, aki Ézsaiásnak kortársa volt, és a prófétai könyv egy nagyon érdekes és gyönyörű könyv, nem csak tartalmilag gyönyörű, formailag gyönyörű könyv. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ha héberül a legfejlettebb és legnagyszerűbb stílusú könyvet meg kellene nevezni a Bibliába, akkor egészen biztosan Mikeás benne lenne a választásba.
csodálatos, szép szójátékokkal, formai elemekkel, amiről néhányat ugye el fogok árulni, bár ehhez héberül kellene olvasni a könyvet, mert a fordítás az mindig ferdítés, ez így van. Nézzük ezt a hátteret egy kicsit közelebbről. Az első, ahol elindul Mikiás élete, azt úgy hívjuk, hogy szír-efraimi háború. Ez tulajdonképpen Damaszkusznak és az északi országrésznek, Izraelnek a szövetségén alapult, akik egy asszíria ellenes koalíciót akartak létrehozni, és ebbe a koalícióba, és ez sokszor történik akkor, mindenkit be akartak terelgetni. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam én, varsói szerződés, vagy NATO, mindegy, most mit mondok, egy ilyenféle koalíció lett volna az asszírok ellen. Ézsaiás próféta ebben az időben él, azt tanácsolja az izraelieknek, hogy ebből maradjanak ki, és nagyon óvatosan politizáljanak. És valóban úgy van, hogy Júda nem vesz részt ebben a koalícióban. Ez az északi országrészt, Izraelt, ahogy hívjuk, és Damaszkuszt óriási nagy haragra gerjeszti, ez a 730-as években van, 30-as éveknek a végén, és ezért lerohanják Júdeát, ezt hívjuk úgy, hogy szír-efraimi háború Jeruzsálem vagy Júdea ellen. Ekkor Áház a király, és lesz a király, és hát már előtt elkezdődött ez a harc, ez a papától örökölte, Jótámtól, és Áház ezt a nagyon nehéz helyzetet, hogy az északi országrész lerohanta Jeruzsálemet, damaszkusziak lerohanták Jeruzsálemet, úgy akarja kivédeni, hogy szövetséget köt Asszíriával. Nem. Hát mindig úgy van, az ellenségem ellensége a barátom, nem? Ez egy ősi elv. Az ellenségem ellensége a barátom. És valóban úgy van, hogy Tiglat-Pilézer 745 és 726 között uralkodik, eljön és rendet teremt. Először Damaszkusz romokká, tehát tényleg elfoglalja, és szíriaiakat tönkreteszi. Ez azt jelenti viszont Palesztinának, hogy az közvetlen pajzs, aki közvetlen határos volt Asszíriával, az megszűnik, mert ugye bedarálja az asszír birodalomba a szíriaiakat, és így most már közvetlen határosok lesznek. Végig rabolja az egész északi országrészt, a legértékesebb részeket, a Jezrielségságot, azt Asszíriához csatolja, Samária még megúszza ezt az egészet. Igen ám, de Júdeának is ezért nagy árat kell fizetni. Hogy felszabadította őket, ugye akkor is vannak ilyen felszabadítók, ismerjük, hogy mi ez, hogy felszabadítás, akkor felszabadította őket Tiglat-Pilézernek az asszír seregei, és itt nem csak a gazdasági nagy ár volt a lényeges, hanem az, hogy az asszírok megkövetelték, hogy az ő isteneiket imádják a jeruzsálemi templomba is. És ez meglehetősen nagy feszültséget okozott, úgyhogy az asszír csillagistenek, azok megjelentek Jeruzsálemben, és 80-100 évig onnan alig lehetett őket kiirtani. Tehát ez fenyegette, hogy így mondjam, a Jahvé vallás, tehát az Ószövetség vallásának a tisztaságát. Hogy teltek az évek, Egyiptom állandóan bújtogatott. Mert Egyiptomnak létérdeke volt, hogy ugráljanak ezek a kis államok, mert hát, ha sikerül, csúran cseppen valami. És így Egyiptom, amikor Tiglat-Pilézer meghalt, akkor megint egy összeesküvésre bújtatta most az izraelieket, az északi országrészt, egy Hóseás nevezetű királyuk van ekkor, ez az utolsó izraeli király, és Hóseás a lázadókhoz csatlakozott, ezt a lázadást persze 5. Szalmaneszer, aki a következő uralkodó volt 722-től 705-ig, ezt leverte, és ő volt az, aki elkezdte ostromolni Samáriát. Samária az egy nagyon nehezen bevehető város volt, ahogyan Jeruzsálem is. 3 évig tartott az ostrom, és Szalmaneszer halálakor ért véget ez az ostrom. De ennek az lett a következménye, hogy Tiglat-Pilézer kitalált valami teljesen újat.
Ez a teljesen új, ez a telepítési politika volt. Mi ezt fogságnak szoktuk mondani, de ez nem olyan fogság volt, hogy gulágba zárták az embereket, hanem az a fogság az volt, hogy széttelepítették az egyes emberek, embercsoportokat, városokat, családokat széttelepítettek, annak érdekében, hogy ne legyen egy olyan egységes kulturális, mondjuk egy nemzetecske, vagy egy országocska, amelyik összetart, hanem ilyen elegyvel egy népség lett, tehát létrehozták az első olvasztó kohót. Ezt aztán később Nabukodonozor is csinálta, ez lett a déli országrésznek is a sorsa, csak jóval később, 100-valahány év után. Ez egy ilyen technika volt, amit az asszírok találtak ki. Samáriával vége lett az északi országrésznek. Széttelepítették az embereket. Ez olyan fogság volt, amiből nem volt visszatérés, felszívta őket az a nagy-nagy olvasztó kohó, amit úgy hívunk, hogy a népek olvasztó kohója. És Júda pillanatnyilag megmenekült a pusztítástól, de alig várta, hogy valami változás legyen. Ahogy meghalt 5. Szalmaneszer, 720 körül egy újabb ellenállást az adófizetés megtagadásával szerveztek. Ez a szír-palesztin koalíció volt, amelyik második Szárgon ellen irányult, ezt persze második Szárgon leverte, Ezékiásnak sikerült viszont ezt megúsznia, úgyhogy nagy-nagy hadisarcot fizetett, és biztatgatta, hogy ő mennyire barátja. Viszont ez belpolitikai nehézségeket okozott. Szóval azt lehet mondani, hogy teljes egészében kiuzsorázta ezt a kis Júdát, aki amúgy sem volt valami gazdag ország, hiszen a déli országrész nagy rész pásztorkodásból élt, az igazi gazdag országrész az az északi országrész volt, mert itt volt egy belterjes földművelő kultúra, ez a kis folyóknak az öntöző gazdálkodása és a gyümölcs, olaj, szőlő termelésen nyugodott, és a nagyon jó kapcsolaton a föníciai városokkal, mert ezt nagyszerűen lehetett teríteni a földközi tenger medencébe. Igen ám, de azért a jó politikusok látták, hogy a fák nem nőnek az égig, és a diktatúrák sem örök kormányzási formák. Ez nagyon érdekes, hogy minden diktatúra magába hordozza a saját romlását. Így volt az asszíroknál is. És ahogyan egymás után jöttek az erősebbnél erősebb, tehetségesebbnél tehetségesebb uralkodók, úgy kezdett a birodalom egy kicsikét hasonlítani egy ilyen állandó lázongó társasághoz. Ezek a palesztinai városok ugye elég messze voltak Ninivétől, ezért jobban mertek mocorogni, de ekkor egy szövetséges támad, nem Egyiptomban, Egyiptom az állandóan ott volt mögötte, igaz, hogy nem nagyon sokat áldozott, viszont jelentősen anyagilag, meg katonailag is támogatta ezeket a kis országocskákat. Az új szövetséges egy Melodák Baladán nevezetű babilóniai uralkodó. Ez a termékeny félhold másik oldala. Na most ezért politikailag egy nagyobb esélye lett a lázadásnak, mert gondoljuk el, hogy a termékeny félholdon közben van az arab sivatagot, nem lehetett hadsereggel vonulni, és akkor ez olyan volt, mint mikor mit csináltunk, ilyen gyerekek a borotva fengét bedugtuk a padba, és így pengettünk. Oda rohant a tanár, akkor az ellenkező oldalról pengettük. Ezt most nincsenek gyerekek, ezt ne csinálják. Halára tudtuk bosszantani szegény osztályfőnökünket vele. Szóval ez körülbelül olyasmi volt, hogy ha itt lázadás, akkor oda kell a hadsereg, ott lázadás, oda kell a hadsereg. Nagy nehezen sikerült rendet teremteni, viszont ezután a lázadás után is Szanhéribnek. És Szanhérib éppen ezt a lázadást nem messze a judeaiaktól, a filiszteai és judea határán lévő Ekron nevezetű városnál verte le, és erről egész pontos adatunk van, mert egy nagyon szerencsés régészeti lelet van a British Museum tulajdonában, ez a Taylor prizma, ez egy ilyen hatszögletű hasáv, ami cseréből készült, amire rá van írva, természetesen ékírással a Szanhéribnek a győzelmi
krónikája, hogy így mondjam, az udvari levéltár részére, amiben eldicsekszi, hogy 46 fallal körbevett várost, többek között olyan jelentős erődöt, mint Lákiszt bevettek Izraelnél, és ez az a jelenet, amit jól ismerünk Ézsaiás proféta könyvéből, arról azt hiszem itt mi beszéltünk. Na most én nem is mondom tovább, mert ez körülbelül Mikiás proféta könyvének a háttere, de tessék elképzelni ezután, hogy ez milyen közhangulatot teremt. Két nagy irányzat van. Az első, ez ilyen belekeseredett, ahogy lesz, úgy lesz irányzat, és ez az az ember fajta, aki egyre kevesebbet foglalkozik a társadalom a közügyeivel, hanem egyre inkább éli az édes életet, egyszer élünk, együnk, ígyünk, úgyis meghalunk. Viszont van egy másik fajta társaság, ezek a vakhívők. Azok a vakhívők, akik azt mondják, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma nem veszhet el. Ez még Jeremiás idejéig is van ez a párt. Ezek pedig azt mondják, hogy nem baj, a realitásokkal ne törődjünk, hanem hát csak bízzunk az Úrba, az majd csak lesz valahogy, meg mindig volt valahogy, hogy legyen. Ez a másik csoport. Most ebben a légkörben szólal meg egy proféta, aki azért alkot nagyszerűt, mert egy hallatlan realitás érzékkel mondja el azt a proféta üzenetet, amit Isten rábízott. És ez a hallatlan realitás érzék, ez abban van, hogy egyrészt nagyon komoly szociális, politikai, vallási kritikát gyakorol, de ugyanakkor egy óriási szíve van ennek az embernek, mert tele van a népe iránti féltő szeretettel, és tele van az Isten iránti hűséggel. Ha szép könyvet akarnak olvasni, akkor Mikiás könyve az, amit én ajánlom. Ezért hát tegyük azt, hogy egy kicsikét megismerkedünk ezzel a könyvvel, és picit valami szerkezetet is tudok mondani, valami érdekességet is el szeretnék erről mondani. Na most, hosszú ideje beszélnek ugye a Bibliával foglalkozó irodalomtörténészek, hogy egységes mű vagy nem egységes mű Mikiás könyv. Ezt minden könyvnél felvetik. Na most, nem nagyon értelmes ez a kérdés. Ez valamikor a 18. század végén indult el, amikor volt egy olyan munkahipotézis, hogy egy könyvet úgy írnak, ahogy ma írnak egy könyvet, hogy Mikiás leült és leírta a könyvet. Minden bizonnyal az első részét, ezt még a legvadabb kritikusok sem tudják, Mikiás tényleg leírta, de emögött nem egy írói szándék volt, hanem Mikiásnak volt egy olyan feladata, hogy proféta volt, és ezért a Mikiás könyve is szóban született, hiszen neki át kellett adni ezeket az üzeneteket. Nézzük ezt a könyvet egy kicsit közelebbről. Ez a könyv három részre osztható. Mindig a felosztás az a felfedezés. Minden irodalmi műnél nagyon fontos, hogy hogy tudom felosztani, mert a felosztás az felfedezés, de minden tudott anyagnál így van ez. Én mindig azért könyörgök a mai gyerekeknek, sajnos a középiskola nehezen tanítja meg a gyerekeket tanulni, vagy nem akarom én bántani a középiskolákat, de sehogy nem tanítja meg tanulni. Én mindig azt mondom, hogy a tankönyv legfontosabb része a tartalomjegyzék. Ha te nem tudod, hogy miről van abban a könyvben szó, hova megyünk, milyen lépésekkel megyünk, akkor mindenfajta csirkefogóságra hajlamos vagy, szoktam mondani a diákokra. Minden beszédnek is ez a dolga, hogy nekem kell tudni, hogy hol kezdem, és kell tudni, hogy hova akarok érni, és kell tudni, hogy milyen 3-4 lépést akarok meglépni. Nem? Ehhez én tudom, akkor el tudom 10 perc alatt mondani, el tudom másfél óra alatt mondani ezt. De ha nem, akkor eltévedek, mint kis csirke a kócba. Nem? Tehát kell tudnom a mondani valónak a lényegét. Na most, így van ez minden bibliai könyvnél is. Ha én egy irodalmi alkotást, ebben az esetben ezt a gyönyörű irodalmi művet meg akarom érteni, akkor azt kell mondanom, hogy ez három nagy egységre osztható. És oszlik is, formailag is. Az első egység az ítélettel foglalkozik, és ennek az ítéletnek az a lényege, hogy azért az életért, amit élt ebben az időben
Jeruzsálem és Júda, ezért ítélet vár rá. És ez az első rész. Ez az első három fejezet. Utána van egy formailag nagyon nagyszerű szakasz, majd remélem, hogy el tudom mondani ennek a formának a lényegét, egy jellegzetes keleti párhuzamos forma, egy kiasztikus szerkezet, majd ezt is elmondom, hogy mit jelent, ami az ígérettel foglalkozik. Ez az egyik legjobban ismert része Mikiás proféta könyvének. A hatodik és hetedik fejezet pedig a bűnbánattal foglalkozik. Tehát először a büntetésről van szó, aztán az újjáéledés reménységéről van szó, és utána azt mondja el, hogy az újjáéledés reménysége hogy léphet érvénybe, és ezért a bűnbánatról kezd beszélni. Na most, milyen proféta is ez a Mikeás? Ézsaiás kortársa. Ézsaiás és nagyon nagyszerű stílusú könyv. Azt hiszem ott emlegettem. Az egyik legklasszikusabb héber szöveg, ugye? Mert a héber nyelv a babiloniai fogságba kihalt, utána már arámul beszéltek, Jézus már nem tudott héberül, Jézus idejében fordították a Bibliát állandóan, mert a Biblia megmaradt a hébernek, és a targumok azok mindig odaálltak, és fordították héberből a népnek a Bibliát, hogy értsék, mert az arám nyelv az egy másféle nyelv, ugyanannak a nyelvcsaládnak egy másféle formája, úgyhogy sok-sok hasonlóság van, de azért nem ugyanaz. Ugye a holland is megérti az angolt, meg a németet, mert ugye hasonlít, de azért a holland az nem angol és nem német. Bár a rossz nyelvek szerint hollandul mindenki tud, aki angol és németül tud, csak egy kell egy forró krumplit a szájába venni, és azt szerint kimondani a szavakat egyszer. Ezzel hollandokat szoktuk cukkolni. Ez így van, mert nagyon sok a hasonlóság, egy nyelvcsalád, és sok a hasonlóság. Na de társadalmilag is van ám ennek a könyvnek egy nagyon nagy érdekessége. Ézsaiás az udvari körökben forgolódott. És az udvari körökben Jeruzsálem mondjuk így politikusabb rétegei között mondja el azt, és világítja meg azt, hogy mi az, amit az Úr mond. De így Mikeás? Mikeás egy paraszt gyerek. Ugye megtudjuk a könyvéből azt, hogy Mikeás egy Jeruzsálemtől délnyugatra fekvő kicsi kis faluban Morészetből származik, ezt kiásták ma, Tel-el-Dzsédé a neve, Jeruzsálemtől 35 kilométerre van délnyugatra. Egy vidéki gyerek, aki valószínűleg állattenyésztésből élt, kisemberek életét élte, és ezért nem véletlen, hogy a kisemberek közkedvelt prófétája lett. Ő az, aki a kisemberek kritikáját mondja el erre a korra. Tehát, hogyha Ézsaiással összevettem, akkor Ézsaiás az udvari emberek előtt mondja el, hogy így szól az Úr, Mikeás pedig odafordul a kisemberekhez, és nagyon sok ponton nagyon hasonló. Elmondja a kisemberek felé, hogy így szól az Úr. Úgyhogy ezt a nagyon fontos szakaszt, ezt a 8.-7. század fordulóját, ami sorsdöntő az egész izraeli és az ószövetségi történelem szempontjából, ezt mi két dimenzióból látjuk. És ez nagyon jó, mert azért látunk teret, ugye szemünkkel is, mert két szögből látjuk a valóságot, és ez a történelemből mindig így van. Ez egy ilyen két szempontú látást tesz lehetővé, és ez egy nagyon érdekes képet ad. Na induljunk el, hogy hogyan indul ez a könyv, és olvasgassunk bele ebbe a könyvbe, ha van türelmük. Biztos van, mert biztos nagyon fog tetszeni ez a könyv. Én egy új fordításból olvasom, ezért elnézést kérek, illetve hát azért olvasom, hogy jobban a régiességek ne nagyon zavarjanak. Ez volt az Úr igéje, amely a Mór eseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Akháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemről. Ez egy címfelirat, ami az ókori címzéshez teljesen korrekt. Ugye úgy kezdődik, hogy ez volt az Úr igéje. Dábár Jahvé van itt.
Tehát ugye Dávár, mondtam, hogy ez a profétáknak az ige szava, ami cselekvést és ünnepélyesen elmondott szavakat egyszerre jelent. Mert a profécia az nem egyszerűen csak elmondott fantázia, hanem a proféciának pontosan az a lényege, hogy megszólal az Isten, és az Isten szava nyomán épp úgy, ahogy a teremtés történetben történik valami. Az ige nyomán mindig történik valami, mert az ige a héberben is cselekvés történés jelentő szó, ha így tetszik, most a magyar ige jelentését vetítettem rá a héber dábára. Tehát ez az Úr igéje, megnevező ki ez a proféta, hogy Móreszeti Mikiáshoz szól, megnevezi a kort, hogy Jótámnak, Aháznak, Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében ott megvan, hogy ez mit jelent a vázlatban, a történelmi áttekintésben. De durván azt mondhatjuk, hogy ez a 750 és 690 közötti időt tekinti át, tehát azt lehet mondani, hogy a 8. század második felét, mert ugye mindig fordítva számolunk, ugye Krisztus előtt ugye fordítva számolunk, és a 7. század elejét. Ezt ölelik át ez a könyv. Az első nagy szakasza az ítéletről szól, méghozzá a nép ítéletéről. Ez az első fejezet második versétől egészen a második fejezet 13. verséig tart ez a szakasz, tehát az egész második fejezet ide tartozik. A harmadik fejezetben pedig lényegében arról van szó, hogy a vezetőket is megítéli az Isten. És ez egy nagyon érdekes szemléleti mód. Tehát először a nép ítéletéről, azután a vezetők ítéletéről van szó, és ez nagyon érdekes párhuzamos szerkezetben jelenik meg az egész könyvben. És itt valamit hadd áruljak el. Mikás proféta könyve, tessék bekapcsolni a biztonsági öveket, vers. Végig az egész vers, a profétai könyvek nagy része vers. Bizonyára megtetszenek kérdezni, hogy miért. De egyszerűen miért találták ki a verset? Könnyebben legyen emlékelni, nem? Nyilvánvalóan. Na most, ez a héber költészetnek az egyik remeke. Most mitől vers a vers? Ugye hát ez, erre azt szoktuk mondani, hogy a ritmustól. Na de, mibe lehet a ritmus? Azt mondjuk, hogy van olyan, hogy a hosszú és rövid szótagok, szabályos váltakozás, ez az időmértékes verselés. Aztán hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok, szabályos váltakozása, ez a hangsúlyos verselés. Aztán szoktuk mondani, hogy a gondolatritmusoktól, ez a modern gondolatritmusokra épülő vers. A héber versettől eltér. A héber vers az a párhuzamokra épülő vers. És ez nagyon fontos, mert a párhuzam az valahol ismételgetés. Hát hogy szoktunk magolni, hogy emlékeljük, hogy emlékelünk valamit, hogy többször megismételjük. Nem? Na most ezért ez egy művészi párhuzam alkotás mindig, és itt mindig a párhuzamos gondolatok találkoznak. Tehát, hogy is indul ez az egész? Nézzük a szöveget. Elsősorban egy nagyon fenséges, gyönyörű szép költői szakasszal indul ez az első része a könyvnek. Halljátok meg, minti népek, figyeljen föl a föld, és aki rajta él, mert az én Uram az Úr tanúskodik ellenetek. Igen, az Úr az ő szent templomából. Az Úr eljön szent helyéről, leszáll, és a föld magaslatain lépked. Megolvadnak alatt a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint a lejtő a ledudoló víztől. Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Ez egy ilyen általános bevezető. Ez egy óriási látomás, nem? Jön az Úr. A hegyeken lépd el. Minden megolvad előtte. Gondoljuk meg, amikor mindenki a hatalom kérdésévelről beszél ebben a században, hogy Asszíria hogy van, mint van, honnan van, erősek vagyunk, nem? Megjelenik az Úr, mint a hatalom istene. És előtte minden eltörpül. Igen ám, de most nekem ez jó vagy rossz? Ott van Samária.
szírefraimi háború, ugye Judeában született Mikiás, szírefraimi háború, elmondtam, hogy tulajdon testvérét leigázza, tönkre teszi. Ugyanakkor ott van az egész északi országrésznek a problémája, tessék Illés történetére gondolni, tessék arra gondolni, amit az északi országrészről a királyok könyvében tanultunk. Politikai jogból ne járj Jeruzsálembe, ne az igaz Istent higgyed, mert így megkérdőjelezhetődik az én hatalmam. Mondja az északi országrész uralkodója. És most nem véletlen, hogy jön az ítélet. Honnan ered Jákob bűne? Nem Samáriából? Honnan ered Júda vétke? Nem Jeruzsálemből? Nem a fejtől büdösödik a hal. Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szöllős kerté, lezúdítom köveit a völgybe, még alapjai is eltűnnek. Ugye tudjuk a történeti háttérből, hogy ugye a szírefraimi háború végén ugye volt egy büntet expedíció, de nem sikerült Samáriát elfoglalni. Samária még, mint városállam létezett. És büszke volt, hogy ugye az Isten nem engedi meg, hogy a mi városunk elpusztuljon. Volt egy hatalmas, nagy nemzeti öntudat ezekben az emberekben. Jön a próféta, és azt mondja, hogy Samáriát romhalmazzá teszem. Mezővés szöllős kertem. Kerté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapja is előtűnnek. Bálványszobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben égel, minden bálványát megsemmisíti, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. A paráznák bére ugye az egy pejoratív kifejezés volt, ez a lelki, tehát a vallási paráznaságra szól, hogy azt mondták az izraeliek, hogy ugye az élőisten Jahvé az az Isten, és ez láthatatlan, csak hát ezt nem Jeruzsálembe kell ünnepelni, hanem különböző bálványokon keresztül, baálokon keresztül. Ezek a baálok uracskák voltak, azt jelenti a baál különben, hogy úr, minden területnek megvolt a baálja, és minden terület baálja oda kötődött, csak ott volt hatalma, és csak ott lehetett tisztelni. Tudják, hogy miről lehet megtudni, hogy ez egy Isten szobor, amit találnak a régészek, az izraeli? Az Isten szobrok úgy készültek, hogy ez a Kánaán egész területén így volt, hogy egy bika, ez az ég bikája, hátán áll az istenség. És vannak olyan szobrok, akinek a hátán nem áll senki, Mitrásznak is így van, a bika ölő Mitrász, és ez egy egész keleten elterjedt valami, a bika, az ég bikája, az tulajdonképpen a termékenységnek, az ég hatalmának az istene volt. Na most, ugye mindegyik bika hátára állított, nem a bika volt az isten, hanem a hátán állt az isten. Most az izraeli szobrok ugyancsak a bikát ábrázolják, csak nincs rajta isten szobor. Mert a láthatatlan isten ezen van. Na most ebben mi a bálvány? Mert az volt a bálvány, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy oda lehetett a helyhez kötni. Teszik érteni? Nem univerzálisan uralkodik az én életemen, hanem bezártam a templomba, akarok valamit, akkor majd elmegyek hozzá, azt megkérem. Aztán, ha majd kijövök a templomba, hagyjon engem békén. Erről van itt szó. És utána Samária ítélete után jön Júda ítélete, a 9-16. versig. Na, még a 8-at hadd olvassam. Emiatt gyászolok és jajgatok, mezítláb és ruhátlanul járok, üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struc. Megjelenik a proféta. A proféta nem dörzsöli a markát, na, kellett nektek Samária. Ez Mikiásnak az óriási nagy érdeme, hogy kemény ítéletet mond, és ő mindig szolidáris marad a néppel. Nem kívülről kritizál. Nincs undorító, mint hogy kívülről kritizálni. Na most ezt itt ne lapjam meg se, hogy mezőzáb és ruhátlanul járok. Ez a ruhátlanság, ez nem azt jelenti, hogy pucéran, mert ez elképzelhetetlen, hanem a
felső ruhát és az alsó ruhát leveszi egy héber, az alatta van csak az ágyékkötő. Itt csak a rabszolgák jártak, meg a gyász, nagyon mély gyász viselő. Mert a ruha az mindig az a társadalmi rangot kifejező valami volt. Ez ezt jelenti. És utána jön Júda ítélete. Mert halálos csapás, amely Júdát érte, egész népem kapujáig, Jeruzsálemig eljutott. És utána következik egy nagyon érdekes költői szakasz. Itt városokat sorol fel, ezek valós júdeai városok, de a város nevek mindig jelentenek valamit, és amit mond róla, az mindig a jelentéséből következik. Nem mondjátok el Gádban, ne sírjatok. A Gád szó, az hasonlóan hangzik, mint a tudós itt elmond. Igen, nem mondjátok el Gádban, tehát ez héberül rímel egymásra, elmondani, és a Gád neve. De továbbra is ugyan azt mondja, Bét Afrában lakók porban fetrengenek. Az Afra az azt jelenti, hogy por. A porháza ezt jelenti, hogy Bét Afra. Aztán azt mondja, hogy vonulj el Sáfír lakossága szégyenkezve mezítelenül. A sáf az azt jelenti, hogy szégyenkezni, mezítelennek lenni. Tehát teljesedjen be a városod neve rajtad. Ez egy kicsit azt jelenti. Vagy azt mondja, nem mer kijönni a lakosság Canaából Bét Étel gyásza miatt. A Caná az azt jelenti, hogy kijönni. Ugye nem jön ki, kijönni ezt jelenti a városnak a neve. Vagy azt mondja, hogy Márót, mennyire várja a jó hírt Márót lakossága. Márót az úgy hangzik, mint keserű, és így adható vissza ezt, hogy kicsit másképp értjük a szavakat, hogy keserűség városának a polgárai aggódnak jólétükért. Ugye? Tehát, és végig így van, aztán itt tovább is, egészen a 16. versig, így a városok nevével játszik. Ez egy költői eszköz. Arra költői eszköz, hogy ne felejts el, hogy ez az ítélet egyetemes lesz az egész Júdán, és minden városnak a neve visszafordul. Ugye ez egy nagyon szép költői eszköz, ahogy elmondja Júda pusztulását. Na, most csak ennyit akar elmondani? A proféta? Hát ugye itt rögtön azt kérdezi az ember, na jó, rendben van, ez egy ilyen csúnya nagy ítélet, ezt megszoktuk a profétáktól, ugye a rettentő szavak tudójától, Ézsaiástól, ahogy mondta Radnóti. De mi az ítélet oka? Ez következik, az ítélet oka a második fejezet 11. versében. És itt most rögtön világos lesz, hogy miről van szó. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztettet terveznek a fekvőhelyükön, kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk, megkívánják a mezőket, elrabolják a házakat is, elveszik, kihasználják az embereket, stb. És leír egy csomó szociális bűnt. Aztán utána elkezdi nem csak ezt elmondani az ítélet okánál, hanem a 6. verstől például megemlíti a hamis prófétákat. Ne prédikáljatok, prédikálják ők, ne prédikáljatok ilyeneket, nem érhet minket ilyen szégyen. Ugye a hamis proféták azt mondják az embereknek, azt mondják Mikiásnak, hogy ne prédikálj ilyet, nem érhet ilyen bennünket szégyen. Ezek ilyen hurrá optimista emberek, akik kiszolgálják a hatalmat, és azt akarják mondani, amit a hatalom hallani akar. Ezekről is lerántja a leplet, a 8. verstől pedig a proféta elkezd válaszolni, ti ellenségként támadtok népemre, letépitek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, mondja a gazdagoknak. Tehát a népre ti támadtok ellenségként, nem kell megvárni az asszírokat. Ti támadtok a népre ellenségként, hiszen letépitek a ruhát, a köntöst, a gyanútlan járók előről, akik kerülik a háborúskodást, népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeiktől elveszitek az ékes országomat örökre. Keljetek föl, menjetek innen, mert nincs itt néktek helyetek. Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztítás miatt. Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna, borról és italról prédikálna, az lenne csak proféta ennek a népnek. Hát ez bizony nagyon kemény, amit odavág az urakhoz. De ugyanakkor, és ez megint a mikeási gondolat,
ennek a nagyon kemény ítéletnek a hátterén megjelenik az ígéret. Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát, összeterelem őket, mint a juhokat a karámba, mint a nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek, előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun és kivonulnak, előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr. Ez egy csodálatos nagy reménység. Most megint következik, ez a népítélete volt, és a nép reménysége. Most következik a vezetők ítélete, mert a vezetők felelősek a népért. És ugye először a nagyuraknak az ítéletéről van szó, az első négy vers, nem olvasok el mindent, mert az idő nagyon elrohant, azután a proféták ítéletéről van szó, de utána a pusztulás képében még a papok is előkerülnek, mert a harmadik fejezet végén egy szükségszerűségként jelenik meg, hogy el kell ennek a Júdának pusztulni. Halljátok meg ezt Jákob házának előjárói, mondja a 9. vers, 3. fejezetben. Izrael házának vezetője, aki utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Előjárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak. Profétái pénzért jósolnak. És még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet baj minket. Ez egy nagyon gunyoros és nagyon, nagyon kemény költői szövege. És ezzel zárul az első szakasz. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templom egy pedig erdős magaslat. Akkor vége mindennek? Következik a nagy második rész, a negyedik és ötödik fejezet. A negyedik és ötödik fejezetnek a szerkezeti képletét, ha megnézzük, és így próbálnám, ahogy elmondani, van egy A, B, C rész, akkor van egy C vesző, B vesző, A vesző rész. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, a ki betűből, ami egy ilyen X betű a görögbe, ebből kapta a nevét, aminek az a lényege, hogy az eleje és a vége, utána a második rész és az utolsó előtti rész, tehát az A veszővel, B a B veszővel, C a C veszővel párhuzamos, tehát ez így megy előre, hogy A, B, C, C vesző, B vesző, A vesző. Ez lehet ám A, B, C, D, F-ig lehet. Ez egy jellegzetes szerkesztés, nagyon sok könyv, például a Rút könyve az teljesen erre a szerkezetre épül. Új szövetségből mondják példát, Máté evangéliumának ez a szerkezete, vagy a Jelenések könyvének ez a szerkezete, vagy nagyon sok profétai könyvnek, nagyon sok Zsoltárnak ez a szerkezete. Ennek az a lényege, mindig középen van a mondani való, és ahonnan indulunk, odaérünk vissza. Ez egy nagyon jellegzetes, és az emlékelés nagyon könnyen megsegítő eljárási mód volt. Tessék most így megnézni ezt a szakaszt. Az első, negyedik fejezet első öt verse, az nem más, mint a béke korszakáról egy gyönyörű szép kép, ezt nagyon sokszor szokták idézni. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni, a hegyek közül kimagaslik, a halmok közül. Itt van, hogy a nép kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul, kardjaikból

elmagyarázza, hogy kiírtom a bálványszobrokat, stb. Tehát az ítélet hozza meg ezt a békét. Ez az A és A vesző. A B az a maradékról beszél. Azon a napon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összeszedem a szétszórottakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fogna maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek. Az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, stb. Ugyanígy, ha megnézzük az 5. fejezet 6. versétől 8-ig, olyan lesz Jákob maradéka, mint a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. Mert nem emberekben reménykedik, nem emberekben bízik, és akkor elmondja a maradéknak a tulajdonságát. Tehát a B vesző, ez így találkozik egymással. Jön a C, az a Sion megpróbáltatásáról, a vajudásról beszél. Azt mondja, miért kiáltozol annyira, nincsen királyod, vagy elpusztult a tanácsadót, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülő asszonyt, és akkor jön a vajudásnak a fájdalma. Ennek a párhuzamos a C vesző, amit így jelölünk, ez az 5. fejezet eleje. Te pedig Efratának, Betleheme, már kisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorban, tehát a vajudástól a születésig. Hogy fog megszületni ez az új? Ez is párhuzamban van egymással. Egymás kiegészítő párhuzamban. Ez a könyvnek a dereka. Ezt szoktuk legtöbbször idézni, mert a mi hitünk szerint ez Jézus Krisztusban teljesedett, az evangélisták is így idézik ezt az ígét állandóan innen Mikeás próféta könyvét. Ugye volt az ítélet, és ez a második szakasz az ígéret volt. A próféta nem csak azt mondja el, hogy a rosszat megítéli az Isten, hanem azt is elmondja, hogy az Isten ígér. Na de, hogyan lehet az ígéret az ítéletben az enyém? Ez a harmadik szakasznak a mondani valója, bűnbánat által. A bűnbánat az nem azt jelenti, amit mi nagyon sokszor érteni szoktunk alatt, hogy szánom, bánom, és 45 fokos szögben nézem a talajt, és lelkizek, és vajudok, és mit tudom én, önértékelési zavarokkal küzdök. Nem ez a bűnbánat. A bűnbánat azt jelenti, hogy felismerem az új lehetőséget, de tudom azt, hogy ez csak a régi megítélése által lehet az enyém. Az a bűnbánatnak az a lényege, ami a megtérésnek a lényege, a megtérés is vallásos szó lett, a megtérés az ez, megpróbálom mutatni. Mentem erre a saját logikám szerint, és történt valami. Hátra arc, és indulok vissza. Tetszik érteni? Ez a fordulat, ez a megtérés. A bűnbánatnak is ez a lényeg. Nem a szánom, bánom. Ó, jaj, jó volt az a bűn, nagyon, de hát sajnos nem lehet, ezért hát szánom, bánom, mert valami bajom lesz, ugye? Ez éppen olyan, mint amikor anyám föl akart pofozni, gyerek voltam, és akkor azt mondtam, jaj, anyukám, én lehozom mindig, felhozom mindig az összes tüzelőt, nem is kell a testvéreimnek segíteni, és leviszem a szemetet mindig, csak most az egyszer ne tessék bántani. Ez nem bűnbánat volt, mert nem azt ismertem fel, hogy mi az, amiért a büntetést érdemeltem volna, hanem egy ilyen fogadkozás. Na nézzük ezt a bűnbánatot. Nagyon érdekes ennek is a szerkezet. Ez úgy épül fel, megint három szakaszból épül fel, hogy először az Isten első panaszát a 6. fejezet első versében olvassuk, és ez a panasz a következő. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok, az Úr perbeszédét. Ti is őszégi alapjai a földnek, mert pere van a népével az Úrnak, törvénykezni és ítélni akar. Én népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felej nekem? Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiválasztottálak a szolgaságházából, elküldtem Mózest, Áront, Miriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak, mit terveztek a Bálok, Moáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig, akkor megismerted az Úr igaz tettét. Ugye, miről van itt szó? Isten elmondja, hogy ő egy szövetséget kötött ezzel a néppel. És a nép megtagadta a szövetségi hűséget. Miért? Mert Isten nem tartotta meg a szövetséget. Azt mondja, nézd vissza a történelmedre. Ezek mind-mind jellegzetes ószövetségi történeti események, amire utal a prófét.

Ezek mi Isten cselekedet. Hát akkor... Egy nyitott kérdésre megszólal a próféta. A próféta, aki hitként akar most a népért közbejárni, és megkérdezi, hogy mivel járuljak az Úr elé? Hajlunk-e ki a magasságos Isten előtt áll égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben? Tehát menjek áldozatra, és akkor sorolja mindazt, amit az emberek akartak tenni. Isten ezt nem fogadja el. És azt mondja, ember, megmondta néked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos az Istennel szemben. Ez egy jellegzetes mikeási válasz. Nagyon evangéliumi válasz, nem? Jellegzetesen arról van szó, hogy ne ígérj, ne szánom bánom, ne varázsolj, ne áldozatot hozzál. Az Istennel való kapcsolat az etikai kérdés. Élj emberül, ezt így lehetne összefoglalni az egészet. Jön az Úrnak a második panasza. Az első ugye a szövetségi hűség megszegése volt. Mi az Úr második panasza? Az Úr hangosan kiállt a városnak. Üdvös dolog félni az ő nevét. Engedelmeskedjetek a vesszőnek, és annak, aki azt rendelte. Még mindig van bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagytam-e a hamis mérleget és a zacskóba lévő hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk csupán rabolt hormi, a város lakói hazugságot beszélnek, családnyelv van a szájukban, és így tovább. Jönnek a jellegzetes társadalmi bűnök. Ez a kész átverés, ugye? Hamis súly, hamis mérleg, hamis ez, hamis az, hamis szó. És azt mondja az Úr, hogy én ellenem azzal vétettetek, hogy nem voltatok emberek egymással kapcsolatban. Egymással szembe kerültetek. És azt mondja, pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt, hogy észhez térj. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félreraksz is, nem mented meg. Mert azt, amit akarsz megtenni, fegyver martalékává teszem. Azt mondja, hiába akarod magadat boldogítani, megítélem. És akkor megszólal megint a proféta a 7. fejezetnek az elején. Jaj nékem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar születelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódik. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Egy nagy-nagy panasz jön. Szinte, mintha ma szólna, nem? Ez nagyon mai. Jön a nagy befejezés. Az egészet az üdvösség reménysége járja át, és azt mondja, de én az Úrat várom. És ez az egész könyvnek a nagy mondani vágy, de én az Úrat várom. Nem az, hogy majd ez, majd az, így és így történik, ilyen szerencsém lesz. Én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak ellenségem. És kezdődik egy ilyen befejező ének, hogy így mondjam, ilyen befejező ének, amiben úgy összefoglalja a könyvnek a tartalmát. Ne őrülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és az igazságot szolgáltat nékem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt az ellenségem, és szégyen borítja el, stb. És azt mondja a profétai ígéret, eljön a nap, amikor felépítik a falaidat, azon a napon szélesre tárul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából, Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország, lakói miatt tetteik gyümölcseképpen. És akkor egy imádsággal fejeződik be, ez a tapasztalatok imádsága. Pásztorod, bottoddal, népedet, tulajdonnyájadat,
amely elhagyva ért az erdőben termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben, stb. Egy ilyen nagyszerű hűségének a néphez, és végül az Isten dicsőítésével fejezi be. Kicsoda olyan, mint Isten, mint te, aki megbocsájtod a bűnt, elengeded népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltopossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, hogy megesküdtél őseinknek a régi időben. És itt ér, itt a vége, itt a pont. Ugye gyönyörű ez az egész szerkezetében és mondani valójában.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szavam.

akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas úr, az erős hadakozó úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és egy kórusszám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Szász Ernő, adventista lelkész, az isteni szeretet Krisztusban megnyilvánuló gyakorlati vetületeiről fog egy néhány értékes gondolatot velünk is megosztani. Ha önök is szeretnének többet megtudni e szeretet nagyszerűségéről, kérem tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Az Úr Jézus, amikor ezen a földön volt, tanítványainak és az akkori embereknek szívesen beszélt az Atyáról. És az egyik alkalommal így mutatta be a mindenható Istent, hogy ő a szeretet. Nos, Isten ígéje alapján áttekintjük, hogy mit is üzen a szeretet, azaz mit üzen számunkra az Isten. Tavaszodott, rügyezni kezdtek a fák, és az idősödő házaspár együtt elindult egy kerti sétára. A madarak csicseregtek, énekelték zenéjüket, és ebben a romantikus hangulatban a férj arra gondolt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha valami szépet mondana a feleségének. És miközben a madár dalolt a dallamát, odafordult a feleségéhez, és megkérdezte, hogy anyuka, mit szólsz? Mit dalol a madár a madárkának? Kicsit elgondolkozott az asszony, aztán huncutul férjére nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. Megmondjam? Mondjad? Hát a madár azt dalolja a madárkának, hogy szeretlek, szeretlek. Aztán tovább sétáltak kéz a kézben, és most az asszony sora volt. És megkérdezte a férjét, hogy apuka, mit szólsz? Mit válaszol a madárka a madárnak? Nem tudom. Megmondjam? Hát igen. Mutasd meg. Mutasd meg. Problémában volt az emberiség a bűnbeesés miatt. És mi lett volna, hogyha a mennyei tanács összegyűl, és megfogalmaztak volna egy szóbeli üzenetet, aztán kirepült volna millió angyal, s végig kürtölték volna, szeret titeket az Isten. Amikor az emberiség válsághelyzetbe került, a menny úgy döntött, hogy a szeretet üzenetét azt bemutatja és megéli az emberiség számára. Az Efézus belekhez írott levél, pontosabban a Róma belekhez írott levél 5. fejezetében, a 8. versben Pál apostol a következőket mondja. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És ehhez kapcsolódik a János Evangélium a 3. fejezet 16. verse, a Szentírás közismert aranyszövege, amely ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezekben a versekben megismerjük az emberiség, azaz saját helyzetünket. A János 3.16 elmondja, hogy az emberiség elveszett, remény nélküli helyzetben volt. A Róma belekhez írott levélben pedig Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök voltunk. És ugyanakkor mind a két versben bemutatja, hogy ilyen körülmények között hogyan is cselekedett Isten az Úr Jézus Krisztus által. Az elveszett ember számára a szeretet adott. Azaz Isten adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy ahogy Pál apostol mondja, az Isten úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy akkor, amikor még idegenek voltunk Istentől, távol voltunk tőle, a bűneinkben éltünk, az Úr Jézus eljött és meghalt. A Szentírás arról beszél, hogy a bűnbeesés következtében zsákutcába került az emberiség. Saját helyzetére nem talált megoldást. És Pál apostol meg is állapítja a Róma beliekhez írott levél 3. fejezet 23. versében, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És mindannyiunkról beszél a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket a mi anyánk. Majd Pál apostol folytatja a gondolatot, és így még hangsúlyozottabban leírja az emberiség kilátástalan helyzetét, amikor a bűn következményéről, a bűn zsoldjáról beszél. És ez mindannyiunkra vonatkozik, mert mindnyájan vétkeztünk, és a Róma 6.23 szerint ennek a következménye, a zsoldja, a halál. És itt nem arról a halálról van szó, amit az Úr Jézus az evangéliumokban álomnak nevez, mondván jövök és felköltöm őt, hanem a megsemmisítő második a halálról. Az Isten képére teremtett ember szabad akarata szerint választott, és lám most szembe találja magát választásának eredményével. A bűn zsoldja a halál. Ilyen körülmények között vajon milyen döntést hoz az Isten? Az az Isten, akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a szeretet. 3 lehetőség volt. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy Isten figyelmen kívül hagyja a helyzetet és a bűnt, de ezt nem tehette. Hisz a törvény Isten jellemének a tükre. És mi lett volna az ember sorsa, hogyha Isten közbeavatkozás nélkül engedi, hogy az emberiség ezen az úton haladjon? Az emberiségnek szüksége volt egy mentőövre. És a mennyei tanácsban megszületett a szeretet döntése, miszerint az Úr Jézus Krisztus vállalta, hogy az emberiség segítségére jön. Bizony, ez a döntés sokba került Istennek, és áldozatot jelentett. Egy kínai bölcs megpróbálta szemléltetni az emberiség helyzetét, és hogy egy ilyen szituációban különböző vallás vezetők, képviselők hogyan nyilvánultak volna meg. Elmondása szerint egy szerencsétlen ember egy nagyon-nagyon mély gödörbe esett, És ez a gödör annyira mély volt, hogy az ember hiába próbálkozott onnan kijönni, mert minden próbálkozása sikertelen volt. És ott volt immár az ember, kétségbe esett helyzetében, amikor megérkezett a gödör széléhez Konfucius. Amikor meglátta ezt a vergődő és tehetetlen embert, akkor megesett a szíve rajta. És meg is szólította mondván, szegény ember, annyira sajnállak téged, de hát hogy lehettél annyira balga és ügyetlen, hogy nem tudtad elkerülni ezt a gödröt, és beleestél. És miután jól megfette, egy tanácsot adott neki. Ha valamilyen módon sikerül neked onnan kijönni, akkor a jövőben legyél körültekintőbb. És tovább ment. Aztán Buddha is arra járt, és ő is meglátta a szerencsétlen embert, az ő szíve is megesett rajta, sajnálkozó szavakat mondott, mondván, szegény ember, fáj a szívem, amikor téged ebben a mély gödörben, ebben a börtönben látlak. Aztán gondolkodott egy kicsit. És azt mondta, hogy ha tudnál magadnak segíteni, hogy valamennyire följöjj a gödörből, hogy én megfoghassam a kezed, anélkül, hogy esetleg én is beesnék a gödörbe, akkor segíthetnék, hogy kigyere onnan. De az illető nem tudott segíteni magán, s a gödörbe maradt. És arra járt az Úr Jézus. Amikor hallotta a kétségbe esett ember hangját, akkor megállt a gödör szélénél, letérdelt, lehajolt, aztán minden veszélyt vállalva azt is, hogy ő maga gödörbe essen, lenyúlt a mélybe, egészen addig, amíg megfogta a szerencsétlen embert, s magához ölelve biztos talajra helyezte a lábát, és akkor ezt mondta neki, fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked, eredj el és többé ne vétkezzél. A bűn betolakodása világunkba döntés elé állította az Istent. De az Atya, Fiú és Szentlélek úgy döntött, hogy nem hagyja az emberiséget saját sorsára. Vállalta az Úr Jézus a kockázatot. És amikor a kockázatról beszélünk, ez jelenti betlehemi születését. Hisz már földre jövetele megaláztatást jelentett. Magára vállalta az emberiség sorsát. Lejött oda a mélyre, hogy ott legyen velünk, és helyzetünket megélje. Ezért mondja Pál apostol, hogy áruljunk bizodalommal az Isten kegyelmi trónusához. Mert az Úr Jézus érti az ember helyzetét, nyomorúságát, és hallja a kiáltószót. Maga az Úr Jézus volt az emberiség számára a szeretet üzenete. Az íge testé lett, az emberek közé jött. Pál apostol elmondja a Korintusbelekhez írott levélben, hogy az Úr Jézus, aki nem ismerte a bűnt, ő bűnné lett mi érettünk. És úgy, hogy olvastuk a római levélből is, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isaiás próféta a közismert 53. fejezetben a 4. verssel elkezdődően a 6. versig a következőkben írja ezt le. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kik az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre vette.

Adásidőnk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk. A társadalom legkisebb egysége a család, a családok gyöngyszemei pedig a gyermekek. A mai viszonyok mellett azonban nem is olyan könnyű jól nevelni a gyerekeket. Műsorunk első részében gyakorlati tanácsokkal szeretnénk segíteni ebben a kérdésben, majd a receptárban egy zöldséges kuszkussaláta elkészítését tanulhatják meg. A magányosság korunk egyik nagy problémája. Hiába vesznek körül bennünket emberek százai, mégis egyedül érezzük magunkat. A magányosság kérdésével foglalkozik Ócsai Tamás lelkész. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma a gyermekeink fegyelmezéséről szeretném, ha beszélgetnénk. Édesapám kertész, és nagyon szerette a gyümölcsfákat. Minden tavasszal elcsodálkoztam, amikor láttam, hogy egy metszőollóval végigmegy a kerten, és jó alaposan megnyesi a fákat. Ő azt mondja, hogy szükség van a meccésre. Aztán, amikor jött az ősz, akkor annyi gyümölcsünk volt, hogy szinte roskadoztak a fák. Mindig tavasszal metszett, sőt, kora tavasszal. Alig ment ki a tél, ő már ment és metszett. Ennek két tanulsága is van. Az egyik az, hogy a gyermekeinket a legkorábbi korban el kell kezdeni úgymond metszegetni. A másik, hogy néha bizony jó hosszú ágakat le kell róluk metszeni ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy igazi gyümölcstermők legyenek. A szülő a fegyelmezésben a legfontosabb, amit megtehet, hogy következetes legyen. Határozottan és világosan mondja el a gyermekének, hogy mit vár el tőle, és amit mondott, ahhoz ragaszkodjon. Két gyermekünk van, és amikor kicsik voltak, akkor egy kollégám eljött meglátogatni minket, és hozott nekem egy ajándékot. Ez az ajándék az volt, hogy azt mondta, vigyázz, hogy mindig következetes légy a gyermekeiddel. Ez még a mai nap is a fülemben cseng, holott már ők is nagyok. Nagyon lényeges az, hogy amit egyszer kimondunk, hogy ne tegye, azt másodszor is, harmadszor is, negyedszer is úgy mondjuk. De amit tehet, azt hadd tegye, és ne legyen olyan, hogy most fáj a fejem, most rossz kedvem van, most megváltoztatom azt, amit tegnap lehetett, most másként gondolom azt, amit tegnap nem lehetett, hanem legyek folyamatosan következetes. Hogyha a szülő mindig kifogásol valamit a gyermekén, hogy hogyan állsz, húzd ki magad, akkor egy gyerek egy félelemben, egy rettegésben él. Legyen felszabadult, legyen örömteli, és mindig adja meg a szülő a módját annak, hogy hogyan fegyelmezze, hogyan segítse a gyermekét. Lényeges az is, hogy a férj és a feleség egységes legyen a nevelésben. Soha ne engedjék meg azt, hogy kijátsszák a gyermekek az egyik szülőt a másik ellen. De ha a szülő vétkezik, ha a szülő hibázik, akkor lássa be a hibáit, akár a házastársa előtt, akár a gyermek előtt, és kérjen bocsánatot. Ettől nem fog az ő presztízse lejjebb esni. A szülő soha ne kiabáljon a gyermekével. A kiabálás az a tehetetlenség jele. A leghelyesebb, ha mindig szeliden, szeretettel, határozottan beszélünk a gyermekeinkkel, amikor érzik, hogy tényleg a szülőm, az édesapám, az édesanyám szeret engem. Nagyon jó megvizsgálni a fegyelmezési módszereket, és olyan megfelelő büntetést választani, amiben a szülő nem a haragját fejezi ki, hanem nem az ellenségeskedését, hanem egy segítő szeretetet, hogy érezze belőle a gyermek azt, hogy az én szülőm szeret engem, és tényleg ez egy nevelés, amit ő most tesz. És adjon alkalmat a gyermekének arra, hogy ő is tudjon bocsánatot kérni, hogy ő is el tudja mondani, hogy ezt sajnálom. Könnyebben elfogadja a gyermek a szülei tekintélyét, hogyha nap mint nap azt látja, hogy ők is engedelmesen alárendelik magukat a Jóistennek, és a Bibliához igazítják az ő életüket, neki is könnyebb lesz az engedelmesség, könnyebb lesz a fegyelmezést elfogadni. Nagyon lényeges dolog, hogy a szülő próbálja meg elképzelni magát a gyermeke helyében. A jó és eredményes gyermeknevelés legfontosabb feltétele tehát az, hogy a szülők bensőséges kapcsolatban legyenek egymással, hogy megegyezzenek a nevelési módszerekben, és bármit tesznek a gyermekük érdekében, azt szeretettel tegyék. A gyerek szeretetet, biztonságot, védettséget szeretne. És nem az a legjobb, hogyha mindent elnézünk nekik, hanem az, hogyha mindig segítjük őket, hogy napról napra fejlődjenek azon az úton, amin látni szeretnénk őket. Meggondoljuk azt, hogy a gyermek majd magától úgyis jó irányba fog fejlődni, hogyha nem nyesegetjük, nem fegyelmezzük őket. Ez éppen olyan, mintha elképzelnénk egy forgalmas útkereszteződést, és ezen a forgalmas útkereszteződésen ott van a piros, sárga, zöld lámpa, gyermekünk egy darabig figyeli, hogy most piros, most sárga, most zöld, aztán egyszer csak úgy elindul, lehet, hogy éppen egy piroson. És akkor mi ott állunk, és nézzük, hogy hát, hadd menjen csak, majd legalább tapasztalatokat szerez. Ez egy buta gondolat. A leghelyesebb az, ha mi segítünk nekik a jót választani. Abban a naponkénti hajszában és feszültségben, amelyben ma egy átlagos család él, a szülők könnyen összezavarodnak és elbátortalanodnak. A válások növekvő aránya, a gazdasági válság, a nevelés és oktatás romló színvonala, az állami vezetők iránt érzett bizalmatlanság kiszipolyozza érzelmi életüket. Ahogy nő a szülők fizikai, érzelmi és szellemi megterhelése, úgy válik egyre nehezebbé a gyermeknevelés. E nehéz idők legfőbb áldozatai a gyermekek. Azt hiszem, ezt mindannyian tapasztalhatjuk. Ha a mi családunk lesz a világ legvonzóbb helye, akkor a gyermekeink bátran, bizalommal mernek kilépni onnan, és tudják, hogy ez az otthon az, ahol mindig melegséget, védettséget és szeretetet fognak kapni. Tegyük meg azt, hogy a mi otthonunk legyen a legjobb otthon a világon.

következő, amit elkészítünk, kuszkussaláta gazdag zöldségekkel. A kuszkusz az lehet, hogy egy kicsit idegenül hangzik, meg viccesen is talán, de érdemes megbarátkozni, megismerkedni vele. Az arab konyha közkedvelt gabonaféléje, amit durum búzának a törete, illetve egy kis tarhonyánál kisebb daránál pedig nagyobb szemcseméretű gabonaköret. Főleg az arab országokban használják. Mi is használhatjuk köretként, valamilyen mártás vagy ragú mellé. Most egy salátát fogunk elkészíteni sok-sok zöldséggel, sok-sok vitaminnal, ásványi anyaggal. Ezt tálalhatjuk melegen is, hidegen is, ugye évszaktól függően. Úgy készül, hogy külön forralunk vizet a kuszkusznak, 9 decit, fél kiló kuszkuszhoz. Ez azért így van, mert a kuszkusz már egy előgőzölt formában található a boltokban, így nem kell egy liter, tehát a duplája nem kell, 9 deci elegendő hozzá. Úgyhogy már rakom is, felforralt 9 deci vízhez, hozzá keverjük a fél kiló kuszkuszt. Vegamix-el ízesítjük. Vegamix az a vegetálnak az egészséges változata, szárított zöldségkeverék só és ízfokozó nélkül. Nagyon jó ízt kölcsönöz az ételeinknek, érdemes ezzel dolgozni. Sózzuk is, és olívaolajat használunk hozzá, 1 decit. Pillanatok alatt készen van ez a köret, hiszen csak épp egy kicsit forr, felszívja a vizet, körülbelül 5 percet elegendő ezt főzni, és lekapcsolhatjuk alatta a gázt. Kisebb lángra veszem. Jó. Közben felszeleteljük a zöldségeket, uborkát, kockára vágjuk őket. Kigyóborkából egy fél szálat használunk, ezt elfelejtettem mondani. Egy tálba belerakjuk, és jöhet a paradicsom is hozzá. 2 darab megmosott paradicsomot használunk. 2, és ezt is nagyobb kockákra vágjuk, ugyanúgy, mint az uborkát.

paradicsom nagyon értékes anyagokat, leginkább a likopint tartalmazza, ami manapság fontos a rák elleni küzdelemben. Nagyon jó immunerősítő. Hozzárakjuk ezt is az uborkához és a többi paradicsomhoz, és még fekete olívabogyót használunk. Ez szintén egy nagyon értékes növényünk. Emésztést rendkívül jól elősegíti, egy 5-6 olívabogyót, hogyha fogyasztunk. Naponta ez tanácsolják is szakemberek. Elég, hogyha félbevágjuk. Feketét, zöldet is használhatunk. Fekete olívában sok vas is található. Azért is érdemes ezt választani. Szintén a többi zöldséghez rakjuk. Még maradt néhány szem, azt is hozzá vágjuk. Így, né? És két csokor apróra vágott zöld petrezselymet, leginkább a frisset ajánljuk. Ezt is hozzákeverjük ehhez a zöldségkeverékhez. Zöld petrezselyem nagyon jó víztisztító, vízhajtó, vesetisztító. Érdemes bőven használni belőle frissen. Még van 45 deka mexikai zöldségkeverékünk, ezt előre megpároljuk egy kevés vízen és lehetőleg olívaolajon. Ezt is hozzárakjuk a többi zöldséghez. Majd a kuszkusszal együtt összekeverjük. Miután alaposan összekevertük, hidegen vagy melegen tálaljuk. Lehet hozzá valamilyen növényi alapanyagokból készült fasírtot is sütni, így még tápláló, még gazdagabb ételt kapunk. De egy könnyű vacsorát, vagy egy nyári ebédet is elfogyaszthatunk.

Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A magányosság korunk betegsége. Világ tele van magányos emberekkel. Salamon király egyszer megegyezte, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik és nincsen, aki őt felemelje. Pszichológusok azt mondják, hogy életünkben legalább egy embernek lennie kell, aki törődik velünk, és akivel mi magunk is törődünk. Sok boldogtalanság, lehangoltság és öngyilkosság annak a következménye, hogy az emberek magányosnak érzik magukat, és nincs, aki szeresse őket. A múltunknak nincsen értelme, jelenünkben nincsen öröm. Ha nem tudunk a jövőben reménykedni, és úgy tűnik, hogy senki sem törődik velünk, akkor minek élünk? Sokan keresik, miként menekülhetnének meg a magányosságtól. Egyesek tablettákat szednek, mások heroint fecskendeznek magukba, sokan utcai bandákhoz csatlakoznak. Egyesek az alkoholhoz folyamodnak, mások mókákat, játékokat keresnek. Sokan erkölcstelenségbe merülnek, míg mások harácsolnak. Ad-e az élet ennél többet? Van-e egyáltalán értelme? Van-e valaki, aki igazán szeret bennünket? Biblia szerint igen, van valaki, aki szeret. Egyesek azt mondják, hogy Isten messze van. Hogyan bízhatok egy olyan Istenben, akit nem látok? Olyan Istenben, akit nem ismerek? Tudhatja-e valaki igazán, milyen az Isten? Isten szólít bennünket, hogy ismerjük meg őt. Ismerkedjünk meg vele. Továbbá a Biblia azt mondja, hogy amikor megismerjük Istent, békére lelünk. Honnan tudjuk, hogy van Isten? Mi a bizonyíték arra, hogy létezik? Ézsaiás proféta úgy érezte, hogy van erre bizonyíték. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyájat néven szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hiúk sincsen. Sötét középkorban az egyház megpróbálta megakadályozni az embereket abban, hogy teleszkopon keresztül nézzék a világegyetemet. Pedig az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Az emberi agynak nehéz felfogni, hogy milyen megszámlálhatatlan sok világ van, milyen felmérhetetlen az űr, és milyen bonyolult tervszerűség nyilvánul meg mindenütt a világegyetemben. Pál apostol is felismerte ezt, amikor így szólt, minden ő benne áll fenn. Akár parányi atomokat, akár óriási galaxisokat tanulmányozunk, a mester intelligencia, a hihetetlen tervszerűség, rendszeresség látható.

0: sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mondja Pál. Isten szeret bennünket, ha szeretetre méltóak vagyunk, de akkor is, ha nem vagyunk szeretetre méltóak. Ő szeret bennünket, ha feketék, ha fehérek, ha férfiak, ha nők, ha szépek vagy ha csúnyák vagyunk, ha szegények, ha gazdagok, ha tanultak, ha tanulatlanok vagyunk. Senki sincs hozzá hasonló. És mintha még mindig némileg kételkednénk szeretetében, Isten olyan egyszerű szavakkal szólít meg, hogy könnyen megérthetjük. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián? Bármilyen furcsa is, de ez már megtörtént. Létezett már ilyen. Figyeljük meg, mit is mond Isten. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem, íme az én markaimban metszettelek fel téged. Isten megpróbálta szemléltetni az ember iránti szeretetét, proféták által közvetített üzenetekben. Az ember nem értette meg ezt az üzenetet, ezért Isten elküldte fiát, Jézust. Amikor látjuk őt, milyen szégyent, sértéseket és megaláztatást viselt el a Golgotán, kezdjük részben megérteni, hogy mennyire szereti Isten gyermekeit földnevű bolygón. Isten odaadta fiát az elbukott emberiségnek, egy fellázadt bolygónak. Mit tehetett volna még, hogy megmutassa könyörülő szeretetét? Ilyen az Isten. Az a valaki, aki vadvirágokkal díszíti a földet, és látja, ha egy veréb leesik, az a valaki, aki ismeri az állatokat az ezernyi hegyeken, számon tartja fejünk hajszálait, ő az, aki lát minden könnycseppet. És miközben mennyei csodával irányítja a világegyetemet, néven szólít minden csillagot, nem feledkezik el az én nevemről sem. Micsoda Isten? Elég nagy ahhoz, hogy uralkodjék az egész világegyetemen, de elég kicsi ahhoz, hogy szívemben lakjon. Ez az élet igazi értelme, dicsőíteni egy ilyen Istent. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytérő stúdiójában készült.
1: Köszöntöm a kedves gyülekezetet itt Bürgezden, ugyanakkor a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor Isten nevét szeretnénk dicsérni, dicsőíteni, énekek, költemények és az íge által. Programunk arról fog szólni, hogy mit jelent az a felelősség, amit Isten ránk helyezett, mint fiatalokra, mint idősökre, a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, ugyanakkor Jézus Krisztus visszajövetelének várása. Kérem, fogadják sok szeretettel!

0: Kedves gyülekezet, köszönöm, hogy ma délelőtt együtt szolgálunk, és köszönöm azt is, hogy megörökítjük ezt az alkalmat olyan módon, hogy egyházunk szolgálatában a Speranza Reménység televízió adásaiba is sugározni tudjuk ezeket a gyönyörű énekeket, költeményeket és egy néhány igei gondolatot. Ugye amikor énekeltétek az elején Jézus Krisztus visszajöveteléről az éneket, és hogy meglátjuk őt eljön, és mi vagyunk az a nemzedék, akkor megerősödött bennem az a gondolat, amit előkészítettem, hogy szükség van folytonosságra, folyamatosságra ahhoz, hogy Istennek terve megvalósuljon népe életében. A legdrámai pillanat itt ezen a földön azt gondolom, hogy az özönvíz alkalma volt. Amikor világunk annyira elsodródott egy olyan helyzetbe, amiből már nem látott megoldást az Úr, csak olyat, hogy eltöröl mindenkit, aki hosszú idő után mégsem őt választja, és megtartja azokat, akik mellette döntenek. Ez az esemény más módon, más formában, de meg fog ismétlődni a világtörténelem színpadán. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele fogja megvalósítani ezt. Addig kellő kegyelmet tapasztalva, hogy döntést tudjunk hozni mi és minden ember ezen a földön. Minden ember. Olyan jó, hogy olyan Istenünk van, aki nem azt keresi, hogy mikor tévedünk, hanem hogy mikor tud nekünk segíteni, mikor tudja az ő kegyelmét alkalmazni a mi életünkben. És olyan jó, hogy nem lesz olyan ember, aki úgy állna az ítélet napján Isten előtt, hogy elmondhatná, hogy ne, én akartam volna szolgálni az Isten, de nem volt rá lehetőségem. Mert mindenkinek megvan rá a lehetősége. Jó lehet, nem mindenki rendelkezik azzal a, szoktuk mi mondani, teljes igazsággal, ismerettel, amit jelen időnkben megértettünk a Biblia alapján, de hogy a római levélben olvassuk, Isten dolgozik a lelki ismeret által, az ő szent lelke által, és mindenkit annak alapján von felelősségre majd, amit megismert, amit hallott, és végül, amit elfogadott. Az özönvíz után azt olvassuk, hogy azt mondja az Úr, ennek után, amíg a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Tehát van egy körforgás, van egy folytonosság, és el kell, hogy mondjuk azt, hogy nem csak a természetben, nem csak az évszakok cserélődésében, hanem generációról generációra. Az a csalódás és öröm, amit Ádám és Éva megéltek, az Úr kegyelméből átjön, és egy folytonosságról van szó. Ez a folytonosság nagyon tetszik a Mózes 4. könyve 27. fejezet 18. versében, ahogy megjeleníti az író, Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, és ez egy olyan jelképes megjelenítése annak, hogy az Úr miként adja át generációról generációra népének vezetését és népe körében az igazságot. Azt olvassuk a Mózes 4. könyve, 27. fejezet, 18. versében, az Úr pedig mondta Mózesnek, vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd őre a te kezedet. És részletezi az íge ezt a momentumot. És megfigyeltem itt bürgezden egy dolgot. Nem tudom, ha mindig így van, de ez nagyon tetszett. Hogy a tapasztalt vezetők bevonják a szolgálatba a fiatalabbakat. És ez olyan jó, hogy közösen végezzük a szolgálatot. Mert Isten művében szó van egy folytonosságról. És hogyan tudná átvenni a fiatalabb azt az ismeretet és azt a gyakorlatot az előtte levő generációból, ha nem kapja meg erre a lehetőséget elméleti és gyakorlati szinten. A Mózes 5. könyve 6. fejezet 7. versében olvassuk azt a gyönyörű leírást, isteni parancsot, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 7. versében, amely elsősorban az érett, tapasztaltak, a szülők feladat körébe tartozik. Azt mondja, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz, és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. És a gondolatokat nem olvasom tovább, de elragadó és megragadó az, hogy gyakoroljad ezekben a te fiaidat. Mikor van értéke egy ismeretnek, egy tapasztalatnak? A család életében, a gyülekezet életében? Ha azt át tudjuk adni, át tudjuk ruházni gyermekeinkre, a következő nemzedék életére, hogyha ezzel, akik utánunk jönnek, többek tudnak lenni ismeretben és tapasztalatban. És kedves gyülekezet, az, hogy mint advent közösség, azok lehetünk, akik vagyunk, az nem nekünk köszönhető. Mert nekünk egy kevés részünk van az egészben. Köszönhető szüleinknek, nagyszüleinknek, az advent úttörőknek, köszönhetjük azoknak, akik előttünk úgy jártak, hogy továbbadták az igazságot. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben minden szülő a gyermeke javát akarja, minden gyülekezet a közösség javát akarja. És feltevődik a kérdés, hogy akkor a felelősség csak a tapasztalt felnőtt személyeken van, nincs-e felelősség az ifjabbakon is? Én azt látom, hogy egyházi életünkben volt olyan időszak, amikor inkább talán a tapasztaltabbak domináltak, és volt olyan időszak, amikor a tapasztaltak megértették azt, hogy ebből a tekintélyből, ebből a szolgálatból egy töredéket meg kell osztani a fiatalabbakkal is, hogy legyen, aki tovább vigye az evangélium üzenetét. És abban az életkorban, amikor lelkesek vagyunk, amikor van életerünk, amikor tervezünk, amikor előttünk van még az élet, és ebbe a tervbe, élettervbe, ha beletartozik az Isten ügye, az felelőssége a szülőnek, a gyülekezetnek, a vezetőknek, hogy mikor adnak erre lehetőséget azoknak a fiataloknak, ifjaknak. De a felelősség nem csak az idős nemzedéké, hanem az ifjú nemzedéké is. A 10 parancsolatban olvassuk azt, a felhívást, parancsot, amit a Jóisten ad gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, mindazoknak, akiknek szüleik élnek, és mindazok, akik valamilyen formában fiatalabbak vagyunk egy közösségben, mert vannak nálunk idősebbek. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened átte néked. Olyan gyönyörű ez az ígéret, amely a 10 parancsolat szívében van együtt a 4. és az 5. parancsolatot, a szombat parancsa, és ez a parancs, ami kifejezi nem csak a szülők, az idősebbek iránti tiszteletet, hanem az Isten iránti tiszteletet is. Minden bizonnyal tudjátok jól ti is azt, hogy azok a fiatalok, akiket a szülők a maga idejében megtanítottak arra, hogy tiszteljék a szülőket, azt a két kezet, amely eledelt teremt a család számára, amely szeretni és fenyíteni egyaránt tud, úgy, ahogy Istenre jellemző a szeretet és az igazság, és a kettő elválaszthatatlan. Amikor a szülők ezt gyakorolják a családban, a gyermekeik iránt, akkor azok a fiatalok könnyebben fogják Istent választani az életben, és Istent imádni. Mert megtanulják, hogy van egy felsőbb tekintély, egy felsőbb hatalom. Nem csak rólam szól az élet, nem én vagyok az élet középpontjában. És sajnos ez a világ, amiben én élek, és ti is, és ami ezután következik, igazából arra tanít, hogy te vagy egyedül. Csak rólad szól az élet. Te kell domináld a dolgokat, és hogyha a dolgok nem úgy vannak, ahogy te akarod, akkor hagyd ott azt a csoportot, azt a közösséget. Mert igazából élj a pillanatnak, és légy te önmagad. És ebbe a légy te önmagadba, amiről mi is beszélünk, és nagyon fontos a hívő ember életében, hogy legyen egyéniségünk, azonosságunk, A világ szemléletében azért benne van a lázadás is, és benne van az, hogy ne fogadjuk el azt, ami a közös jó. Vagyis jobban mondva, a közös jót úgy alkalmazza ez a világ, hogy nem az a jó, ami az erkölcsi természet feletti, amiről a Biblia tanít, hanem az a jó, amit egy közösség eldönt. És ez már nem biztos, hogy jó, ez már inkább rossz, mint jó. Egy ilyen világban élünk, és egy ilyen világban fontos, hogy mi fiatalabbak, gyerekek, fiatal felnőttek, a tiszteletet meg tudjuk adni szüleinknek, de leginkább Istennek. Tiszteld atyádat és anyádat. Természetesen, amikor felnőtté válunk, és kialakul egy életszemléletünk, egy gondolkodásmódunk, vannak dolgok, amikben lehet, hogy nem értünk egyet elődeinkkel. A kérdés az, hogy melyek ezek. Mert gyerekkorban lehet azon osztozódott a családban, a szülő a gyermekkel, hogy milyen ruhát vegyen fel, hogy hány órakor jöjjön haza, hogy hova mehet el, és már tudjátok, gyerekkorban, fiatalkorban is kialakulnak ezek a menetek, kis közelharcok. És felnőtt korban, ha ez elvekről van szó, ez nehéz kérdés. De hogyha az élet gyakorlatában olyan dolgokról, hogy most milyen színű legyen a cserép a háztetőn, hogy milyen legyen a mintája a kapunak, hogy milyen autóval járjunk a hétköznapokban, ezekben a dolgokban jó, ha van más véleményünk. De az Isten ügyében, még hogyha sajátos megközelítésünk is van, az eredmény ugyanaz kell legyen. Isten dicsőítése és imádata. A példabeszédek könyve 20. fejezet, 29. verse olyan nagy igazságokat mond el arról, hogy mi rejlik a fiatalban és mi rejlik az idősben, és hogy ezt a kettőt össze kell hangolni. Azt mondja példa 20-29. Az ifjaknak ékessége az ő erejük. Hát mert mivel dicsekedhet egy fiatal? Tapasztalattal? Hogy hány éve adventista, hogy mit valósított meg az életben? Hát ezt nem tudja elmondani egy fiatal, mert nincs. De van valamije. Az ő lendülete, az ő ereje, az ő hozzáállása, az ő megvalósításra való vágya. És azt mondja, és a véneknek dísze az őszhaj. A tapasztalat, a megértés, a rálátás, a vezetés, hogy úgy irányított te azt a gyülekezetet, azt a családot, azt a fiatalt, azt a gyermeket, hogy megnyerd. Ez művészet. Ebben tanulunk a jó Istentől. Ez nehéz. Ez nem mindig sikerül. Van, hogy tévedünk ebben. De ez egy olyan kihívás, amit a Jóisten az ő ige által elénk helyezett. És ebben az igében összefogást látok. Az ifjak a vénekkel. Nagyon nagy tévedés az, ebben a modern világban, modern egyházi életünkben, hogy az ifjú nemzedék próbál leválni valamilyen szinten, valamilyen formában az elődök életéből, gyakorlatából, megértéséből. És így az Úr Jézus eljövetelére nem leszünk készen. Bármennyire is mi fiatalok talán idézőjelbe jobbnak látunk dolgokat, mert a modern technológia, a tudás, a megismerés, ne felejtsük el, hogy az a tapasztalat, amivel rendelkeznek az elődök, az egy megerősödött olyan dolog, ami generációról generációra átjött, és nézd csak meg, kedves fiatal, ahogy telnek az évek, és figyelj meg más személyeket, mint fiú, mint lány. Ugyanazok a dolgok jönnek elő egy családban, hiszen az az édesapa és az az édesanyja nevelt, és nem tudsz más lenni, sőt, a küzdelmeid is hasonlóak olykor, nem minden esetben. Ezért az a tanács, amire egy hívő szülő eljutott, nagyon értékes lehet egy olyan fiatal számára, aki még nem ismeri önmagát. És mikor mondhatom el azt, lehet 40 évesen sem mondhatom el azt a 70 éves édesapámmal szemben, hogy eljutottam minden olyan felismerésre, amire ő. Mert ő előbb jár, egy-két lépéssel előttünk jár. És nekünk fiatalabbaknak fontos ezt mindig tiszteletben tartani, és megérteni ezt a valóságot. Az ifjú nemzedék és az idős generáció összefogása, így fog Jézus Krisztus eljövetele megvalósulni. Mielőtt tovább lépnénk egy másik megközelítésre a Jézus Krisztus várásában, szeretném, hogyha meghallgatnánk egy költeményt, és majd azután folytatjuk a gondolatokat azzal kapcsolatosan, hogy a mostani nemzedék milyen időben él, és mi a mi feladatunk.
1: Ó, becsi, ismert, szeressétek az öregeket! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket! A reszkető kezű őszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a láncos és eles kezeket, az elszürkült csápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szülkodukba, ne rakjátok őket otthonunkba. Hangassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyatok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg fölnevelkedtetek. Felvettek ők is öleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közeljük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindaz, mint nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Amen.
0: Köszönjük a költeményt. Nagy igazság volt ebben a szavalatban. És a legnagyobb igazság benne valóság, mondjuk így, hogy valóság, hogy az idő repül. Az idő repül. De nem mindegy, hogy hogy. De nem mindegy, hogy hogy. Nem azzal van baj, hogy az idő eltelik. Mert ebb földön, bűnös földi létben ez így van. Hanem azzal van a baj, hogyha nem úgy telik, ahogy az javunkra válna. És éppen ezért nagyon fontos az időket felismerni, amelyekben élünk. Most egy olyan igei részt szeretnék megosztani veletek, amelyet megértettem, hogy mi, az én nemzedékem, az a nemzedék, amely a 2000-es években született, az a nemzedék, amely most készül felnőni és felnőtté válni, az a nemzedék, amelyet ti, kedves szülők, felneveltetek, és az egyházunknak oszlopai voltatok és vagytok, milyen időkben élünk, és milyen idő az, amiben tevékenykednünk kell. A Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől olvasom az ígéket. Lukács evangéliuma 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, a holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Mondta pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen. Olyan jelekről olvastunk itt ebben a leírásban, amelyek részben már nagyon rég beteljesedtek, és részben napjainkban. És szeretném, hogyha részleteznénk ezeket, de azt mondja az ige, hogy lesznek a napban, a holdban, a csillagokban jelek. És itt nyilván azokról az égi jelenségekről van szó, amelyek legnagyobb erőteljességgel történtek meg valamikor a Földünk történelmében, és azóta sem történtek meg úgy, ahogy meg fognak történni közvetlenül Jézus eljövetele előtt. A nap elsötétedés 1780. május 19-én. Olvasunk erről egy idézetet, a Yale Egyetem elnöke Timothy Dwight következőket írta. 1780. május 19 nevezetes nap volt. Sok házban gyertyát gyújtottak, a madarak elcsendesedtek és eltűntek, a házi szárnyasok pedig elpihentek az olban. Általánosan az a vélemény uralkodott, hogy az ítélet napja közel van. És az érdekessége ennek a nap elsötétedésnek az, hogy nem csak úgy egyszerűen éjszaka indult be ez a folyamat, hanem nappal. Azt olvassuk egy másik idézetből, Samuel William Howard jelentette, hogy a sötétség délnyugatról közeledett a felhőkkel délelőtt 10 és 11 óra között, és a következő éjjel közepéig tartott. Tehát napvilág, olyan korom sötétség köszöntött be a térségre és világunknak a bazónájába, hogy egyszerűen az állatok elültek és éjszakának minősítették az élethelyzetet. Most, ha egy ilyen dolog jelenség történik, egyesek azt mondják, hogy az Isten jele, mások azt mondják, hát mindig volt, és történik egy ilyen dolog, nincs abba semmi szenzáció. De amikor egy folyamatról van szó, és több dolog történik, akkor már mindenki felkapja a fejét. Aznap este, ami bizonyította azt, hogy bibliai jelenségről van szó, úgy lehetett olvasni a Times magazin beszámolójába, azon az estén 9 órakor felkelt a teli hold, de a sötétség éjfél utánig tartott. Amikor a hold láthatóvá lett, olyannak tűnt, mint a vér. És bibliai leírás, bibliai kép tárulkozik elénk a proféciákból. Aztán a csillagok bizonyságtétele, mert ugye a napban és a csillagokban, ahogy olvastuk. A csillagok bizonyságtétele 1833. november 13-án meteorit eső, a történelem legnagyobb területére kiterjedő csillaghullás. Kanadától Mexikóig és az Atlanti-óceán közepétől a Csendes-óceánig látható volt. 60 ezer meteorotot számítottak ebben a jelenségben, és azt mondják a tudósok, a megfigyelők, hogy nem volt olyan hely az égbolton, hogy ne legyen csillag. Tehát teljesen beborította a csillagok özöne az éget, az eget. És Jézus Krisztus ezeket a jeleket azért adta, hogy valamit mondjon. És azt olvastuk itt az igében, a későbbiekben, mert igazából Jézusnak ez a válasza a tanítványok számára, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek. És azt mondja, mikor ezeket látjátok, úgy, ahogy látjátok a fügefának és minden fáknak, hogy mikor hajtanak, és látjátok, hogy elkezdnek növekedni, és virágzanak, és gyümölcsöt hoznak, ahogy látjátok, hogy ez a folyamat beindul, tudjátok, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele. Ami az égi jelenségeket illeti, megfigyelték azóta azt, hogy 1993-ig 300 napkitörést lehetett számítani, megszámolni. 1993-ig, amióta ilyen felméréseket végeznek. 1993-tól napjainkig 800 napkitörést figyeltek meg. Tehát a jelek a napban, az égi jelenségekben sokkal gyakoribbak, jó lehet nem olyan erőteljességgel, mint az első napelsötétedés alkalmával. A globális napelsötétedés beborulást figyelik meg a tudósok. A napnak nem olyan ereje van, mint annak előtte. És mi azt mondjuk, hát nyáron olyan erősen süt a nap, soha így nem volt, ezelőtt 20-30 évvel nem tapasztaltuk. Igen, ám csak az ózonréteg is kezd meggyengülni, és mi azért érezzük a napnak ezt az erejét. De a napnak ereje az elmúlt 50 évben minden 10 év alatt 3%-kal csökkent. A tudósok ezt figyelték meg. És most pedig oda térünk, ami közelebb áll mi hozzánk, és ugyancsak a 25. versben olvasunk arról, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Itt egy olyan jelenségről olvasunk, ami 2004-ben a cunami alkalmával az Indiai óceán partján történt meg. És miért gondolok én erre a jelenségre? Azt olvastuk az ígében, hogy pogány földön kell, hogy történjen, tehát ahol a kereszténység nincs jelen, vagy szinte az arány az a semmit jelenti, a kétség miatt, és elmondom, hogy miért van kétség most abban a zónában, mikor a tenger és a hab zúgni fog. A cunami jelenségnek a velejárója az, hogy ugye a tenger visszahúzódik, a vízszint visszahúzódik, majd óriási nagy erővel csap vissza. És ez annak tudható be, hogy a tengerszint alatt, úgy ahogy esetleg a Földön, amikor a vulkánkitörések vannak, de ott nincs víz, és akkor másképpen zajlik a folyamat, a tengerszint alatt az úgynevezett tektonikus lemezek, így nevezi a tudomány, azok mozognak. És egy adott pillanatban, amikor azok a lemezek erőteljesebben szétmennek, akkor beszippantja a nagy nyomással a vizet, és mikor azok újból összejönnek és találkoznak, kipréselik. És így keletkezik a cunami. Akkor, amikor a víz visszahúzódik, megfigyelték azt, hogy habzik a tengervize. Habzik a tengervize. Itt pedig azt olvassuk, hogy a hab zúgni fog. Sőt, mi több, nem csak habos lesz a tengervize, hanem egy morajlás hallatszik. Ugye az az óriási víztömeg, ahogy bemegy a föld mélyébe, majd utána visszajön. Ez óriási nagy zajjal történik, és habbal. Én ezt a jelenséget 2004. december 24-én látom beteljesedni, amely ebben a leírásban egy fordulópontot hoz a Krisztusvárok számára. Mert Jézus Krisztus beszámolt azokról a nagy égi jelenségekről, amelyek megtörténtek az 1700-as, 1800-as években, de hagyott még egyet hátra a valójában utolsó nemzedék számára, amelyet mi képviselünk, amelyet mi mutatunk, vagy mi képezünk. És miért a pogányok szorongása azon a vidéken? Tudjátok, hogy hogyan fekszenek le azóta azok az emberek, akik megmaradtak, és abban a zónában? Mert ugye abban az évben még 6 cunamit jegyeztek fel, de egyik sem haladta meg a 250 halottat. 250 halott vagy 150 ezer halott, azért óriási a különbség. És azóta a pogányok szorongva fekszenek le, hogy vajon megérik-e a reggelt. Kétségbe esetten, hogy a természet mit hoz rájuk, mert nincs ahova menjenek. Tehát ott csak a turizmus működik, és a nagy gazdagok mennek abba a zónába nyaralni. És a szegény ember pedig az halászatból él, és a partvidékre szorítkozik, és ott élnek. Nincs ahova menjen, nincsen lehetőség. Ez pogányföld és pogány nemzet. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ekkor, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, hogy mi fog történni, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és itt az 1755-ös lisszaboni földrengést nevezhetjük meg, de én megkockáztatom azt, hogy voltak földrengések az elmúlt években, törökországi földrengés, és nagy földrengések, amelyekről beszélt a világ, és lehet, hogy még ezután következik egy ennél még nagyobb földrengés, mert ugye, hogyha a sorrendbe állítjuk fel, akkor az égi jelenségek, a 2004-es esemény, ugye a cunámival, és ebben az időszakban az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, és az egeknek erősségei mind jobban megrendülnek. És Jézus Krisztus eljövetele előtt ezek megismétlődnek még nagyobb erőteljességgel, és a 27. vers azt mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. És ez szerint a leírás szerint, amit Jézus adott, minden jel azt bizonyítja, hogy már nagyon közel van Jézusnak az eljövetele. Azt mondja a 30. vers, mikor immár hajtanak és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És a 32. vers, ami nagyon fontos számunkra. Bizony mondom nektek, hogy e nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meglesznek. És tudjuk jól a Biblia leírás alapján, hogy egy nemzetség 40 évet jelent. 40 évet jelent. És hogyha számítjuk azt, hogy belemerek menni ebbe a megértésbe, hogyha 2004-ben volt ez a jelenség, amit felismertünk, és addig akkora cunami nem volt, akkor az a nemzedék, ami ebben az időszakban élt, vagy akkor született, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ami ennél fontosabb, az, hogy készen legyünk. Mert ezt a készülődést megrontja az életnek az a jó helyzete, amiben mi most élünk. És olvasom a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. És leírja itt azokat a problémákat, amik ennek a nemzetségnek az idejében jelen vannak. Hát gondoljunk csak vissza apáink gyermekkorára, vagy nagyszüleink gyerekkorára. Jellemző volt a pazar életmód. Jellemző volt az a bőség, ami a mát mutatja, és a mára jellemző. Mert azt mondja, meg ne nehezedjék a ti szívetek. Mitől? A dobzódásnak, részegségnek. Itt nem csak konkrétan az ige, nem csak a konkrét részegségre utal, azaz, az ilyen életmódra, hanem a pazar életre, amikor mindenből sok van, és dobzódó életet élhetünk, amikor nem számít, hogy hány papír zsebkendőt használunk el. Mikor én gyerek voltam, akkor volt egy kendő, és azt használtuk, és azt kimosta édesanyám, és ezt használtuk. Ma csak esetleg díszből tesszük ki valahová, vagy aki még megőrizte. Pazar életmódot élünk. Tehát még egy jel arra vonatkozólag, hogy ennek a generációnak, nemzetnek az életében jelen van az a veszély, fenyegetettség, hogy meg ne nehezedjen az ő szíve. A jó életmód miatt. És mi vezet el bennünket a jó Istentől, és mi az a kísértés, ami eltereli a figyelmünket az Istenről és az Isten dolgairól? Kényelem van, jól visszük. Még a legszegényebbnek is több van annál, mint ezelőtt 50 évvel, 100 évvel valakinek. Mi lenne az, ami még kényszeríteni bennünket arra, hogy készüljünk Jézus eljövetelére? Ezért azt mondja az ige, legyetek éberek. És itt most már nem csak az idősebbekhez, hanem a fiatalabbakhoz is szólok, hogy legyünk éberek. És hogy ez a kísértés ne vegyen erőt rajtunk. Azt mondja, imádkozzatok minden időben, hogy tudjatok megállni. És mi a kulcs? Visszatérek a 28. versre. Emeljétek fel a ti fejeteket. Istenre való tekintés, Istenbe való kapaszkodás, Istenhez való folyamodás imában, mert elközelget a ti váltságtok. Ezt fordíthatjuk úgy is, hogy válságos élethelyzet, vagy megoldott élethelyzet, amiben Istennél van a megoldás. Kedves gyülekezet, kedves ifjúság, ennek az igének az alapján azt gondolom, hogy az a nemzet, amely most aktív, amely most felnövekvőben van, meglátja Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Persze, én ezzel nem mondtam azt, hogy mikor jön el az Úr Jézus Krisztus, lehet, hogy ez nem így van, de tetszik ezt az igét így érteni, és hiszem azt, hogy a mi nemzetségünk, a mi generációnk. Vagy ha én nem is élem meg, de azok, akik a 2000-es évben születtek, meglátják Jézus Krisztus eljövetelét. Adja meg az Úr, hogy motiváljon bennünket az, hogy az ige által tudjuk, hogy milyen időkben élünk, és hogy legyünk készen, hogy ne válságos helyzet legyen Jézus eljövetele, hanem egy megoldás az ő kegyelméből. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy imádkozzunk. Jó Istenünk, szívünk telve van hálával azért, a kegyelemért, amiben világosságban lehetünk, és láthatjuk azt, hogy mi történik a történelemben, de mi történik a jövőben, és hogy ezt kijelentetted a te ígéd által. Köszönjük ezt a megértést. Jó Istenünk, imádkozunk azért a nemzedékért, akik minden nap meg kell vívjuk azt a közelharcot, a jó és a rossz közötti harcban, amiben bizonyságot tehetünk és kell tegyünk Istenről, hogy szerezzünk tapasztalatokat, hogy szerezzünk jó megértést azokról a dolgokról, amelyek előttünk vannak, és Isten dicsőségéről. Köszönjük, Urunk, hogy ez a délelőtti alkalom is, az ének, a költemény, és az ige által ezt erősíti meg bennünk. Kérünk, teljesítsd be akaratod az életünkbe, és hogy tudjuk elfogadni mindazt, amit megengedsz, ahogy vezetsz bennünket. Az Úr Jézus által, hogy készen legyünk a te eljöveteledre. Amen. Amen.
2: Túrmezei Erzsébet, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özene, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, s hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokaira Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törj bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kínlódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember félélekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliókat költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskodj bele, nézz fel a magasba, s tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a mindennapi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, mikor lázad benned, hogy tagad meg őt, ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsáss meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, s munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esd kétségben, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagy hatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj! Lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol! Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól! Amen. És akkor megszólal a mester, keményen, szeliden. Távozz, sátán, szűnj, vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hisz én megígértem néktek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.

0: Köszönjük szépen a gyülekezetnek, köszönjük szépen a kórusnak, hogy itt Bürgeszden ma délelőtt együtt lehettünk, együtt énekeltünk, költeményt hallgattunk, és Isten igéjét is meghallgathattuk. Tegye az Úr maradandóvá ezt az alkalmat a mi számunkra, a mi elménkbe, és találkozzunk legközelebb. A kedves televíziónézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Úr áldásával búcsúzzunk el. Békesség Istentől!
1: Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj

nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket Lépések az igazság című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az Egek beszélik Isten dicsőségét című beszélgetés sorozatunk 14. fordulójához érkeztünk, amelynek címe a rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Köszöntöm beszélgető társunkat és egyben kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt Isten hozta a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel válaszoltam rá. Valahányszor alkalmam adódik, előjognak tekintem, hogy Isten ígéjéről, az ő igazságáról, szeretetéről, kegyelméről szólhatok a kedves rádió hallgatóhoz.
1: Kedves hallgatóink, bizonyára már jól hozzászoktak ahhoz, hogy beszélgetéseinket mindig Isten ígére alapozzuk, és ezt egy komoly indokkal tesszük. A Szentírás minden ember számára reveláció, amikor pedig az Úr dolgairól és az általa kijelentett igazságról beszélünk, azt csak is úgy tehetjük meg, ha a Szentírásból kiindulva és oda visszatérve folyik a beszélgetés. Mai beszélgetésünket is tehát erre a pályára állítanánk rá, Isten ígéjéből indulunk ki, és oda érkezünk meg. Így tehát a mai beszélgetés egyik igei kiinduló pontja a Jelenések könyve 14. fejezetének 6-tól 12-ig terjedő versei. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél val az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések 14, 6-tól 12-ig. A másik igei kiinduló pont Mózes második könyvében található a 20. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiben, ez tulajdonképpen a 10 parancsolatnak egy részét képezi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Beszélgetésünk Isten igéjéből kiindulva, oda szeretne vissza is térni, éppen ezért most felolvassuk a beszélgetésünk záró igéjét, János evangéliumot 14. fejezet 15. verse alapján. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János 14, 15. Az idézett bevezető ige, tehát Jelenés 14:6-12, illetve 2 Mózes 20:8-11, ez a két igehely tehát elvezet minket az Isten félelem, az ő dicsőítésének ünnepi perceihez, az imádat fenséges gyakorlatába. Ha most már az imádat nem egy megszokott, átöröklött ceremónia, amellyel megnyugtatóan kielégítjük lelkünket, úgy szeretnénk megtudni, hogy miért is szükséges az igazság útját járóknak az Istent imádni.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóim, már szinte közhelyé lett, de annál nagyobb horderejű az igazság, amely azt mondja nekünk, hogy a világtörténelem legfontosabb idejében, az ítélet órájában élünk. A mennyei törvényszék most ülésezik. Isten törvényének fényénél minden ember ügye a menny mérlegére kerül. Ezt olvastuk a bevezető ígékben is. Ebben a súlyos órában biztosan kell tudnunk, hogy életünk Jézus kezében van. A szerkesztő által előbb idézett üzenet utolsó szavai imádatunk tárgyára irányítják figyelmünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. A föld történelmének végső órájában ennek az üzenetnek kell eljutnia az egész világra. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Kedves hallgatóinknak megvallom, hogy ezeket az ígéket, ha 1989 előtt olvastam, hittem, de nem értettem. El sem tudtam képzelni, hogy jön egy olyan idő, amikor az elektrotechnikának minden lehetősége rendelkezésünkre áll, hogy bizonyságot tegyünk élő szóval, rádióhullámon keresztül, televízió által, ezekről a sarkalatos igazságokról, pontosabban arról, hogy tudatosítsuk önmagunkban és másokban, miszerint az ítélet órájában élünk. Miért kell Istent imádnunk? Azért kell Istent imádnunk, mert teremtmények vagyunk. Isten méltó a legmélyebb hódolatunkra és teljes hűségünkre, mert ő alkotott minket. Jelenés 4:11 kijelenti, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak a teremtettek. Abban a korban, amikor az evolúció hipotézise, feltételezése meghódította a tudományos világot, Isten egy olyan üzenetet küldött, amely minden embert Krisztus imádására szólít fel, aki által minden teremtetett. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse egyértelműen tanúsítja ezt. Hogy is van? És hogy megvilágosítsam mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Isten emet titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Hogyan jött létre tehát minden? Jézus Krisztus által. Krisztus teremtő volta szorosan összefügg a megváltási tervvel. Ő alkalmas volt arra, hogy megváltsa az embert, akit kezdetben teremtett. Ezért az az üzenet, amely minden embert arra szólít fel, hogy imádja azt, aki teremtette a mennyet és a földet, valójában Jézus Krisztusnak, mint teremtőnek az imádására hív. De hogyan imádja az ember Krisztust, mint teremtőjét? Állított-e Jézus Krisztus, a teremtő, emléket a teremtés munkájának? Mi a teremtésnek a jele? Ha Mózes második könyvéhez lapozunk, Isten teremtő hatalmának emlékművét törvényének pontosan a közepén találjuk meg. Ha megemlékezünk erről az emlékműről, mindig élénken fog élni bennünk az a tény, hogy ő a teremtő, mi pedig teremtményei vagyunk. Erről az emlékműről beszélnek Mózes második könyve 20. fejezetenek 8-tól 11. terjedő versei, amit már a bevezetőben szerkesztő barátom megtett. De a jó megértés érdekében megkérem, hogy még egyszer olvassa el 2. Mózes 20, 8-tól 11-ig terjedő verseket.
1: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáld-e az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt.
2: Köszönöm szépen! Isten ezt mondja, emlékezzél arra, hogy megszenteld a szombatot. Mert ez a teremtő hatalmas nagy emlékműve. Kedves hallgatom, észrevetted-e a jelenés 14.7 és a 2. Mózes 20.11 közötti hasonlatod? Az utolsó nemzedéknek szóló üzenet így hangzik. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. 2. Mózes 20.11 pedig ezt mondja. Hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A szombat szent parancsolatát Isten törvénye a szívébe őrzi, hogy az ő mindenek fölött való hatalmára és teremtő erejére emlékeztessen. De valaki ezt mondaná, én pedig azt gondoltam, hogy a szombat zsidó intézmény volt. Mit mond 2. Mózes 20.10? De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, nem a zsidóknak szombatja. A szombat nem egyszerűen zsidó ünnep. A szombat az Úrnak, a Teremtő Istennek szombatja. A szombat az ember teremtése óta van. Megelőzte a zsidó nemzet létrejöttét évszázadokkal ezredekkel. Jézus jól mondta, amikor így szólt. Márk 2.27-ben. A szombat lőn az emberért. Kedveseim, lapozzunk vissza Mózes első könyvéhez. Ahhoz a könyvhöz, amely beszámol a kezdetről. Mózes első könyve és annak első fejezete a világ teremtésének leírását tartalmazza. Miután az a fejezet képet ad Éden csodálatos szépségéről, a második fejezet, hallgassátok csak meg, szerkesztőnk jóvoltából, szívességéből, az 1 Mózes 2, 1-től 3-ig terjedő verseket.
1: És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
2: Köszönöm szépen! Isten, miután 6 nap alatt megteremtette ezt a világot, a 7. napot elkülönítette teremtő munkájára való emlékünnepé. Így tehát Isten megszűnt teremtő munkájától. Megnyugodott. Nem azért pihent meg, mintha fáradt lett volna, hanem inkább, hogy példát adjon az embernek. Azt akarta, hogy az ember minden 7. napon a teremtőhöz hasonlóan megpihenjen munkájától. Emlékeztetőül arra, hogy Isten alkotta ezt a világot. Második jellegzetesség. Isten megáldotta a 7. napot. Isten kiválasztott 24 közönséges órát, és különleges áldást adott rá, amit, ha áldásban is részesítette az előző 6 napot, de ezt a különleges áldást csak a 7-re adta. És harmadszor Isten megszentelte a 7. napot. A megszentelt szó annyit jelent, hogy szent célra elkülöníteni, szentté tenni. Ez olyanra utal, ami szent és nem közönséges. Az ember csak azt szentelheti meg, amit Isten már szenté tett.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána a beszélgetés folytatódik, maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Mai beszélgetésünk címe egy kérdés. A rohanó, feszült munkaprogramodban van-e heti pihenőnapod, ünneped? Folytatjuk beszélgetésünket állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Meg tudjuk-e határozni, hogy melyik a hetedik nap? Mit tanít a Biblia erről, és mit tanít a nyelvészet?
1: Hát én is találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hát az egyik nap olyan, mint a másik. Egyik nap is jó, a másik nap is jó. Igazán nem is számít, melyik napot tartjuk meg, ha a hét közül egyet megtartunk. De figyeljünk csak! Figyeljük meg a Biblia világos tanítását? Melyik napot szentelte meg Isten? A hetediket. A hetedik nap a teremtés emlékünnepe. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy Isten megpihent az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik napon, és megáldotta, vagy megszentelte azt. Az egyetlen nap, amit Isten valaha is elkülönített, a hetedik nap volt. Csak egyetlen nap lehet a teremtés emlékünnepe, és ez a hetedik nap. Mert Isten hat nap alatt teremtette ezt az egész földet, és a hetediken megnyugodott. Egyetlen más nap sem illene bele ebbe a képbe. Tegyük fel, hogy a születésnapod június 25-e. Ez az a nap, amelyen születtél. De valaki azt mondja, nos, mit számít ez? Megünnepelheted június 24-én, vagy június 26-án is. Bármilyen nagy ünnepet tartasz is, a születésnapod előtti vagy utáni napon nem változtatja meg azt a tényt, hogy te június 25-én születtél. Csak egy olyan nap van, amelyet Isten elkülönített. És ez a hetedik nap. A történelemben mindig a szombatot tartották Krisztus teremtő hatalmának emlékünnepeként. Ez volt minden korban az ő jele. A hűség, a szabadság és a szeretet jele. Nézzük csak meg! Szerkesztőnk olvasatában az Ezékiel próféta könyve 20. fejezetének 20. versét.
0: És az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezékiel 20:20.
1: Íme az Ótestamentumban végig a szombat volt a hűség jele. A szombat megkülönböztette Isten népét a pogányoktól. De valaki megkérdezhetné, és Jézus Krisztus, mi volt az ő gyakorlata? Nekünk, mint keresztényeknek, Krisztus a nagy példaképünk. Az a kifejezés, hogy keresztény, egyszerűen annyit jelent, hogy krisztusi, vagy Krisztust követő, vagy Krisztust imitáló. János első levele 2. fejezetének 6. verse kinyilatkoztatja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő jár. Egyetértettek-e velem abban, hogy a következő kérdést kell a keresztényeknek feltennie. Mit tett maga Krisztus a szombat ünneplés dolgában? És mit parancsolt követőinek? Az Új Testamentum az lapozva is, Lukás 4.16-ban ezt a világos kijelentést találjuk. És méne Názáretbe, ahol felnevekedett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. Krisztus szokása, gyakorlata az volt, hogy szombatonként templomba járt. Ha elmentél volna a hét első napján, vagy a másodikon, vagy a szombat kivételéken bármelyik napon, abba a kicsiny ácsműhelybe, amelyben Jézus dolgozott földi atya társaságában. Hallható lett volna a kalapácsok és a fűrészek zaja. Talán ezt a kis feliratot is láthattad volna az ajtón, nyitva. De a hetedik napon a műhely üres volt. A kalapács szépen pihent a helyén. És a felirat talán így szólt volna. Szombatonként a műhely zárva. Valaki mondhatná azt is. Hát igen, Jézus zsidó volt, és ezért ünnepelte a szombatot. Emlékezzünk csak arra, amit már kimutattunk, hogy a szombat már a zsidó nemzet létrejötte előtt megvolt. A szombatot Krisztus teremtő művének kell elismerjük. Nagy ünnep volt. De figyeljünk meg egy további tényt is. Ha Jézus azért jött volna, hogy megváltoztassa a szombatot, illetve a törvényt, amelyet Isten a saját ujjával írt a Sínai hegyen, nem tette volna meg ezt még életében? Nem tett volna bizonyságot a szándékában álló változtatásról? Ahelyett, hogy határozott példát mutatott volna a szombat ünneplésre, vajon nem utalt volna a változtatásra? Nem. Ő maga mondta. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ha pedig Jézust akarjuk követni, ez azt jelenti, kedveseim, hogy pihenünk azon a napon, amelyen ő pihent. Betöltjük a törvényt a saját életünkben, miként ő betöltötte az övében. Máté 24-ben található csodálatos proféciában Jézus felhívta tanítványának figyelmét a jeruzsálemi időszámításunk 70. évében történt, tehát a keresztre feszítés után több mint 40 évvel bekövetkező pusztulásra. És megparancsolta, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne legyen se télen, se szombatnapon. A sziklás Pátmosz szigetére száműzött tanítvány, János, megerősítette azt a tényt, hogy az Úrnak van egy meghatározott napja. Jelenések 1.10-ben ezt mondja. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam mögött nagy szózatot, mint trombitájét. volt-e az Úrnak egy meghatározott napja kereszt halála után? Mi volt a neve ennek a napnak? Az Úrnak napja. Ez a szöveg nem mondja meg, hogy melyik nap az Úrnak napja. Egyes teológusok spekulálhatnak azon, hogy melyik az Úrnak napja. De számunkra az igazi tekintély Krisztus kijelentése. Jézus olyan tisztában volt vele, hogy melyik napnak az Ura? Kérdezzük meg őt. Uram, melyik a te napod? S mit válaszol Máté 12.8-ban? Mert a szombatnak ura az embernek fia. Világosan kinyilatkoztatja, hogy az embernek fia a szombatnak ura. Ez teljesen egyértelmű, és így a szombat az Úr napja, Krisztus a szombat ura, a szombat az ő napja.
0: Kedves hallgatóink, egy énekszámot hallgassunk meg együtt, utána pedig beszélgetésünk folytatódik a végkövetkeztetésekkel. Kérjük, hogy maradjanak addig is hűséges hallgatóink.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Kérem, ne tessék tolakodásnak, tudálékosságnak vagy szőrszálhasogatásnak venni mai utolsó kérdésünket. Van-e bibliai magyarázat, hogy a tanítványok és az ős keresztény egyház valamelyik napot tartották szombatnak?
1: Hát igen, ezt így is megfogalmazhatjuk, hogy meg tudjuk-e igazán határozni, hogy melyik a hetedik nap. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, igen, ez igaz, van Istennek egy különleges napja, ez a szombat. De azt nem tudjuk megmondani, melyik nap a szombat. Azzal vádolnátok Krisztust, hogy meghatározott egy napot teremtő hatalmának emlékünnepeként, amelyen mindenkinek pihennie kell, és istentiszteletet kell tartania. De titkolózik, és senki sem tudja pontosan, hogy melyik az a nap. Hát ez értelmetlen dolog volna. És ezért legalább három módon bizonyítani kívánjuk a feltett kérdésre a választ. Melyik a hét hetedik napja? Nézzük meg bibliailag, nézzük meg nyelvészileg, és nézzük meg csillagászatilag. Nézzük meg, milyen bibliai, illetve történelmi bizonyítékunk van arra, hogy az általunk szombatként ismert nap a hetedik napi szombat. Miként minden kérdésnél, ennél is először a Bibliához fordulunk, amely világosan tanúsítja, melyik nap a hetedik nap. Lásd Lukács 23. fejezetét. Egy beszámoló Krisztus keresztre feszítéséről. Az 54. vers Jézus halálának napjáról a következőt közli. És az a nap, amelyen Krisztus meghalt, péntek vala, és szombat virada rá. Az 56. és 57. vers pedig tájékoztatást ad arról, hogy mit csináltak az asszonyok a Krisztus halála utáni napon. Visszatérének pedig készítenének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. A kereszt után még érvényben volt a parancsolat. És ezek az asszonyok megtartották. Szerették a mestert, azért megtartották parancsát, és nem balzsamozták be a testet szombatnapon. A 24. fejezet első verse leírja a feltámadás jelenetét. A hétnek első napján pedig, kora reggel, a sírhoz menének, vivéd az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. Ezek a versek három egymást követő napról beszélnek. Péntek az előkészület napja, amelyen Krisztus meghalt. Szombat az a nap, amelyen az asszonyok pihentek. Három az első nap, a feltámadás napja. A keresztény világ egyetért abban, hogy Krisztus melyik napon halt meg. Még ma is nagypénteknek nevezzük azt. Azt a napot, amikor meghalt üdvözítőnk. És melyik napon támad fel? Semmi probléma nincs ennek meghatározásában. A keresztények az egész világon ünnepelik a húsvét vasárnapját. Tehát a három egymást követő nap Krisztus halálának napja péntek. A szombat és a feltámadásnak napja a vasárnap. A szombat, a péntek és a vasárnap közti nap, vagyis az a nap, amelyet most szombatnak nevezünk, a Biblia nagyon világosan beszél erről. Szombatnap volt. Na most nézzük meg nyelvészeti szempontból. Nézzünk meg egy másik területet, a nyelvészetet. Informálódjunk bármely szótárból, mit találunk a szombat címszó alatt. A szombat a hét hetedik napja. Mivel a szombat a hét hetedik napja, világos, hogy ez a bibliai szombat. A világon 108 nyelven a hetedik nap a szombat. Portugálul szobota és spanyolul is. Oroszul szubáta. Bulgárul szobota. Arabul asszabt. A világ nyelvei tesznek bizonyságot arról a nagyszerű és csodálatos tényről, hogy a szombat a hét hetedik napja. De most nézzük meg a csillagászatot. Hogy teljesen megbizonyosodjunk, idézzük egy evangélistának a levelezését. Aki a szombat napjáról érdeklődött a londoni csillagvizsgáló intézetben. A világ egyik legrangosabb, a Greenwich-i obszervátoriumban. És ezt a levelet szerkesztette az evangélista. Tisztelt Uram! Kutatást végzek a heti ciklus megszakítás nélküli folyamatosságáról. Különböző európai csillagászok azt állítják, hogy a heti ciklus ősidők óta töretlenül jutott el hozzánk. Más szavakkal, jelenlegi hetünk hetedik napja például azonos a bibliai idők hetének hetedik napjával, a szombattal. Három kérdésem van. Az ön kutatása alapján hogyan igazolható az ősi időkből származó ciklus töretlen ősiessége? A második kérdésem. Az elmúlt századokban végrehajtott változtatások Juliánustól egészen Gregoriánig, stb. Kihatottak-e valamilyen formában a heti ciklusra? Harmadik kérdésem. A jelenlegi szombat a töretlen hetes ciklusból adódóan a keresztre feszítés bibliai beszámolójában említett szombat egyenes következménye? Nagyon értékelem, ha időt szakít e kérdések megválaszolására, és nagyon várom mielőbb a válaszát. És most a válasz. Kedves Uram, az ön levelét, amelyet a Greenwich Obszervátoriumhoz intézett, hozzám küldték, és az igazgató engem kért fel, hogy válaszoljak. A hétnapos ciklus megváltoztatásának minden kísérlete mindig felkeltette a zsidó hatóságok leghatározottabb ellenkezését. De egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a hét napjainak felcserélésére soha nem került sor. A Julianus naptártól a Gregoriánusra való áttérés 1582-től 1927-ig mindig úgy történt, hogy a hét napjainak sorrendje zavartalan maradjon. Íme a csillagászok válasza. Ez minden vitán felüláll. A Biblia, a csillagászat és a világ nyelvei nagyon is világosan tanítják, hogy a bibliai szombat a hét hetedik napjának szombatja. De talán ezt kérdeznéd. Megmondja-e a Biblia azt, hogy a tanítványok és az ősegyház tagjai melyik napot tartották szombatnak? Elmondja-e azt, hogy az új testamentumi egyház melyik napot ünnepelte? Az apostolok cselekedetei 13-14-ben ezt olvassuk. Ők pedig Pergából továbbmenve eljutának Antiókiába, Piszidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. Ez a szöveg az apostolokról, Pálról és Barnabásról beszél. Ők szombatnapon elmentek a zsinagógába, majd azt olvassuk, hogy kérték őket, hogy prédikáljanak, és a pogányoknak tetszett, de a zsidóknak nem, amikor Jézusról prédikáltak. És a 42. vers így folytatja. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombatnapon prédikálják nékik ezen beszédek. A pogányok újra akarták Pált hallani. Ha Pál vasárnapot, a hét első napját tartotta volna, ezt mondhatta volna a pogány keresztényeknek. Nem kell jövő szombatig várnatok. Jöjjetek vissza holnap, vasárnap. Ez a pogány keresztények új napja. Pál apostol azonban nem ezt mondja. Az egész város egybegyüle az Isten igének hallgatására. 14 évvel a feltámadás után a tanítványok még mindig megtartották a szombatot. Az új testamentumi egyház szombat ünneplő egyház volt. Az új testamentum 84 olyan szombatról számol be, amelyet a tanítványok megtartottak. És egyetlen olyan esetről sincs szó, amikor a tanítványok vasárnapot ünnepeltek volna. De mondhatná valaki, mi lesz azokkal a rokonaimmal és barátaimmal, akik soha nem ismerték a szombat igazságát? Mi lesz azokkal a keresztényekkel, akik a letűnt korszakok alatt hűek voltak Jézushoz, de nem ismerték ezt az igazságot. A Biblia világosan kijelenti, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak, Jakab 4.1. Ha a tőlük telhetőt tették, azzal az igazsággal, amit ismertek, Jézus biztosan elfogadja. De ma az egész világon hangzik a hármas angyali üzenet. Minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, és hangosan hirdeti, féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizák forrásait. Jelenés 14.7. Isten ma visszahívja az embert a szombathoz, kedves barátom. Teremtő hatalmának örökkévaló jeléhez.

0: mostantól szombat ünneplő volt. De mindenki felett áll az ember, a nagybetűs ember, Jézus Krisztus. Amint megáldotta és megszentelte ezt a napot, majd mint az embernek fia, közöttünk járt 33,5 évig. És az volt a szokása, az volt a gyakorlata, hogy szombatnapon elment a templomba, imádkozott és prédikált. Isten tiszteletet tartott azon a napon, amelyet a teremtéskor erre a célra elkülönített. Ugyanaz a Jézus kinyújtja kezét feléd és felém, kedves barátom. Azt a kezet, amelyet egykor bűneinkért odaszegeztek a Golgota keresztjéhez. És szeliden szól ma este. Kövess engem. És ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Emberek ezrei évről évre boldogan reagálnak a kegyelemmel teljes hívásra. Tömegek tartanak Isten tiszteletet az általa kijelölt nyugalomnapon, a 7. napon, szombaton. A világ csaknem minden országában megtalálod őket. Gyakorlatilag minden lakott szigeten. Egyetemes bizonyságtevésük új örömet és nagy áldást jelent keresztény életünkben. Hogyan döntesz, barátom? Hogyan döntesz ma este? Vajon Krisztus és a tanítványai mellé állsz? Elfogadod a szerető Jézus meghívását? Mikor így szól, hozzátok, hozzánk, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mindörökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk. Reméljük, hogy bőven adott okot elgondolkodásra, elmérkedésre, és miért ne konkrét lépésekre is. Megköszönjük az önök szíves figyelmét, és stúdió vendégünk kedves megjelenését, ugyanakkor szeretném önt meghívni a következő adásunkba is. Várunk szeretettel.
0: Minden körülmény adva van, ha Isten is úgy akarja, ha menny tervével is megegyezik a mi tervünk, egy hét múlva, jövő szombat este 10 órakor találkozunk.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör ezen műsoraiban szeretnénk azokról a különbözőségekről beszélni, amelyek léteznek a férfi és a nő között, és amelyek leginkább befolyásolják a családi közösséget. A mai műsorban szeretnénk a feleségekhez szólni, és egy olyan különbözőséget megemlíteni a férfiak életéből, amely lehet, hogy sokszor nehézséget okoz, hogy vajon miért is viselkedik így, miért tesz így az én férjem. Az elmúlt műsorban említettük, hogy a nők számára mennyire fontos, és felhívtuk újból a férjek figyelmét arra, mennyire fontos feleségük számára, hogy szeretve legyenek. Akkor, amikor a szeretetről beszélünk, mit is jelent ez a feleség életében, és mit is